0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép öreget kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 6-án, szerdán. Szegényes ünneplés. A május 9-ei moszkvai győzelem napi ünnepségen nem lesz katonai díszszemle. A NER eróziója a Fidesz kormány utolsó napjaiban. Másfél évtized gazdasági politikai rendszere repedezik Balási Gyula színvallásával a Fidesz kormány utolsó napjaiban. És fulladozik a mezőgazdaság. 145 éve nem volt ilyen száraz április, mint most. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A levélszavazatok eltörléséről volt szó a parlamentben. Pekingben tárgyal az amerikai külügyminiszter. Nyárias idő lesz ma, 28 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. A Halasz SZD és az SNS is további módosításokat nyújt be a külföldi levélszavazás eltörléséről szóló törvényjavaslathoz, amelyet a szintén kormánypárti Smer terjesztett elő. Robert Puci, a Halasz SZD frakció vezetője szerint az a legfontosabb, hogy külföldön máshol is lehessen szavazni, ne csak a nagykövetségeken. Elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben elektronikusan valamilyen alkalmazás segítségével lehetne szavazni. Andrej Danko, az SNS elnöke például a preferencia szavazatokkal, az úgynevezett karikázással kapcsolatban akar változást. Emellett az SNS módosítást szeretne a preferencia szavazatoknál és a pártok finanszírozásának szabályaiban. A választási letéttel kapcsolatban is változást szeretne. A javaslatot második olvasatba utalta a parlament. A szervezett bűnözés elleni hivatal kedden kora este őrizetbe vett több szemét illegális fegyverkezés gyanújával a Dunaszerdahelyi járásban. A rendőrök még további ellenőrzéseket és eljárási cselekményeket végeznek, tájékoztattak a rendőrök a közösségi hálón. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia arra szólította fel Peter Pellegrini államfőt, hogy vétózza meg az önkormányzati rendőrségről szóló törvény módosítását. A parlament által elfogadott javaslat értelmében 2027-től kizárólag szlovák állampolgárok lehetnek a helyi rendőrség tagjai. A párt szerint ez a szabályozás ellentétes az alkotmánnyal és az Európai Unió jogszabályaival is, mivel diszkriminálja a más uniós tagállamokból származó Szlovákiában élő személyeket. Felhívták a figyelmet arra is, hogy miközben ezek az emberek szavazhatnak a helyi választásokon, vagy akár képviselők is lehetnek, rendőrként nem dolgozhatnának. A párt jelezte, ha a törvény hatályba lép, az alkotmánybírósághoz fordulnak. A módosítást kezdeményező SNS szerint ugyanakkor indokolt, hogy a közbiztonságért felelős testületekben csak szlovák állampolgárok szolgáljanak. Nyugdíj előrejelzést küld a szociális biztosító szinte minden ügyfelének. Az előrejelzést körülbelül 3,5 millió biztosított fogja megkapni. Az erre feljogosult ügyfeleknek május végén kézbesítik a prognózist, tájékoztatott kedden Erik Tomás munka, szociális és családügyi miniszter. A nyugdíj előrejelzés három fontos információt fog tartalmazni, a nyugdíjkorhatárt, a számon tartott időszakok áttekintését és a nyugdíj becsült értékét. Az ügyfelek a nyugdíj értékéről egy pesszimista, egy általános és egy optimista becslést is kapnak. A rendszer figyelembe veszi az első és második nyugdíjpillért is, 2028-tól pedig ezt kibővítik a harmadik nyugdíjpillérrel, az úgynevezett páneurópai nyugdíjjal. A prognózisok fontos részét képezik a hiányzó biztosítási időszakokról szóló értesítések is, mert így a biztosítottak még aktív éveik során bepótolhatják ezeket, hogy a nyugdíjba vonulások során ne okozzanak gondot. A projekt az uniós helyreállítási terv keretében valósul meg, és célja Szlovákiát azon országok listájára juttatni, amelyek rendszeresen tájékoztatják lakosaikat jövőbeli nyugdíjuk becsült összegéről. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter Pekingbe érkezett, ahol kínai kollégájával Wang Yi-vel tárgyalt. A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok mellett a regionális és nemzetközi helyzet is szóba került. Kína továbbra is az iráni olaj egyik legfontosabb felvásárlója, és az amerikai szankciók ellenére is folytatja a vásárlást. A látogatás megelőzi Donald Trump tervezett kínai útját, ahol találkozik Xi Jinpingvel. Közben Marco Rubio arra kérte Pekinget, gyakoroljon nyomást Iránra a hormuzi szoros ügyében, mert Teherán lépései szerint növelik az ország nemzetközi elszigetelődését.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, napközben helyenként beborul, néhol csapadék is lehetséges. Meleg lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Megélénkülő déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Tardos kedden gázvezetéket javítanak, így a főutca egy szakaszán lezárták az egyik sávot. Garamkálnán az 51-es főúton nem járható a híd, a 10 tonnánál nehezebb járműveknek kerülni léván át lehet. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóra.
1: Két mérkőzést rendeztek tegnap az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszásának 8. fordulójában. A felsőházban a zsolnaiak 3-2 arányban legyőzték a vendég Nagy Mihályakat, akik bátran kezdtek, kétszer is vezettek. Érdekesség, hogy a 18. percben 2-2 volt az állás. A hazaiak a 74. percben lőtték a 3 pontot érő gólt. A már bajnok Szlovan 10 ponttal vezet a Dac előtt. Az alsóházban a szakolcaiak odahaza 3-1-re verték a kassaiakat. Az erdőhátiak az első fél óra végén szereztek vezetést, a 66. percben pedig megduplázták az előnyt. Nem sokkal ezután szépítettek a kelet-szlovákiaiak, és ismét nyílt lett a meccs. A hazaiak a 93. percben harmadszor is betaláltak, és megérdemelten nyertek. A kassaiak maradtak a 7. helyen, a komáromiak 2 ponttal előzik meg a sereghajtó eperjesieket. Az Arzenál 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot, a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján, ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a 2 hét múlva sorra kerülő fináléba, amelyet a budapesti Puskás stadionban rendeznek. A meccs egyetlen gólját az angol válogatott Bukayo Saka szerezte közvetlenül a szünet előtt. Az Arzenál 20 év szünet után jutott be ismét a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába. Ma este játsszák a labdarúgó BL-ben a másik elődöntős párharc visszavágóját. A Bayern München 21 órakor a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja. Az első találkozót a francia együttes nyerte 5-4 arányban. Érdekesség, hogy a bajorok mind a 6 mérkőzésüket megnyerték pályaválasztóként a jelenlegi idényben. Már több mint 40 000 jegy elkelt a szombati Ferencváros-Zalaegerszeg labdarúgó magyar kupa döntőre, amely a Puskás stadionban lesz. A Debrecen labdarúgó csapata spanyol vezetőedzőjének Sergio Navarrónak a nyáron lejár a szerződése, és még nem született megállapodás a szakemberrel a hosszabbításról. A férfi kosárlabdaliga elődöntőjének 4. mérkőzésén Szlovan Nyitra 77-62. A pozsonyiak összesítésben 3-1-re vezetnek, az egyik fél 4. sikeréig tartó sorozatban. Ma 19 órától játsszák a Prievidza-Levice meccset, a címvédő lévaiak vezetnek 3-0-ra. A londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokság 16. döntőjében férfiak Dél-Korea-Szlovákia 3-0, Svédország-Magyarország szintén 3-0, nők Egyiptom-Szlovákia 3-2. Bondár Anna 6-3-3-6-4-6 arányú vereséget szenvedett a kínai Chen Qinwen-től a római tenisztorna nyitófordulójában. Ugyanezen a viadalon Gál Fidalma főtáblára jutott, miután a selejtező 2. felvonásában 7-6-6-4 arányban verte az osztrák Julia Grabert. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte a japán csapatot, a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5.-8. helyért zajló rájátszásának 2. fordulójában, mivel a világbajnok görögök, akiktől Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese 14-9-re kikapott, meglepetésre 17-6-os vereséget szenvedett az ausztráloktól, a magyaroknak ma a tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a Sydney VK szuperdöntőre.

6 óra 18 perc. Május 6-án, a nemzetközi diétamentes napon Ivett és Frida napja van. Az Ivett az Ivon, az Ivó férfi név, francia női párja, francia kicsinyítőképzés alakjából önállósult. Az Ivó jelentése tiszafa. A Frida, a Fride kezdetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik. Jelentése béke, védelem. Ezen kívül még Friderika, János, Tamara, Ida, Judit és Ditta napja van, a szlovák naptár szerint pedig Hermína napja. Boldog névnapot mindenkinek a nemzetközi diétamentes napon!

0: 6 óra 22 perc. 100 000 tonnányi káros vegyszer juthatott a környezetbe. Régóta várt funkciót vezetett be a Spotify, és magyar űrmisszió indul a Holdhoz. Színes hírénk jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Mintegy 100 000 tonnányi káros vegyszer környezetbe jutását mulasztotta el megakadályozni az Európai Bizottság, az Európai Környezetvédelmi Iroda új jelentése szerint. A szervezet úgy véli, a bizottság ezzel több EU-s törvényt is megszegett, és élelmiszerrendszerek, valamint ivóvízkészletek szennyezését tette lehetővé. Az Európai Bizottság 4 éve 2022. április 25-én jelentette be a vegyi anyagok visszaszorítását célzó ütemtervét, amely célkitűzése szerint 22 ártalmas vegyszercsoportot vezetett volna ki az európai piacról 2030-ig, azok fokozatos korlátozásával. Ezek közé tartoznak többek között a rákkeltő égésgátlók, a hormonháztartás megzavarására alkalmas biszfenol, a számos mérgező anyagot tartalmazó PVC, illetve az örök vegyi anyagokként is ismert per- és polifluor alkil anyagok. 4 évvel az ütemterv bejelentése után az EEB azonban úgy találta, hogy a megnevezett 22 vegyszercsoport csaknem 2/3-ának nem haladt megfelelő ütemben a korlátozása, sőt, sok esetben teljesen leállt vele a bizottság. A bizottság késlekedése miatt legalább 98.355 tonnányi olyan szennyező anyag kerülhetett a környezetbe, amelyek kijutását az ütemterv betartása megakadályozta volna. Régóta várt újdonságot vezetett be a Spotify, amelynek célja, hogy meg lehessen különböztetni a valódi előadóktól származó és a mesterséges intelligencia által generált dalokat, derül ki a svéd streaming szolgáltató közleményéből. A megoldás szinte ugyanaz, mint amit a közösségi média oldalaknál láthatunk, a hitelesített előadók neve mellett egy pipás jelvény lesz látható. A cég közlése szerint a Verified by Spotify jelvény azt jelzi, hogy a szóban forgó előadó folyamatos hallgatói aktivitással és elköteleződéssel rendelkezik, a platform szabályzata szerint népszerű, emellett pedig azonosítható előadói jelenléttel rendelkezik mind a platformon, mind azon kívül. Ez lényegében annyit tesz, hogy szokott koncertezni, van közösségi oldala, ami össze van kötve a Spotify rendszerével. Az új jelvény a következő hetekben jelenik majd meg a profiloknál és a keresésekben az előadók neve mellett. Az Európai űrügynökség, az ESA, a magyar Remred Space Technologist kérte fel, hogy Moonrad néven kutatási projektet indítson az ügynökség Hold programjában. A program célja egy közel 300 kg-os Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. A műhold a Hold körüli térségben nyújthat kulcsfontosságú szolgáltatásokat, többek között kommunikáció, navigáció és űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének vizsgálatára is fókuszál, különös tekintettel a sugárzásokra, viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kisműholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük versenyelőnyünket. A program nemzetközi együttműködésben valósul meg, a Remred partnereként pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel a küldetés tudományos tartalmáért.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják Ivett és Frida napján. Rejtőzködő és rettegő orosz elnökről informált több nemzetközi sajtótermék is titkosszolgálati információkra hivatkozva. Szerintük Putyin pucstól tarthat. Ilyen híreket viszont már sokszor hallhattunk, láthattunk az elmúlt 4 évben. Ami viszont még nem volt, hogy az egyik legdicsőbbnek tartott orosz ünnepen, a moszkvai győzelem napi ünnepségen ne lennének katonai eszközök felvonultatva. Márpedig most csak így tudnak ünnepelni a Kreml vezetői. Mi történik az orosz vezetésben? Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
2: A Komáromi Városi Képviselőtestület áprilisi ülésén jóváhagyta a pozsonyi kapu bérbeadását egy új bérlőnek. A Városháza hozzátette, hogy a bérlő biztosítja az épület felújítását. A versenytárgyalás feltételeiben szerepel, hogy az új bérlőnek saját költségére ki kell takarítania és biztonságossá kell tennie az épületet a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül. A felújítási munkák 2 szakaszban zajlanak majd, az első szakaszt 2, a másodikat 5 éven belül kell befejezni. Kassa megye önkormányzata hétfőn megkezdte Nagykaposon a 2/552-es út 1,757 kilométeres szakaszának felújítását. Rasztyiszláv Trnka megyeelnök közlése szerint a munkákat 12 hónap alatt végzik el. Kicserélik a burkolatot és korszerűsítik a vízzel vezetést, a víznyelőket, modernizálják a buszmegállókat, átépítenek egy kereszteződést. A projekt 2 gyalogos átkelőhely megvilágításával és akadálymentesítésével is számol. 41 járásban van érvényben fokozott tűzveszély 2-től. A figyelmeztetés többek között a komáromi, a kassai, a kassavidéki, a lévai, a losonci, az érsekújvári, a rozsnyói és a nagykürtösi járásra érvényes. Tájékoztatott a tűzoltó és mentőszolgálat a belügyminisztérium honlapján. A tűzoltók arra figyelmeztetnek, hogy a fokozott tűzveszély idején mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat, tilos nyílt lángot használni, száraz növényeket égetni, illetve tüzet rakni olyan helyen, ahonnan tovább terjedhetnek a lángok.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, napközben helyenként beborul, néhol csapadék is lehetséges. Meleg lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Megélénkülő déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tardos kedden gázvezetéket javítanak, így a főutca egy szakaszán lezárták az egyik sávot. Garamkálnán az 51-es főúton nem járható a híd, a 10 tonnánál nehezebb járművek számára kerülni léván át lehet. Sebességet mérnek Pozsonyban, Récsén, a Puchovszkán, a Szlovnaft kútnál, Szveti úr felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 35 perc. Május 9-e Oroszországban nem egyszerű történelmi megemlékezés. Putyin rendszerében a győzelem napja, az állami önkép egyik legfontosabb ünnepe lett. A múltbeli szovjet győzelem a mai orosz katonai erő és az ukrajnai háború igazolása egyszerre jelenik meg benne. Csak hogy az idei moszkvai parádé különös lesz. A Vörös téren nem vonultatnak fel nehéz fegyverzetet, tankokat, rakétarendszereket. A Kreml biztonsági okokról beszél, nyugati elemzők viszont azt mondják, ez inkább a félelem jele lehet. Közben oknyomozó források arról írnak, hogy Putyin környezetében pucs és merénylettől is tarthatnak. Mit árul el mindez az orosz rendszer állapotáról ma? Erről beszélgetünk Rácz András posztszovjetiségi szakértővel, a Corvinus Egyetem tanárával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A Kreml azt írják, drasztikusan megnövelte Vlagyimir Putyin elnök személyes biztonságát új intézkedések részeként, például egész abszurd, de hogy megfigyelő rendszereket telepítettek a közeli munkatársai otthonaiba is. Írják ezt például az OCCRP oknyomozó újságírói hálózat elemzésében is. Hát ilyet már hallottunk sokszor, hát ezt, hogy valamennyire veszélyben érzi magát, most ez más lenne?
1: Ugye azt látni kell, hogy a mindenkori orosz vezetők, orosz és szovjet vezetők, ha úgy tetszik, hagyományosan paranoidok voltak. Tehát nekem a személyes kedvencem ebből a történetből Josif Stalin, akinek több hasonmása is volt, sőt az egyik hasonmása fura módon túlélte a diktátort, és még könyvet is írt. Tehát önmagában az, hogy az orosz vezetők, vagy a moszkvai vezetők biztonsággal nagyon-nagyon figyelnek, ebben különösebb újdonság nincsen. Putyin esetében is, ugye, ha Prigozsin-féle pucs, ugye 2023 júniusa, a Prigozsin-féle pucs kísérlet óta jelentősen szigorították az elnök körüli biztonsági intézkedéseket. Onnan is tudjuk egyébként, hogy a Oroszországban van egy külön félig meddig titkosszolgálat jellegű szervezet, az FSO, Fegyelme Szkúzsba Ukrajne, Szövetségi Védelmi Szolgálat, aki az állami vezetők védelmét látja el. Tehát kicsit olyasmi, mint régen Magyarországon volt a köztársasági őrezred. Na most a háború elején dezertált egy FSO tiszt, és elég sok mindent elmondott arra, hogy Putyin körül hogyan szerveződik az élet, Putyinnak hogyan szervezik a biztonságát. Tehát már 3 évvel ezelőtt is tudtuk azt, hogy az elnök extrém módon el van szigetelve a világtól, nagyon-nagyon vigyáznak rá, az ételeit külön megkóstolja valaki, mielőtt az elnök asztalára kerül, mindent szűrnek, vizsgálnak a környezetében. Tehát igazából ez a mostani hír, ez nem teljesen új, ez inkább egy már régóta folyamatban lévő trendnek egy újabb állomása. Ezzel együtt nyilván az, hogy már ténylegesen a munkatársak otthonait is megfigyelik, Ez azért új elem, tehát eddig ilyesmit korábban nem hallottunk. Lehet, hogy volt, és nyilván az ilyen helyen dolgozó munkatársak esetében tulajdonképpen normális, hogy rendszeres biztonsági ellenőrzésen esnek át. Tehát ilyen például Magyarországon is van, tehát a kiemelt beosztásban dolgozóknak az úgynevezett nemzetbiztonsági ellenőrzését az jellemzően 5 évente meg kell ismételni. Tehát önmagában ez az egész, ez kevésbé újdonság. Az, hogyha az illetők, ha a munkatársak, ha a kiszolgáló személyzet otthonait is bekamerázzák, az kétségtelen új elem lenne. De mondom, ez a paranoia, ez önmagában nem új.
0: Azt írják, hogy az intézkedések egy részét az elmúlt hónapokban vezették be, ugye miután decemberben meggyilkoltak egy magasrangú tábornokot, ami hogy konfliktust váltott ki az orosz biztonsági elit felső köreiben. Na most ez ilyen találgatós kérdés lesz, de megpróbálkoznék vele. Most az ukránoknak lehet céljuk az, hogy likvidálják valahogy magát, a legfelső vezetőt, tehát Putyint. Putyin nem inkább megtestesít valamit, ami adott esetben a halálával még ugyanúgy fennmaradna?
1: Ugye az, hogy pontosan az ukrán vezetés milyen logika mentén dönti el, hogy milyen oroszországi célpontokat, személyi célpontokat támad, ezt kívülről nem lehet megmondani. Azt meg lehet mondani, hogy rendkívül hatékonyak. Tehát 2-3 csillagos tábornokból már többet is sikerült megsemmisíteniük részben Moszkvában, részben más városokban. Tehát nem teljesen elég. Ha nekem kéne az elnök biztonságáért felelnem, akkor az nyilván engem is aggodalomba töltene el. Az, hogy törekednek-e az ukránok Putyin meggyilkolására, nyilván nem tudom, ha tudnám, nem mondhatnám el. Nincs hosszú távú tapasztalatunk arról, hogy Ukrajna hogyan háborúzik. Ez az első háború, amit a független Ukrajna vív. Azt viszont tudjuk, hogy az orosz és a szovjet katonai kultúrának integráns része volt, hogy megpróbálják megsemmisíteni az ellenfél politikai és katonai felső vezetőit. Tehát mondjuk a Szovjetunió afganisztáni háborúja az úgy kezdődött 1979-ben, hogy egy helyi erők egyenruhájába öltöztetett szovjet különleges egység lerohant az afgán elnöki palotát és megölt az elnököt a teljes stábjával együtt. A csehz első csecsen háborúban részben azért is következik be fordulat, mert többedik próbálkozásra ugyan, de az oroszoknak sikerült kiiktatni Dzsohár Dudájev csecsen elnököt. És egyébként a mostani nagy léptékű ukrajnai háborúban is 2022. február 24-25-26-án elég komoly összecsapások voltak Kijevben az ukrán biztonsági erők, illetve a beszivárgott orosz különleges erők között, akiknek a fő célja egyértelműen Zelenszkij elfogása, vagy ha ez nem megoldható, akkor Zelenszkij megsemmisítése lett volna. Tehát összességében ennek a térségnek a hadi kultúrájától, katonai kultúrájától nem idegen az, hogy megpróbálják megsemmisíteni az ellenség katonai és politikai felsővezetését. Hogy konkrétan Ukrajna ezt tervezi, azt nem tudom, de az eddigi merényletek fényében érthető, hogy Putyin környezete aggódik.
0: Aztán itt van ez, amit egyébként nagyon gyakran emlegetnek, hogy a mobil internetet korlátozzák Oroszországban, és hogy ha olvastam, hogy a moszkvai középosztályt igencsak hergeli, vagy hát mindenképpen kifárasztotta, és hogy emiatt is valamiféle fokozódó elégedetlenségről beszélnek a Kreml, illetve Putyin irányában, de hát mindig ugye erre az a válasz, meg megszokhattuk, hogy Oroszországban nagyon gondolni sem mernek mást az emberek, így tulajdonképpen egy kényelmes támogatottságot élvezhet a rendszer. Azonban felmerül itt Szergej Sojgu egykori ugye hadügyminiszternek, aki jelenleg a biztonsági tanács titkára. Az ő esetében felmerül az, hogy összefüggésbe hozható valamilyen puccs kísérlet, vagy ez irányba való gondolkodásnak a kockázatával. Mit lehet erről gondolni, hogy lázadna az elit Putyin ellen? Talán egy mondatban.
1: Ugye az orosz gazdaság számára ez a háború egyre nehezebben fenntartható terhet jelent. Tehát nagyon konzervatív becslések szerint is ugye a költségvetés egyharmada megy el a háborúra. Van, aki azt mondja, hogy ez már bőven meghaladja 40%-ot. Minden háborúval kapcsolatos kiadással együtt, tehát az özvegyek családjának fizetett kompenzáció, meg minden ilyesmi, a háborúra elköltik a GDP legalább 8-9%-át. A veszteségeik bőven meghaladják az 1.300.000 halottat és súlyos sebesültet, úgy, hogy az egész előző esztendőben 4.600 négyzetkilométert sikerült elfoglalniuk, csak hogy ezt tudjuk hova tenni, Ukrajna 604.000. Tehát ebben a háborúban Oroszország rettenetes árat fizet minimális területi nyereségért. Tehát érthető az, hogy sokan gondolják úgy, hogy ezt a háborút nem lehet megnyerni, ennek a háborúnak véget kell vetni, egyébként orosz szélsőséges nacionalista körökből ezt már hallan egy ideje. Viszont amíg Putyin van hatalma, addig ezt nem lehet megtenni. Tehát az elégedetlenségről tudunk, és egyébként bizonyos mértékben mérhető is, ugye a Levada központnak, az orosz, tulajdonképpen leginkább független orosz közvéleménykutató központnak a kutatásaiból látszik, hogy folyamatosan nő azok aránya, akiknek ha választani lehetne, hogy folytassák a háborút, vagy béketárgyalásokat kezdjenek, már a béketárgyalások kezdését szorgalmaznák, ez közelít a kétharmadhoz. Tehát fárad a társadalom, fárad az elit, és különösen ami a mobil internetet illeti, ez egy érdekes dolog. Tehát ugye mondta ön is, hogy az orosz társadalom már gondolni sem mer mást, uh-huh. És hogy most ez addig igaz, ameddig a rezsim azért az alapvető a boldogulásnak és a kényelmes életnek legalább az alapvető feltételeit képes biztosítani. Ugye azt szokták ezt néha úgy is leírni, ugye ez Bíró Zoltán tanár úrnak ez a hasonlata, hogy ez az orosz rezsim leírható a televízió és a hűtőszekrény háborújaként is, Tehát ameddig tele van a hűtő, addig elhiszem, amit a tévében mondanak. Amint kívül a hűtő, elkezdenek kérdéseim lenni, hogy vajon igazat beszél-e a tévé. A mobil internet az kicsit ilyen dolog. Tehát ha a kedves hallgatók belegondolnak, hogy milyen lenne az, hogyha hirtelen egyáltalán nem lenne a telefonja,

0: második felesége sok volt neki, nem tudom, talán a második Rogán Cecília, és barátnője Sarka Kata, egy olyan lap tulajdonosamból súlyos milliárdokat vette ki évente, azt hiszem néhány száz példányba fogyott el, vagy egy idő után már csak online, ugyanezekkel az állami megrendelésekkel, szintén Balázsi Gyulán keresztül. Tehát itt valami egészen elképesztő összefonódás az, ami elénk kerül, ami lelepleződik. Tudtuk, hogy ez így van, félreértés ne essék. Magyarországon azok, akik politikával foglalkoznak, elemzőként, politikai szereplőként, vagy csak figyelőjeként a politikának, tudták, hogy ez van, de most nem elég, hogy tudtuk, most vagy láttuk ezt, vagy gondoltuk, vagy összeesküvés elméleteket szőttünk, hanem ezek valósággá váltak. Balázsi Gyula szerintem, még egyszer mondom, a kétségbeesés vezérelte, nem valamiféle racionalitás, nem annak gondolata, hogy a magyar állam nagyvonalúan megvásárolja az ő nullát érő cégeit. Nem is volt arról szó, hogy bevinné az ellopott vagyonnak egy jó részét, fölajánlaná az elképesztő méretű ingatlanjait. Itt van a Tihanyban egy olyan méretű lebegő épületkomplexum a Balázsinak, mint mezőgazdasági komplexum, egyébként egy luxus üdülő, ami önmagában súlyos milliárdokat ér. Nem ezeket ajánlotta ő föl, hanem a problémát ajánlotta föl a magyar államnak, az ő dolgozóinak problémáját, ami meggyőződésem szerint az ő problémája, nem a magyar állam problémája. Nincs a magyar államnak reményeim szerint semmi dolga ebben az ügyben, azon kívül, hogy számon kell kérni őket. Balázsin is számon kell kérni a történeteket, Rogánon is, Orbánon is számon kell kérni a történeteket. Magyarország tulajdonképpen 90 óta, előtte is így volt, ez nem új ez az elem, egy következmények nélküli ország. Hozzászoktunk sajnos ahhoz, hogy a súlyos politikai visszaéléseknek nincs következménye. Most, mintha az lenne a kormány szándéka, én drukkolok nekik, hogy ez így legyen, hogy legyen következmény, ebben nem fér bele az, hogy Balázs Gyulát kisegíti.
1: Hát most nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen mi az a narratíva, ami a Fidesz-KDNP-re listán 2.458.000 szavazatot leadónak célzott narratíva, ami tulajdonképpen az, hogy, és ezt a Fidesz egyik legmarkánsabb médiája, a Pesti Srácok vezetője mondta, úgy nyilatkozott, hogy tulajdonképpen ez egy előre eltervezett államcsíny, illetve hogy Balázsit kényszeríthették. Aztán ott volt ugye Mentzer megszólalása, hogy tulajdonképpen Balázsik miatt veszítettek, de talán markánsabb az, amit a Pesti Srácok vezetője mondott. A Fidesz tábornak szóló, ennek a 2.458.000 embernek szóló narratíva a valóságban hát megállja a helyét.
0: Hát ez, egyrészt ez már nincs 2.400.000, sose volt, hiszen ennek a 2.400.000-ből egy jelentős szám határon túl él, amivel nekem semmi bajom nincsen, csak közvetlenül nem érintik azok, amikről beszélünk, a szlovákiai magyarságot, vagy az erdélyi magyarságot. Közvetlenül sajnos ezek a visszaélések minket érintenek, velünk, a mi pénzünkből történt, ami történt, a lopás, a visszaélés, a választási csalás. Tehát ha ezt levonom, akkor 2,1 millió. A legutóbbi kutatások szerint ez kb. 1 millióval csökkent ez a fideszes szavazótábor az elmúlt néhány hétben. Tehát nincs arról szó, hogy lenne 2 millió biztos szavazója a Fidesznek, elpárolok hamar ez a szavazó bázis. A legutóbbi két kutatás, amit láttunk most április végén, az 1,2-1,3 millió fideszes szavazót mér, és szerintem fog ez még lejjebb is menni, ha főleg akkor, hogyha ezen az úton mennek tovább. Balázsi Gyulánál egyébként Mentzer Tamásnak sokkal nagyobb felelőssége van a Fidesz bukásában, fölhívnám erre a figyelmét, mert Balázsi egy végrehajtó elem volt, ott Rogán a politikai felelős, nem Balázsi Gyula, de a végső felelős maga Orbán Viktor, aki egyébként úgy látszik, hogy nem tart még ott, hogy levonja ezt a következtetést. Ha megnézem a magyar parlament fideszes frakciójának összetételét, akkor ebből a maradékból, ebből a 46 főből 7 a magyar kormány tagja, tehát ugye 15-en voltak, tehát körülbelül a fele a magyar kormánynak, a bukott magyar kormánynak ott ül a parlamentben. Ugye nem beszéltünk most, nincs is talán időre, Hankó Balázs ügyéről, ahol 17 milliárd forintot osztogattak szét, mint kiderült az utolsó pillanatban a saját fideszes hódudvaruknak elképesztő visszaélés formájában, ez is bűncselekményezem. Ugye ő volt a kulturális miniszter, és hát benne vannak azok a hangadók, azok a

0: azt a stílust képviselő politikai szereplők, akik szintén felelnek szerintem súlyosan, ilyen egyébként Bencel Tamás, Németh Balázs, és sorolhatom a neveket, Pócs János, akiknek személyes felelősségük van abban, hogy a Fidesz elveszítette nem csak a fiatalok, hanem a magyar társadalom többségének támogatottságát. Tehát nincs szó 2,4 millió emberről. Egyébként a határon túli Magyarországnál is az a helyzet, hogy a részvételi hajlandóság jóval alacsonyabb volt, hogy kb. 1,2 milliónyi határon túli kettős állampolgársági igazolványnak kint, ebből kevesebb, mint 300 ezer szavazott, tehát szó sincs arról, hogy a magyar határon túli magyarság felsorakozott volna a Fidesz mögé, a határon túl élő magyarok egy jó része érdektelen, szerintem egyébként érthető okokból az ügyben, hogy Magyarországon éppen mi történik, abban érdekelt, hogy Szlovákiában, Romániában, Horvátországban, Szerbiában, vagy akár Ukrajnában mi történik, és ez így van rendjén, tehát azt kell mondanom, hogy szűkül ez a bázis, nem róluk szól a történet, arról szól a történet, és ez szerintem a Fidesz-es szavazóknak, a maradék szavazóknak is fontos, hogy legyen következménye a bűncselekményeknek, hogy legyen következménye a politikai gazemberségnek, a maffia államnak, az állampárti létnek, amiben 16 évig itt tengődtünk Magyarországon, és úgy látom, mintha ez magától is működne. Tényleg az embernek az az érzése, hogy a Magyar Péter által kínált remény az akár igazságszolgáltatás nélkül is működik, még nincsenek is kormányon, és már itt vannak előttünk az ügyek, még meg se alakult a Magyar Péter kormány, Balázsi Gyula már besétált a kontroll stúdiójába. Én számítok még ilyenekre, egyébként vannak is ilyenek, tehát a választások előtt is ugye láttuk a rendőrszázados, aki elmondta, hogy mi történt a titkosszolgálatoknál, láttuk a katonát, a honvéd százados, aki elmondta, hogy mi történt Orbán fiával, hogyan történtek a visszaélések, hogyan akart vezényelni Csádba magyar csapatokat, és így tovább, és így tovább. Láttuk a 60 puszta történetét, tehát azt gondolom, hogy működik a magyar társadalom immunrendszere, mintha a gyógyulás irányába megtettük volna az első lépéseket, és mintha ennek lenne is folytatása az elkövetkezőben.
1: Van elképzelése arról, hogy mi történhetett ezzel az interjúval a NER milliárdosok közegében? Tehát, hogy ők meglehettek lepődve, akár ijedve, akár ilyen, tudom. Tehát...
0: Hát, szerintem a NER milliárdosok már rég meg vannak ijedve, tulajdonképpen már április 12-e előtt is meglehettek, hiszen félértés ne essék, a NER belső elitje tudta, hogy meg fognak bukni. Én azt gondolom, hogy a Fidesz választóit nem készítették fel erre, ezért őket meglepetésként érte a dolog, sőt a Fidesz holdudvarát se készítettek elő. De Orbán Viktor, ha valaki nézi a március közepétől április 12-ig, akkor látja rajta az elkeseredett kapálózást, a kétségbeesést, a reménytelenséget. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán és környezete tudta, hogy bukás lesz, inkább a mi közvénykutatási adatainkból, mint a sajátjaiból tájékozódott. A mértékről talán nem tudott, hogy ez ilyen súlyos lesz, az meglepette őket. És a NER elkötelezett gazdasági gazemberei, sajnos nem tudom őket másképp nevezni, kitartottjai, szerintem most leginkább azzal foglalkoznak, hogy ők hogyan tudják megúszni. Ebből a szempontból Balázsi választott egy szerintem járhatatlan utat, félértés ne esik, én nem látom azt az utat semmilyen formának megoldásnak, amit itt láttunk. Nem tudom, hogy a többiek mit választanak, nyilván folyik, hallunk erről pletykákat, a vagyonkimentés, halljuk a Dubajba menő kamionokat Porsche-kkal és egyebekkel, látjuk Matolcsiék évek óta tartó vagyonkimentését, amit egyébként döbbenetesnek tartok, hogy a magyar igazságszolgáltatás tétlenül szemlélt ez idáig, gondolom ez most már majd nem így lesz, és folytathatom a sorcát, szerintem a NER kiszolgálói, a NER oligarchái, akik egyébként nem voltak független gazdasági szereplők, félét, és ne essék, Mészáros Lőrinc és társai nem gazdasági ne, abban az értelemben nem a maffia részei, amit mondjuk az Amerika vagy az olasz maffiánál, hogy bármiféle beleszólásuk lett volna a történetekbe. A történetet a politikai szereplők, Orbán és környezete írta, ők csak ugyanúgy, ahogy Balázsi végrehajtói és haszonélvezői ennek a történetnek. Bizonyos értem a leleplezői is, mert azzal az életmóddal, azzal a, ahogy szerintem helytelenül egyébként Lázár fogalmazott, ugye ezt a Lázár János mondta, ezt a luxizást, amit egyébként ő maga is a ingatlan vagyonával és egyebekkel egyébként messze túlmenően mindenen produkált, mutattak, tehát ez a, hogy mondjam, gátlástalan, cinikus életmód mutogatás, amit itt láttunk a magárepülőgépekkel, jaktokkal, súlyos milliós táskákkal, ruhadarabokkal, utazásokkal, gőggel, ezek mind-mind leleplezői voltak a Fidesz világának, nem okai voltak, hanem következményei. Azt gondolom, hogy ez a NER elit most egyrészt döbbenten nézi, hogy mi lesz, és azt gondolom, hogy azon dolgozik, reményem szerint nem nagy mozgástérrel, hogy hogyan lehet megúszni ezt a dolgot. A Balázsi féle elképzelés szerintem nem a megúszás útja.
1: A Fidesz kormány utolsó napjaiban a NER rendszerének egyik legfontosabb embere állt ki a nyilvánosság elé. A részletekről Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Mi hír a kultúrában és hogyan lehet teljes életet élni kerekesszéken is? A szerdai nappaliban Kristóf György, kassai filmrendezővel beszélgetünk legutóbbi filmje a Zenit utóéletéről, aktuális terveiről, valamint arról, milyen tapasztalatai vannak a szlovákiai és magyarországi filmes kulturális közegben. Vendégünk lesz Köböl Tibor, az Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezetének társalapítója és szociális tanácsadója, akivel önállóságról, érdekvédelemről és az integrált szakvélemény körüli tapasztalatokról is szó lesz. Bajkai Csengel Mónikától, a Jókai Napok főszervezőjétől megtudjuk, hogyan alakult az idei jelentkezés és mire számíthat a közönség Komáromban. Dr. Pickó Katalin pszichiáterrel pedig a kassai származású pszichológus, író és holokauszt túlélő Eriteva Eger örökségéről, szemléletéről és hatásáról beszélgetünk. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 6-án szerdán, Ivett és Frida napján. Elképesztő asszály van a szélesebb régióban. Nem egyszerűen arról van szó, hogy kevés eső esett, hanem arról, hogy Szlovákiában több hónapos csapadékhiány alakult ki, amely most már közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági termelést. Mit várnak a gazdák, és milyen helyzetben vannak most? Erről lesz szó nem sokára. Most a hírek jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A levélszavazatok eltörléséről volt szó a parlamentben. Pekingben tárgyal az amerikai külügyminiszter. Nyárias idő lesz ma, 28 fokig melegszik a levegő, mondom a részleteket. A Halasz SZD és az SNS is további módosításokat nyújt be a külföldi levélszavazás eltörléséről szóló törvényjavaslathoz, amelyet a szintén kormánypárti Smer terjesztett elő. Robert Puci, a Halasz SZD frakció vezetője szerint az a legfontosabb, hogy külföldön máshol is lehessen szavazni, ne csak a nagykövetségeken. Elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben elektronikusan valamilyen alkalmazás segítségével lehetne szavazni. Andrej Danko, az SNS elnöke például a preferencia szavazatokkal, az úgynevezett karikázással kapcsolatban akar változást. Emellett az SNS módosítást szeretne a preferencia szavazatoknál és a pártok finanszírozásának szabályaiban. A választási letéttel kapcsolatban is változást szeretne. A javaslatot második olvasatba utalta a parlament. Nyugdíj előrejelzést küld a szociális biztosító szinte minden ügyfelének. Az előrejelzést körülbelül 3,5 millió biztosított fogja megkapni. Az erre feljogosult ügyfeleknek május végén kézbesítik a prognózist, tájékoztatott kedden Erik Tomás munka, szociális és családügyi miniszter. A nyugdíj előrejelzés három fontos információt fog tartalmazni, a nyugdíjkorhatárt, a számon tartott időszakok áttekintését és a nyugdíj becsült értékét. Az ügyfelek a nyugdíj értékéről egy pesszimista, egy általános és egy optimista becslést is kapnak. A rendszer figyelembe veszi az első és második nyugdíjpillért is, 2028-tól pedig ezt kibővítik a harmadik nyugdíjpillérrel, az úgynevezett pán-európai nyugdíjjal. A prognózisok fontos részét képezik a hiányzó biztosítási időszakokról szóló értesítések is, mert így a biztosítottak még aktív éveik során bepótolhatják ezeket, hogy a nyugdíjba vonulások során ne okozzanak gondot. A projekt az uniós helyreállítási terv keretében valósul meg, és célja Szlovákiát azon országok listájára juttatni, amelyek rendszeresen tájékoztatják lakosaikat jövőbeli nyugdíjuk becsült összegéről. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter Pekingbe érkezett, ahol kínai kollégájával Wang Yi-vel tárgyalt. A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok mellett a regionális és nemzetközi helyzet is szóba került. Kína továbbra is az iráni olaj egyik legfontosabb felvásárlója, és az amerikai szankciók ellenére is folytatja a vásárlást. A látogatás megelőzi Donald Trump tervezett kínai útját, ahol találkozik Xi Jinpingvel. Közben Marco Rubio arra kérte Pekinget, gyakoroljon nyomást Iránra a Hormuzi szoros ügyében, mert Teherán lépései szerinte növelik az ország nemzetközi elszigetelődését. Szíriai hatóságok kedden közölték, hogy felszámoltak egy a libanoni Hezbollahhoz köthető sejtet, amely állítólag merényleteket tervezett kormányzati tisztségviselők ellen. A libanoni fegyveres szervezet tagadta a vádakat, azokat alaptalannak nevezte. A szíriai belügyminisztérium tájékoztatása szerint Damaszkuszban, valamint Aleppo, Homs, Lartus és Latakia tartományokban összehangolt biztonsági műveleteket hajtottak végre. Ezek során egy szervezett hálózatot számoltak fel, amelynek tagjai a gyanú szerint libanoni kiképzés után jutottak be Szíriába. A raziák során fegyvereket, robbanóanyagokat és RPG rakétavetőket is lefoglaltak. Az illetékesek 11 gyanúsítottról tettek közzé felvételeket, állampolgárságukat azonban nem hozták nyilvánosságra. A Hezbollah visszautasította az állításokat és hangsúlyozta, hogy nincs jelen Szíria területén. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden telefonon egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. A hívás Lavrov kezdeményezésére történt. A felek az amerikai-orosz kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról és Irán helyzetéről tárgyaltak, közölte rövid nyilatkozatában Tommy Pigott külügyi szóvivő. A telefonbeszélgetés napján az orosz támadások legalább 22 civil életét követelték Ukrajnában. Vladimir Zelenszkij a legújabb támadásokra reagálva teljes cinizmusnak nevezte, hogy Moszkva fegyverszünetet kér propaganda ünnepségek megszervezésére, miközben addig is folytatja a rakéta és drón támadásokat. Az újabb támadás hullám azt követően tört ki, hogy mindkét fél tűzszünetet jelzett. Moszkva egyoldalú fegyvernyugvást hirdetett május 8-ára és 9-ére a győzelem napja alkalmából. Ukrajna közölte, hogy már szerda éjféltől felfüggeszti a harci műveleteket, az ukrán hadsereg ugyanakkor jelezte, minden ellenséges támadásra válaszolni fog.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, napközben helyenként beborul, néhol csapadék is lehetséges. Meleg lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Megélénkülő déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Tardos kedden gázvezetéket javítanak, így a főutca egy szakaszán lezárták az egyik sávot. Garamkálnán az 51-es főúton nem járható a híd, a 10 tonnánál nehezebb járműveknek kerülni léván át lehet. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Csigárdi Lászlóval.
1: Két mérkőzést rendeztek tegnap az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszásának 8. fordulójában. A felsőházban a zsolnaiak 3-2 arányban legyőzték a vendég Nagy Mihályakat, akik bátran kezdtek, kétszer is vezettek. Érdekesség, hogy a 18. percben 2-2 volt az állás. A hazaiak a 74. percben lőtték a 3 pontot érő gólt. A már bajnok Szlovan 10 ponttal vezet a Dac előtt. Az alsóházban a szakolcaiak odahaza 3-1-re verték a kassaiakat. Az erdőhátiak az első fél óra végén szereztek vezetést, a 66. percben pedig megduplázták az előnyt. Nem sokkal ezután szépítettek a kelet-szlovákiaiak, és ismét nyílt lett a meccs. A hazaiak a 93. percben harmadszor is betaláltak, és megérdemelten nyertek. A kassaiak maradtak a 7. helyen, a komáromiak 2 ponttal előzik meg a sereghajtó eperjesieket. Az Arzenál 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot, a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján, ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a két hét múlva sorra kerülő fináléba, amelyet a budapesti Puskás stadionban rendeznek. A meccs egyetlen gólját az angol válogatott Bukayo Saka szerezte közvetlenül a szünet előtt. Az Arzenál 20 év szünet után jutott be ismét a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába. Ma este játsszák a labdarúgó BL-ben a másik elődöntős párharc visszavágóját. A Bayern München 21 órakor a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja. Az első találkozót a francia együttes nyerte 5-4 arányban. Érdekesség, hogy a bajorok mind a 6 mérkőzésüket megnyerték pályaválasztóként a jelenlegi idényben. Már több mint 40 000 jegy elkelt a szombati Ferencváros-Zalaegerszeg labdarúgó magyar kupa döntőre, amely a Puskás stadionban lesz. A Debrecen labdarúgó csapata spanyol vezetőedzőjének Sergio Navarrónak a nyáron lejár a szerződése, és még nem született megállapodás a szakemberrel a hosszabbításról. A férfi kosárlabdaliga elődöntőjének 4. mérkőzésén Szlovan Nyitra 77-62. A pozsonyiak összesítésben 3-1-re vezetnek, az egyik fél 4. sikeréig tartó sorozatban. Ma 19 órától játsszák a Prievidza-Levice meccset, a címvédő lévaiak vezetnek 3-0-ra. A londoni asztali tenisz csapat világbajnokság 16. döntőjében férfiak Dél-Korea-Szlovákia 3-0, Svédország-Magyarország szintén 3-0, nők Egyiptom-Szlovákia 3-2. Bondár Anna 6-3-3-6-4-6 arányú vereséget szenvedett a kínai Chen Qinwen-től a római tenisztorna nyitófordulójában. Ugyanezen a viadalon Gál Fidalma főtáblára jutott, miután a selejtező 2. felvonásában 7-6-6-4 arányban verte az osztrák Julia Grabert. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte a japán csapatot, a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5.-8. helyért zajló rájátszásának 2. fordulójában, mivel a világbajnok görögök, akiktől Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese 14-9-re kikapott, meglepetésre 17-6-os vereséget szenvedett az ausztráloktól, a magyaroknak ma a tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a Sydney VK szuperdöntőre.

0: 8 óra 17 perc. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szerint Szlovákiát rendkívüli talajasszály érinti. Az idei április pedig 1881 óta rekord alacsony csapadékú hónap lett. Repedezik a föld, nem kell rendesen a kukorica, gyengül a búza, és a gazdák Kelet-Szlovákiában már most attól tartanak, hogy nagyon rossz év elé néznek. A baj nem csak az, hogy kevés az eső, hanem az is, hogy közben a felvásárlási árak alacsonyak, az üzemanyag, a műtrágya és a termelési költségek viszont továbbra is nyomják a gazdaságokat. Mit várnak a mezőgazdaságban? Pattasi Ilona, a Szlovákia Agrárkamara elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát jól számolom, akkor 145 év óta a legszárazabb április volt a mostani. A gazdák nagyon rossz évtől tartanak. Mennyire lehet ezt még egyébként visszafordítani, ha mondjuk májusban érkezik valamennyi eső? Vagy már vannak bizonyos károk, amelyek véglegesek?
1: Igen, ezzel a helyzettel komolyan kezdtünk foglalkozni már a két héttel ezelőtt is, és mivel a mezőgazdasági minisztériumtól van ilyen megbizatásunk, ami a természetbeni csapásokat érinti a gazdaságokban, az 10 napon belül, tehát elvárják, hogy ezt az információt eljuttassuk a szaktárcához, úgyhogy hétfői napon kiküldtünk az összes határmenti régióban gazdálkodó gazdáinknak egy ilyen nyomtatványt, hogy töltsék ki, hogy melyik növény mekkora területen van veszélyeztetve, függetlenül attól, hogy a helyzetet azt komolyan ismerjük, és ez a valós helyzet. A Hidrometeorológiai Intézetnek az információit állandóan figyelemmel kísérjük, és így, ahogy tetszett mondani, hát a tavaly decembertől április végéig, tehát rekord alacsony volt a föld vízhiánya, ami még rosszabb, mint a 2022-es év volt, és a klimatológusok szerint is, ami kimutatás alapján volt, 250 milliméter hiányzik a földből a nedvesség, úgyhogy Szlovákia területének információjuk, számításuk szerint is 60% a Szlovákia területének vízhiányában szenved. Úgyhogy ez valóban a vegetáció alatt a növényeknél, a őszi vetéseknél már látható volt, hogy a növekedésben leálltok a növények, nincs az a fejlődési szint, ami ebben a stádiumban kellene lenni. 3 hete voltunk Bodrog közben, ott a gazdák már mondták, hogy az árpa kezdi a kalászát dobni, amiben alig van szem, és látjuk azt is, hogy a olajos repce, ami most sárgít a földeken, tehát az is sokkal alacsonyabb a nagyságrend, és nincsen olyan sok hüvely a növényzeten, ami aztán a szemet is képezni és jó terméshozamot mutatna. Tehát ez valóban nagyon nagy problémát fog jelenteni, mert ha ez az időjárás nem változik meg, tehát nem lesz víz, akkor a tavalyi évi terméshozam az a szakemberek előrelátásai szerint 40%-kal alacsonyabb lehet a tavalyi évhez viszonyítva. Ha azt veszem, hogy tavaly volt búzából Szlovákiába 4,9 tonna terméshozam hektáronként összterületen, gondolok egész Szlovákiába. Ha ez 40%-kal alacsonyabb lesz, akkor könnyen ki lehet számítani, hogy milyen terméshozamok várhatóak, és valóban mondjuk a gabonaféléknél Szlovákia az önellátást valószínű, hogy ilyen feltételek mellett is tudná biztosítani, de ez nem elég, ugyanis takarmányra is szükség van az állatok részére, és most az időjárás, ahogy mutatja, itt a kelet-szlovákiai térségében a gyeplegelők is olyan alacsony a növény, hogy nem merik az állatokat kiengedni, legeltetni, és az első kaszállást azt május végéig meg kellene a gazdáknak, ez az Európai Uniós rendelet előírná, hogy az első kaszállás az május végéig történne. De mivel a növényzet olyan helyzetet alakított, hogy a gazdálkodók nagyon kétségbe van esve, hogy ha kaszálás is történik, akkor milyen széna lesz ott, hogyha ilyen alacsony a növényzet.
0: Ha már itt említi a takarmányokat, akkor adódik a kérdés, hogy mondjuk, és ezt a hallgató szempontjából kérdezve, hogy mit jelenthet ez a szárazság, hogy a kenyér drágulhat, a hús, a tejtermék, vagy mondjuk ezek a gazdáknak ez a kárra nem feltétlenül vetül át érezhető gyorsasággal, meg mértékben, mondjuk az élelmiszer árakba, illetve hát azt évről évre hallani, hogy az öntöző rendszerek rossz állapota, vagy éppenséggel nem léte miatt nagyon kritikus az a helyzet, hogyha asszály van. Ebben a tekintetben akkor meg mi marad a gazdáknak, ha öntözni alig tudnak?
1: Igen, Szlovákia összterhöttének 66 ezer hektáron van öntözés, ami működőképes, és nem csak a beépített öntözés. Itt is el kell mondani, hogy a konszolidációs törvény is a mezőgazdászokat néhány esetben elhidegítette a helyzettől olyan értelemben, hogy az egyik gazdálkodó hív, hogy a benzinkutakon 400 euró vehet naftát, amikor egy traktor, az 240 literre lett elég, amikor egy traktorba 1000 liter kell, akinek nincs otthon gazdálkodónak párolási lehetősége, vagy nincs saját nafta kútja, akkor az a benzinkutakon vásárol, de ezt a helyzetet, tehát én a miniszter úrnak rögtön írtam, úgyhogy a kormány akkor ezt a felszabadította, ezt a helyzetet a mezőgazdászok részére, de az öntözésnél is mindjárt előjött, hogy akinek pedig pumpája van, az bandaszkába viszi a naftát, és néhány benzinkutas nem akart neki adni naftát, hogy nem lehet elvinni azt naftatartályba. Úgyhogy ilyen esetben tényleg úgy van, hogy az egész Szlovákiában nem csak a mezőgazdászok, hanem ráépülő, vagy a feltételeikhez szükséges helyzet is sok esetben gondot okoz számukra. Tehát a víz, ez komoly probléma. Mind a mellett arra várunk, hogy legyen felhívás a beruházás területén az öntözés kiépítésére, vagy modern öntöző berendezéseknek a megvásárlására. De nálunk még az is a gyümölcsösöket sújtotta, és gazdálkodunk, akinek 200 hektáron van diósa, mondja, hogy az egész diósa elfagyott. Tehát a miniszter úr most összehívta a tanácsadóit, tehát igen, én is részt veszek jövő héten az értekezlet. Itt mindenképpen meg fogom említeni, hogy minél az öntöző berendezésekre a felhívást a beruházásokra megejteni, valamint a fagyokra, a védekezési rendszerre is, tehát olyan feltételeket kialakítani, ami a gazdálkodóknak mindenképpen szükséges, hogy védekezzenek a fagykárok ellen, és ez a gyümölcsösökben. Ez is még romlott a helyzeten, uh-huh. Úgyhogy hát, ha amit tetszett kérdezni, hogy az alapélelmiszereknek a biztosítása a lakosság részére, azt hiszem, hogy nem szabadna, hogy probléma lenne. Itt gondolok akár a kenyérre, tehát a sertéshúsok ugye annak a és a csirkéknek a tenyésztése és a hizlalása a tenyészeteknél, ott szemes gabonánk van, most már az árak is egy picit megkezdtek felfelé menni, mivel nagyon alacsony volt, még vannak tárolók, ahol kukorica, gabona is van, a gazdálkodók nem számolták el, és előtt egy hónappal sokkal alacsonyabb volt, mint az előző évben, de már mutatkozik, hogy a fölvásárlók és a kereskedők látják ezt a helyzetet nem csak Szlovákiában, hanem egész Európában, úgyhogy picit kezdtek az árak emelkedni. Úgyhogy azért a lakosságnak attól nem kell félni, hogy nem lesz kenyér, hús pedig baromfi sertéshús. Itt nagy probléma van a tejtermelés területén. Ott viszont ugye azt tudjuk jól, hogy a tejára, mivel az egész Európában a tejárok lecsökkentek, a termelési költségek alá, tehát itt nagyon sok tenyészetben foglalkoztatott gazdálkodók le fogják építeni a tehenészetet. Sajnos, hogyha valamilyen injekciót nem kapnak arra, hogy a költségeik a tejtermelésnél valami módon honoráló legyenek, már mondjuk a minisztérium is ehhez a lépéshez hozzájárul azzal, vagyis a segítséghez, hogy a tehenészetekbe az állami támogatások során valamihez támogatva lesz ez az ágazat. Tehát ott fölmerülhetnek problémák abban az esetben, ha a tenyésztők nem tartsák meg az állományokat. Persze az, hogy a zöldségben, a gyümölcsnél biztos, hogy magasabb piaci árokra fog kelleni számítani, mert ott hiány lesz, tehát a gyümölcsösök sok elfogyott. Ugyanúgy a zöldségtermelők például, akiknek cukorborsójuk volt, se meg a kukoricájuk, paprika, paradicsomot még a szabadföldön nem merik kiültetni, mert a föld annyira száraz, hogy a növény elszárod, tehát nem indul be a növekedésbe, tehát ott biztos, hogy lesznek problémák.
0: Folytogató a szárazság a szélesebb régióban is. A részletekről Patassi Ilonával, a Szlovákia Agrárkamara elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm szépen. Minden jót.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 6-án, Ivett és Frida napján. A felvidék kifejezés hergeli a politikai közeget. A szlovák nemzeti részen már parlamenti határozattal ítélnék el a kifejezés használatát. Mindjárt jövünk a részletekkel, most régiós hírek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
2: A komáromi városi képviselőtestület áprilisi ülésén jóváhagyta a pozsonyi kapu bérbeadását egy új bérlőnek. A városháza hozzátette, hogy a bérlő biztosítja az épület felújítását. A versenytárgyalás feltételeiben szerepel, hogy az új bérlőnek saját költségére ki kell takarítania és biztonságossá kell tenni az épületet a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül. A felújítási munkák 2 szakaszban zajlanak majd, az első szakaszt 2, a másodikat 5 éven belül kell befejezni. Kassa megye önkormányzata hétfőn megkezdte Nagykaposon a 2/552-es út 1,757 kilométeres szakaszának felújítását. Rasztyiszláv Trnka megyeelnök közlése szerint a munkákat 12 hónap alatt végzik el. Kicserélik a burkolatot és korszerűsítik a vízelvezetést, a víznyelőket, modernizálják a buszmegállókat, átépítenek egy kereszteződést. A projekt 2 gyalogos átkelőhely megvilágításával és akadálymentesítésével is számol. 41 járásban van érvényben fokozott tűzveszély 2-től. A figyelmeztetés többek között a komáromi, a kassai, a kassavidéki, a lévai, a losonci, az érsekújvári, a rozsnyói és a nagykürtösi járásra érvényes. Tájékoztatott a tűzoltó és mentőszolgálat a belügyminisztérium honlapján. A tűzoltók arra figyelmeztetnek, hogy a fokozott tűzveszély idején mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat, tilos nyílt lángot használni, száraz növényeket égetni, illetve tüzet rakni olyan helyen, ahonnan tovább terjedhetnek a lángok.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, napközben helyenként beborul, néhol csapadék is lehetséges. Meleg lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Megélénkülő déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tardos kedden gázvezetéket javítanak, így a főutca egy szakaszán lezárták az egyik sávot. Garamkálnán az 51-es főúton nem járható a híd, a 10 tonnánál nehezebb járműveknek kerülni léván át lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8:36. Bár a politikusok az utóbbi években rendre azt hangsúlyozták, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok történelmi csúcson vannak, a két nemzet közé éket verő vitás kérdéseket mégsem sikerült rendezni. Érdemi megoldás hiányában azonban a szőnyeg alá söpört problémák előbb-utóbb újra előkerülnek, és nem volt ez más, hogy az elmúlt napokban sem, hiszen a felvidék kifejezés használata komoly hullámverést eredményezett. A szlovák nemzeti párt elnöke, Andrej Danko ugyanis nehezményezi, hogy a leendő magyar miniszterelnök Magyar Péter rendszeresen használja a felvidék szót, amellyel Danko szerint megkérdőjelezi a szlovák államiságot. Így azt javasolja, hogy a szlovák parlament határozatban szólítsa fel a hamarosan hivatalba lévő magyar kormányfőt, hogy a jövőben tartózkodjon ettől a magatartástól. A témáról Jeszenszky Géza történészt, Magyarország korábbi külügyminiszterét, Tilajcsik Dóra kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: A szlovák-magyar kapcsolatok egyik legterheltebb és legtöbb konfliktust kiváltó kifejezése kétségkívül a most már többször említett felvidék, így a közérthetőség érdekében kérem, kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen mit is jelent valójában ez a szó, illetve hogy hogyan értelmezik a kifejezést a magyarok és a szlovákok.
2: Igen, hát ez egy földrajzi kifejezés és egyben történelmi. Tulajdonképpen a koraújkorban, 17-18. Században a felső Magyarország, vagy Hungária Superiora, vagy szlovákul Horné Uhorszkó, ez csak a mai Szlovákiának a keleti részét jelentette, ennek a fővárosa volt Pozsony. Bécsből nézve, hogy ez volt felső Magyarország, és a közelebbi részek, tehát mondjuk a mai Nyugat-Szlovákia, azt pedig alsó Magyarországnak nevezték magyar nyelven. Az, hogy az akkori szláv, szlovák népesség hogy nevezte, egyáltalán kérdés, hogy használta egy elnevezést erre a területre. A felvidék kifejezés az magyarul tulajdonképpen az ország, a történelmi országnak az északi, a hegyes részét jelentette, és ebbe beletartozott a ma Magyarországnál maradt északi középhegység, a Börzsöny, Mátra és a Bükkissű. Tehát ez egy olyan kifejezés, amin megütközni teljesen fölösleges, szinonimája mondjuk annak, hogy Szlovákia, vagy a szlovákiai magyarok. Hát nyilván Dankónak ezzel nem lenne kifogása, na de hát azt kifogásolni, hogy a magyar nyelvben évszázadok óta használatos felvidék kifejezést azt betiltani kvázi, hogy a magyar miniszterök ne használja. Ez majdnem olyasmi, vagy olyasmi, mintha azt mondaná Bécsben, vagy Ausztriában egy párt, mondjuk a Szabadságpárt, hogy a magyaroknak nem szabadna a Bécs szót használni, hiszen németül Wien a főváros. Tehát minden népnek megvan a joga és ez a történelmi hagyománya, hogy más országok városait, vidékeit a saját nevén, a saját nyelvén használatos módon fejezze ki. Úgyhogy ez egy olyan követelés, amit semmilyen józan szlovák nem támogathat szerintem. Másrészt pedig, hát hogy ez fenyegeti Szlovákiának a létét vagy biztonságát, az ugyancsak, ez egy rendkívül erőltetett, és el is mondhatom, hogy ez egy nevetséges dolog. Úgyhogy ezt el kellene felejteni, a magyar-szlovák viszony, hogy jó legyen, az közös érdek, és éppen az ilyen Dankóféle felvetések, igények teszik nehézé, vagy nehezítik a két nép viszonyát.
1: Ahogy a Rőn is utalta, a felvidék kifejezés tulajdonképpen egy földrajzi szakszó, ha fogalmazhatunk így, mégis rendre az értelmezési különbségek miatt politikai viták tárgyát képezi. De hogyan és mikor kezdték el a politikai hangulatkeltés eszközévé tenni ezt a szót, ami oda vezetett, hogy tulajdonképpen most is erről kell beszélgetnünk?
2: Hát így van még egy szinonimája ennek a szónak, vagy kifejezésnek, hogy felföld. Tulajdonképpen ugyanazt jelenti, csak érdekes módon, hogy ha valaki azt használja, hogy felföld, azon még a szlovák nacionalisták dohányja sem szokott megütközni. Tehát ez egy, mint említettem, ezt széles körben használták magyar nyelven, legalább a 18. században, vagy addig visszamenőleg. A 12. században pedig tulajdonképpen azért vált ez talán szlovákok egy része számára kényessé, mert volt egy bártfai születésű, tulajdonképpen német hátterű csipszer, Grünwald Béla, aki írta 1878-ban jelent meg egy könyve a Felvidék címmel, és ez a Grünwald Béla a magyarosításnak volt a szószólója, szorgalmazója. Ő nem erőszakkal, de úgy gondolta, hogy hát ahogy mondjuk az Egyesült Királyságban az angol nyelv uralkodóvá vált a skótok és a velsziek körében is, ugyanúgy Magyarországon a magyar nyelv lehet az államnyelv. Ezt azonban a kortársai sem osztották, úgyhogy az akkori szabad elvű párt, amelynek a tagja volt, végül is kizárta őt. Tehát az ő nevéhez fűződik viszont három szlovák nyelvű gimnáziumnak a betiltása és a Matica Vaskának a felfüggesztése, vagy orrának a zárulása. Ezeket józan magyar politikusok akkor sem támogatták, később sem, és hát nyilván egy mai magyar történész ez sajnálatos eseménynek mondja. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Quisquid Pod, tehát indokolt lehet, hogyha ilyen ütésváltásra kerülne a sor, hogy hát voltak olyan magyar lépések, amelyeket ma joggal kifogásolnak nem csak szlovákok, hanem tisztességes magyarok is, de hát mondjuk az 1945-48 közötti magyar ellenes lépéseket, a kollektív büntetést azért, hogy úgymond a magyarok szétverték, vagy hozzájárultak Csehszlovákia szétveréséhez. Hát egyébként történelmileg ebben akkori szlovák nacionalisták, Tiso és az ő követői, a szlovák néppárt volt a, ahogy tetszik, felelős, persze Hitlernek a biztatására. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a történelmi vitákat a történészek nem olyan nehezen tudják rendezni, pláne fiatalabbak, és nem volna szerencsés, hogyha ez a közös politikai érdekek, akár a visegrádi együttműködés rovására menne. Hiszen valójában a magyar-szlovák vitáknak a megoldása az Európai Unió, amikor nincs már határvita, mert a határ az egy formalitássá vált, a Duna egyik oldalán még ugye inkább a, sőt, hát az eurót használják, de már a magyar oldalon is egyre inkább úgy számolnak, remélhetőleg előbb-utóbb, inkább előbb nálunk is ez lesz, nem állítják meg az embert. Tehát tulajdonképpen, ami Nyugat-Európában megtörtént az 1960-as évek után, ez sajnálatos módon késéssel, mert ez már 89-90 után megkövetkeztetett volna, de itt is megvalósulóban van, úgyhogy én, ahogy a könyvemben is írtam, a trianoni trauma gyógyításának az eszköze az Európai Unió és a tisztességes jószándékú politikusok mindkét országban.
1: Ha már a tisztességes és jószándékú politikusokat említi mindkét országban, akkor ez az a pont, ahol érdemes megjegyeznünk, hogy egyes értelmezések szerint a felvidékkel kapcsolatos régi nevezéktani vita kiváló fokmérője annak, hogy éppen milyen a magyar-szlovák kapcsolatok minősége, mivel a közvélekedés szerint ez a kifejezés általában akkor kap központi szerepet a politikai kommunikációban, hogyha Pozsony és Budapest távolodni kezd egymástól, és a viszony kezd befagyni. Most is ez a helyzet áll fent, vagy egyelőre még korai lenne ilyen messze menő következtetéseket levonni?
2: Hát ugye van egy ilyen politikában használatos kifejezés, főleg a Magyarországon szomszédos országokban, a magyar kártya, ami nem igazából véve azt a bizonyos kártyafajtát jelzi, hanem magyar kisebbséggel szembeni türelmetlen magatartás, ami sajnos még mind Romániában, mind Szlovákiában hozhat szavazatokat. Vannak olyan pártok, politikusok, akik erre alapozzák a karrierjüket, mint például Romániában az a Simion, aki elnökjelölt is volt, szerencsére vereséget szenvedett, és most egy nagyon erős párt, román nacionalista pártnak a vezetője. Tehát ez egy olyan magatartás, ami azt reméltük, hogy ennek a bázisa rohamosan csökkenni fog a rendszerváltozás után, és voltak is olyan évek, időszakok, mondjuk Szlovákiában a Zurunda vagy Radicová kormány idején ez így volt, tehát én azt szoktam mondani, hogy egy régi latin mondás idézve, hogy fejtől bütösödik a hal. Tehát ha a politikai vezetők nem élnek ezzel a hittetszik magyar kártya használatával, nem játsszák ki, akkor visszaszorulóban van, és ebben a médiának is megvan a jelentős szerepe, hogyha felkarolja az ilyen igényeket, mint ahogy Dankó, hogy hát a magyar miniszterelnöktől elvárja, hogy ne használjon egy olyan kifejezést, ami a magyar nyelvben általános. És egyébként a mai magyar szóhasználatban én úgy érzem, úgy tapasztalom, hogy valójában a Szlovákiában, ha úgy tetszik, a főként Dél-Szlovákiában élő magyarokra vonatkozik. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a felvidéki vagy esetleg felföldi magyarok, az azt jelenti, hogy a szlovákiai magyarok, és ebben megint tulajdonképpen hát egészen érthetetlen, hogy valaki megütközik, az ütközik ezen meg, aki meg akar ütközni, aki abból akar profitálni, hogy lázítja a szlovák közvéleményt a magyarok ellen, legyen az a magyarországi magyarok, vagy pedig a szlovákiai magyarok.
1: És a már említett Dzurinda, valamint Radičová kormányok mellett a jelenleg is kormányzó Robert Ficónak is voltak nyugodtabb időszakai, különösen azután, hogy az elmúlt években közeledni kezdtek egymáshoz a leköszönő magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, hiszen ezek a kritikai hangok az elmúlt években is elhalkultak némiképp, és nem okozott akkor a zavart, hogyha például Orbán Viktor vagy valamelyik magyar kollégája a Felvidék kifejezést használta, de az, hogy Magyar Péter színre lépésével így nagyjából másfél évtized után újra leporolták ezt a régi vitát, mit vetít előre a szlovák-magyar kapcsolatok jövőjét illetően?
2: Igen, hát nagyon jó, hogy említette azt, hogy Orbán Viktor, ha ezt utána nézünk, bizonyíthatóan maga is rendszeresen használta ezt a kifejezést. Na most Ficó esetében hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ő egy hagyományosan magyar ellenes, hiszen csak gondoljuk arra,

0: sem látom egy elvi következetes politikusnak, miközben még mindig talán Moszkvába készül az úgynevezett győzelemnapi ünnepségekre, most Jerevánban Tusk lengyel miniszterelnökkel és Babis cseh miniszterelnökkel arról beszélt, hogy na, helyreállítható a visegrádi együttműködés, mondták, hogy mi vagyunk a három muskétás, és várjuk a negyediket. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon könnyen váltanak egyesítusok nyelvet, hangnemet, és Fico mindenképpen hatalomban akar maradni, és egyik nap úgy látja, hogy a magyar ellenességgel tudja megszerállítani a gyengülő pozícióját, másik nap lehet, hogy mondjuk reálpolitikusként azt gondolja, hogy Magyar Péter van, ezt kell szeretni, és neki valójában neki is az az érdek, hogy az Európai Uniónak egy jó tagja legyen, onnan kapja a támogatásokat, és hát ez összeegyeztethetetlen az orosz barátsággal, márpedig Magyar Péter esetében ugyanaz a helyzet, illetve Magyarország rendezi a Brüsszellel, az Európai Unióval mesterségesen felkeltett vitát, ellenségeskedést, és hát Fico is azt hiszem, hogy képes beállni ebbe a sorba, abban a reményben, hogy nem az ellenzéke fogja megvalósítani azt a politikát, azt a külpolitikát, amelyet Magyarország a Tisza kormány alatt követni fog.
1: És ezzel gyorsan eljutunk oda, hogy az elmúlt évtizedekben sokszor és sokan, többek között ön is megnyitotta már azt a kérdést, hogyha azt szeretnénk, hogy a magyar kártya időről időre, amikor a politikusoknak megfelelne, kerülhessen elő, akkor végre le kellene zongorázni ezt a régóta várt magyar-szlovák megbékélést. De mi lehet a kulcsa annak, hogy egyszer tényleg sikerüljön a kiegyezés?
0: Igen, hát én erről sokszor beszéltem, írtam legfrissebben, ugye múlt héten volt egy konferencia, lényegében a magyar-szlovák megbékélésről, azon én nem tudtam részt venni, de elküldtem a felszólalásomat, ez megjelent a Napunkban, én ajánlom is a tisztelt hallgatóknak a figyelmébe. Hangsúlyoztam, hogy tulajdonképpen 100 év van a két nép 1000 évesnél is hosszabb közös történelmében. 100 év, amikor viták voltak 1848 és 1948 között. Ezeket a vitákat ma már, hát ezek nem élő viták és lezárt kérdések, nincs Katár kérdés, nincsenek Magyarországon panaszok a Magyarországon maradt, Magyarországon élő pákokkal kapcsolatban. Sajnos Szlovákiában a magyar kisebbség helyzete ma sem olyan megnyugtató. És én úgy vélem, hogy itt a kulcskérdés. Valójában nem a két állam között van szükség, ha úgy tetszik, kiegyezésre, megegyezésre, hanem a szlovákiai többségi nemzet és az ottani magyar kisebbség között. Akkor lesz igazán harmonikus és minden hátsó gondolattól és aggodalomtól mentes a magyar-szlovák viszonya, két állam viszonya, hogyha Szlovákiában azok a személyek és azok az erők, azok a pártok veszik kezükbe a kormányzást, akik hajlandók azt az európai magatartást követni, azt az európai gyakorlatot, azokat a nem csak elveket, hanem azokat, amik szerződésben, a két állam közötti szerződésben, az Európa Tanács nyelvi kartájában és a kisebbségi keretegyezményben vannak. Ha ezeket jogi szemmel végrehajtja Szlovákia, akkor Szlovákiában elül minden érdemi ellentét. A szlovákiai magyarok egy nagyon jó partnerei lehetnek egy ilyen szlovák kormányzatnak, ahogy egyébként voltak. A rendszerváltozás után a szlovákiai magyarok egy pártban vagy több pártban, de mindig a nyugati értékek, a demokráciát támogatták, úgyhogy én azt remélem, hogy az új magyar kormány léte elő fogja segíteni azt, hogy a szlovákiai magyarok között is helyreálljon a teljes egyetértés, a nemzeti kisebbségi jogok támogatása, és Szlovákia európai orientációja, és hát a szlovák demokrácia javára.
1: Ugyanakkor az optimizmusa ellenére is felsejlett a háttérben az, hogy nem arra számít, hogy a kisebbség és a többség viszonya az egyik napról a másikra megoldódhat, tehát hogy azért a háttérben még bőven van munka, hogy ez az ön által felvázolt kép egyszer valósággá váljon.
0: Hát Magyarország részéről én ismerve a új kormány politikáját, szándékai, személyesen a külügyminiszter, úgyhogy Magyarország részéről biztos, hogy meg lesz a törekvés szlovák-magyar viszony helyreállítására, vagy a legjobb alapokra helyezésére. Azonban az is világos, és ezt Magyar Péter is világossá tette, hogy ennek egyetlen, de kerülhetetlen feltétele az, hogy mondjuk például a Benes dekrétumok körül éppen Fico által és az ő kormánya által újra föltámasztott vita rendeződjön,

0: szűnjenek meg a földrablások, ezek a föld elkobzások, és egyáltalán én kimerem mondani azt, hogy a Benes dekrétumokat nem szabadna azonosítani azzal a magyar ellenes politikával, amit 45-48 között éppen Benes vezetésével folytattak. Azoknak a dekrétumoknak egy része, sőt a többsége nem a magyar és a német lakosság kitelepítésével és jogfosztásával foglalkozik. Tehát ez egy hamis tudat Szlovákiában, hogy a Benes dekrétumok jelentik Szlovákiának a létét. A Szlovákia létét az önrendelkezés, a szlovák nép akarata 1993-as szétválás jelenti, és az, hogyha ezeket a Benes dekrétumokat valóban a történelem szemétdombjára helyezik, süllyesztőjébe, zárójelbe teszik, és valóban, amit annyiszor hallottam én szlovák politikusoktól a 90-es években, meg később is, hogy ó, hát ezek a dekrétumok, ezek már történelmi relikviák, ezek nem érvényesek. Hát én el is hittem, hogy ezek nem érvényesek, és aztán pár évvel ezelőtt én is értesültem arról, hogy konkrét esetekben az úgymond Benes dekrétumokra hivatkozva opoznak el.
1: Szlovák-magyar viszony most már Magyar Péter és Robert Fico kezében van. Arról, hogy hogyan alakulhatnak a két ország kapcsolatai a közeljövőben, Jeszenszky Géza történésszel, Magyarország korábbi külügyminiszterével beszélgettünk. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Örömmel mindig.

8:56 perc, és én el is köszönöm kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba május 6-án, Ivett és Frida napján. A 9 óra hírek utána nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, melyben Jakubec László várja önöket. A mai reggel szerkesztője Bábel Ivett volt, a műszaki munkatárs Kovács János. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat 2026. május 6-án, Ivett és Frida napján. Mai műsorunkban Kristóf György, kassai filmrendezővel beszélgetünk legutóbbi filmje, a Zenit utóéletéről, aktuális terveiről, valamint arról, milyen tapasztalatai vannak a szlovákiai és magyarországi filmes kulturális közegben. Vendégünk lesz Köböl Tibor, az Izomsorvadásos Betegek országos szervezetének társalapítója és szociális tanácsadója, akivel az integrált szakvélemény körüli tapasztalatokról is szó lesz. Végül Pickó Katalin pszichológussal emlékezünk a kassai származású Edith Eva Egerre. Munkatársaim nevében is tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei. Nyugdíj előrejelzést küld ügyfeleinek a szociális biztosító. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz külügyminiszter. Nyárias idő lesz ma, 28 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Nyugdíj előrejelzést küld a szociális biztosító szinte minden ügyfelének. Az előrejelzést körülbelül 3,5 millió biztosított fogja megkapni. Az erre feljogosult ügyfeleknek május végén kézbesítik a prognózist, tájékoztatott kedden Erik Tomás Munka, szociális és családügyi miniszter. A nyugdíj előrejelzés 3 fontos információt fog tartalmazni, a nyugdíjkorhatárt, a számon tartott időszakok áttekintését és a nyugdíj becsült értékét. Az ügyfelek a nyugdíj értékéről egy pesszimista, egy általános és egy optimista becslést is kapnak. A rendszer figyelembe veszi az első és második nyugdíjpillért is, 2028-tól pedig ezt kibővítik a harmadik nyugdíjpillérrel, az úgynevezett pán-európai nyugdíjjal. A prognózisok fontos részét képezik a hiányzó biztosítási időszakokról szóló értesítések is, mert így a biztosítottak még aktív éveik során bepótolhatják ezeket, hogy a nyugdíjba vonulások során ne okozzanak gondot. A projekt az uniós helyreállítási terv keretében valósul meg, és célja Szlovákiát azon országok listájára juttatni, amelyek rendszeresen tájékoztatják lakosaikat jövőbeli nyugdíjuk becsült összegéről. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter Pekingbe érkezett, ahol kínai kollégájával Wang Yi-vel tárgyalt. A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok mellett a regionális és nemzetközi helyzet is szóba került. Kína továbbra is az iráni olaj egyik legfontosabb felvásárlója, és az amerikai szankciók ellenére is folytatja a vásárlást. A látogatás megelőzi Donald Trump tervezett kínai útját, ahol találkozik Xi Jinpingvel. Közben Marco Rubio arra kérte Pekinget, gyakoroljon nyomást Iránra a hormuzi szoros ügyében, mert Teherán lépései szerint növelik az ország nemzetközi elszigetelődését. Szíriai hatóságok kedden közölték, hogy felszámoltak egy a libanoni Hezbollahhoz köthető sejtet, amely állítólag merényleteket tervezett kormányzati tisztségviselők ellen. A libanoni fegyveres szervezet tagadta a vádakat, azokat alaptalannak nevezte. A szíriai belügyminisztérium tájékoztatása szerint Damaszkuszban, valamint Aleppo, Homs, Lartus és Latakia tartományokban összehangolt biztonsági műveleteket hajtottak végre. Ezek során egy szervezethálózatot számoltak fel, amelynek tagjai a gyanú szerint libanoni kiképzés után jutottak be Szíriába. A raziák során fegyvereket, robbanóanyagokat és RPG rakétavetőket is lefoglaltak. Az illetékesek 11 gyanúsítottról tettek közzé felvételeket, állampolgárságukat azonban nem hozták nyilvánosságra. A Hezbollah visszautasította az állításokat és hangsúlyozta, hogy nincs jelen Szíria területén. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden telefonon egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. A hívás Lavrov kezdeményezésére történt. A felek az amerikai-orosz kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról és Irán helyzetéről tárgyaltak, közölte rövid nyilatkozatában Tommy Pigott külügyi szóvivő. A telefonbeszélgetés napján az orosz támadások legalább 22 civil életét követelték Ukrajnában. Volodymyr Zelenszkij a legújabb támadásokra reagálva teljes cinizmusnak nevezte, hogy Moszkva fegyverszünetet kér propaganda ünnepségek megszervezésére, miközben addig is folytatja a rakéta és drón támadásokat. Az újabb támadás hullám azt követően tört ki, hogy mindkét fél tűzszünetet jelzett. Moszkva egyoldalú fegyvernyugvást hirdetett május 8-ára és 9-ére a győzelem napja alkalmából. Ukrajna közölte, hogy már szerda éjféltől felfüggeszti a harci műveleteket, az ukrán hadsereg ugyanakkor jelezte, minden ellenséges támadásra válaszolni fog. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszása 8. fordulójának keddi eredményei: Zsilina Mihalovce 3-2 és Skalica Košice 3-1. A labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóján Arsenal Atletico Madrid 1-0. Az Arsenal 2-1-es összesítéssel jutott a budapesti döntőbe. A másik ágon ma 21 órától Bayern München Paris Saint-Germain visszavágóra kerül sor. Az első meccset a franciák nyerték 5-4-re.
3: Időjárás.
0: Jobbára derült az ég, napközben helyenként beborul, néhol csapadék is lehetséges. Meleg lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Megélénkülő déli szél fúj.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban a Malomvölgyben, a Patronka felé, valamint a Rakparton Károlyfalu irányából. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 9 és fél perccel műsorunk mai tartalmából. Vendégünk lesz Kristóf György, kassai filmrendező, akinek első nagyjáték filmje az Out, Cannes-ig jutott legutóbbi alkotása, a Zenit pedig szavak nélkül a tánc és a mozgás nyelvén beszél hatalomról, közösségről és elnyomásról. Arról is kérdezzük, milyen tapasztalatai vannak a szlovákiai és magyarországi filmes kulturális közegben. Megszólal Köböl Tibor, szociális tanácsadó és érdekvédő, az izomsorvadásos betegek országos szervezetének társalapítója, aki gyermekkora óta izomdisztrófiával él és évtizedek óta dolgozik a fogyatékossággal élő emberek jogaiért. Szót ejtünk az integrált szakvélemény körüli tapasztalatokról is. Bajkai Csengel Mónikától, a Jókai Napok főszervezőjétől megtudjuk, hogyan alakult az idei jelentkezés és mire számíthat a közönség Komáromban. A műsor végén pedig Erit Eva Egerre, a Kassán született amerikai klinikai szakpszichológusra, holokauszt túlélőre és íróra emlékezünk, Pickó Katalin pszichológussal. Munkatársaim Kovács János hangmérnök és a hírszerkesztő, Csenger Ferenc nevében is tartalmas kikapcsolódást kíván a szerkesztő műsorvezető, Jakubec László. Ha tehetik, rádiózzanak velünk!

Május 6-a van, az év 126. napja, névnapjukat a Fridák és az Ivettek ünneplik, ma van Szent György napja. A keleti keresztény hagyományban ezen a napon emlékeznek Szent György vértanúra, aki a keresztény világ egyik legismertebb és legnépszerűbb szentje. Halljuk, milyen jeles események kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. május 6-án első Balduin, jeruzsálemi király megkezdte Akkó ostromát, amely akkor a fátimidák kezén volt. A város elfoglalása fontos lépés volt a jeruzsálemi királyság megszilárdításában, hiszen Akkó később a keresztes állam egyik legfontosabb kikötőjévé vált. május 6-án spanyol és német zsoldos csapatok kifosztották Rómát. A pusztítás az itáliai háborúk egyik legsúlyosabb eseménye volt, és sok történész ezt tekinti a reneszánsz korszak végét jelző szimbolikus fordulópontnak. május 6-án Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és II. Mátyás német-római császár megkötötte a nagyszombati békét. A megállapodás értelmében a császár elismerte Bethlen Gábort erdélyi fejedelmének, ami fontos diplomáciai siker volt az erdélyi önállóság szempontjából. május 6-án a 7 éves háború idején lezajlott a prágai csata. A porosz és az osztrák hadsereg összecsapása a korszak egyik jelentős közép-európai ütközete volt, amely tovább éleszte a porosz-osztrák rivalizálást. május 6-án Franklin Delano Roosevelt, amerikai elnök, létrehozta a közmunkaügyi hivatalt. Az intézkedés a New Deal egyik legismertebb eleme lett. Munkát adott a gazdasági világválság miatt állás nélkül maradt amerikaiak millióinak, és jelentős közmunkaprojekteket indított el országszerte. május 6-án megkoronázták harmadik Károly brit királyt és hitvesét Camilla királynét. A koronázási szertartást a londoni Westminster apátságban tartották, és ez volt az Egyesült Királyság egyik legnagyobb figyelemmel kísért állami eseménye az utóbbi években. május 6-a többi ismert személyiséghez is kötődik. Ezen a napon született Orson Welles, Oscar-díjas amerikai filmrendező és színész, valamint Tony Blair, Nagy-Britannia egykori miniszterelnöke. Ezen a napon hunyt el Mindszenty József bíboros herceg prímás esztergomi érsek, valamint Marlene Dietrich, német színésznő és énekesnő. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. éve 1856-ban ezen a napon született Sigmund Freud, osztrák orvos, pszichiáter és neurológus. A pszichoanalízis megalapítójaként a 20. századi gondolkodás egyik legnagyobb hatású alakja lett. Az emberi személyiség, az álmok, a tudattalan és a lelki konfliktusok értelmezésében új szemléletet teremtett. Elméletei ma is vitákat keltenek, de a pszichológia, az irodalom és a kultúrtörténet fejlődésére gyakorolt hatása megkerülhetetlen. éve 1871-ben ezen a napon született Christian Morgenstern, német költő. Lírájában a játékosság, a nyelvi humor és a groteszk különös elegye jelent meg, ezért a német irodalom egyik legeredetibb hangú szerzőjeként tartják számon.
85 éve, 1941-ben ezen a napon hunyt el Maróti Géza műépítész és szobrász. A századforduló magyar művészetének sokoldalú alkotója volt, építészként, szobrászként és iparművészként is maradandót alkotott. Munkái több jelentős középülethez és díszítő szobrászati alkotáshoz kötődnek, Budapesten és külföldön egyaránt. Éve 2001-ben ezen a napon hunyt el Nemere Zoltán, kétszeres olimpiai bajnok vívó. A magyar párbajtőrvívás kiemelkedő alakja volt, aki csapatban két olimpiai aranyérmet is nyert, és a magyar sporttörténet egyik jelentős bajnokaként emlékeznek rá. És végül, ha nem is kerek, és nem is félkerek évforduló, 2020-ban, 73 éves korában elhunyt Florian Schneider, a Kraftwerk társalapítója és az elektronikus zene egyik úttörője. Schneider zenésztársával, Ralf Hütterrel együtt alapvetően formálta át a modern popzene hangzását, a Kraftwerk pedig a szintipop, a techno és az elektronikus tánczene egész későbbi fejlődésére óriási hatást gyakorolt. Eseménynaptárunk mai zárásaként most tőlük szól az Autobahn egyik részlete.

0: kedves hallgatóink, a technika ördöge közbe szólt, megszakadt ez a dal. Nézek a hangmérnökünk felé, hogy még be tudunk-e játszani belőle egy részletet, vagy pedig megyünk a színes hírekkel, és majd utána játszunk még egy részletet belőle. Színes hírekkel folytatjuk. Jobban félnek a nőktől a városi madarak, mint a férfiaktól. 2000 éves elszenesedett kenyérre bukkantak. Rövidesen elkezdődhet az El Niño. Színes híreink következnek tehát Gazsik Viktória szerkesztésében.
1: A városi madarak jobban megijednek és nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő sétál feléjük, mintha egy férfi. Derül ki abból a kutatásból, amelyet francia, német, lengyel, spanyol és cseh kutatók részvételével vittek véghez, mintegy 2000 kísérleti mintán. A People and Nature szaklapban megjelent kutatás szerint az elméletet összesen 37 madárfajon tették próbára, és akár verebekről, varjakról vagy harkályokról volt szó, egyértelműen megfigyelhető volt az eltérő reakció. A különbség annak ellenére is szemmel látható volt, hogy minden megfigyeléshez egy nagyjából azonos magasságú és azonos színű ruhát viselő férfi és női résztvevőt választotta ki. A hasonlóságra olyannyira figyeltek, hogy a hosszú hajú nőknek még a haját is el kellett rejtenie. Jelenleg csupán találgatni lehet annak kapcsán, hogy miért van ez. Az egyik elmélet abból indul ki, hogy Európában a távoli múltban a férfiak voltak a vadászok, a nők pedig a gyűjtögetők. Ez szerint azonban a nők is vadásztak, jellemzően kisebb zsákmányokra, például madarakra. Innen eredhet a félelem. A kutatók azonban egyelőre azt sem tudják, hogyan tudnak a madarak különbséget tenni az emberi nemek között. Egy mintegy 2000 éves elszenesedett kenyérmaradványt találtak Svájcban a római kori vindoni szalelőhelyen, számol be a Heritage Daily. Ez az első ismert római kori kenyér az országban. A leletet Windis településen egy lakóház építését megelőző ásatáson fedezték fel. A feltárást Aargau kanton hatóságai szervezték, a területről egy ideje tudott, hogy egy egykori római tábor peremén fekszik. A vizsgálat során nem csak a későbbi állandó tábor nyomai kerültek elő, hanem egy korábbi ideiglenes erődítmény maradványai is. A különleges lelet egy nagyméretű agyagkemence közelében bukkant fel. A szakértők egy sötét kerektárgyat emeltek ki a földből, amelyről laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy egy római kori kenyér. Amint egy 10 cm átmérőjű lapos formájú lelet az elszenesedésnek köszönhetően maradhatott fenn. Egyre nagyobb a valószínűsége, hogy már idén májusban kialakul az El Niño jelenség a Csendes óceán keleti részén, ami egy komoly felmelegedési időszak kezdetét jelentheti, írja a Life Science. Az El Niño egy természetesen nagyjából 2 évente ismétlődő éghajlati ciklus, amelyet az óceáni hőmérséklet és a légköri nyomás ingadozása vezérel a Csendes óceán keleti részén. A déli oszcilláció 3 fázis között váltakozik: El Niño, azaz a meleg fázis, La Niña, annak hűvös megfelelője, és ott van az úgynevezett semleges állapot. Amennyiben bekövetkezik az El Niño, az megemeli a tengerfelszín hőmérsékletét a Csendes óceánon, és így a globális átlag hőmérsékletet is. A 2024-es rekordmeleg esztendőért jelentős részben ez volt a felelős.
0: Kedves hallgatóink, színes híreinket hallották Gazsik Viktória szerkesztésében, most pedig következzen a Kraftwerktől az Autóbán.

0: Ez volt a Kraftwerk és az Autobahn, abból egy részlet. Kedves hallgatóink, 9:30 lesz fél perc múlva. Out című első nagyjáték filmjével rögtön Cannes-ig jutott. Legutóbbi filmje, a Zenit pedig szavak nélkül kizárólag a tánc és a mozgás nyelvén beszél hatalomról, közösségről, felszabadulásról és új elnyomásról. A kassai Kristóf György már új filmjén dolgozik, miközben a régióban, Szlovákiában, Magyarországon és Csehországban is változóban van a kultúra finanszírozás és az alkotók mozgástere, közép-európaiságról, pályázati rendszerekről, félelemről és szabadságról beszélgetünk Kristóf György filmrendezővel. Szervusz Gyuri, köszöntelek a vonalban.
1: Sziasztok, jó napot.
0: A napokban egyeztetünk az interjúról, és felmerült egy hosszabb beszélgetés lehetősége is, és te meg is kérdezted, hogy ha lesz hosszabb, akkor van-e értelme most egy rövidebbnek. Pont ezért nem is szeretnék most mindent szétszálazni, inkább három dologra mennék rá, hogy mi marad benned a Zenitből, hol tartasz az új filmeddel, és milyen most alkotóként levegőt venni ebben a régióban. Kezdjük a Zenit utózöngével. Korábban nyilatkoztad, hogy elég erős ellenállásba ütköztetek, amikor támogatókat kerestetek a filmhez, és hogy a nézőknek is le kellett bontaniuk magukban bizonyos falakat ahhoz, hogy nyitni tudjanak a film felé. Utólag mit gondolsz, mi volt a legnagyobb ellenállás vele szemben?
1: Hát ami visszaigazolt egy kicsit aztán a filmek az utóélete is, hogy nem igazán tudta besorolni a közönség egy újfajta próbálkozást. Tehát sokan kísérleti filmnek tekintettek rá, pedig igazából akik megnézték, rájöttek, hogy nem kell félni tőle, te sokkal befogadhatóbb, mint azt sokan gondolják első körben. És ezt előre, meg utólag is, tehát a forgalmazásban is a nézőkkel előre felbátorítani arra, hogy ez egy élvezhető film lesz, annak ellenére, hogy nincs benne szöveges dialóg, az egyben volt egy film feladat.
0: Ugye a film így hősei egy elnyomó rendszerből szabadulnak, de a szabadság pillanata nagyon gyorsan új hatalmi rendé alakul, mintha kelepcéből kelepcébe jutnának. Ez neked egy általános politikai tapasztalat, vagy kimondottan közép-európai tapasztalat?
1: Hát persze az én tapasztalatom, ez közép-európai tapasztalat, de az a általánosabb tapasztalatom a film készítése meg utóélete során, hogy azért ez egy sokkal nemzetközi tapasztalat. Tehát több dél-amerikai kollégával is beszélgettem, akik teljesen tudtak azonosulni a filmmel, meg ez egy bárhol érvényes dolog, azt hiszem, mert nyilván letagadhatatlan, hogy a eddigi közép-európai tapasztalat, persze meglátjuk, mi lesz most Magyarországon, ezt igazoltam, mi a film is.
0: Mit tapasztalsz a Zenit bemutatója óta, milyen irányba mozdultak el a dolgok a régióban, a kultúra területén? Könnyebb vagy nehezebb ma függetlenül több ország között gondolkodó alkotóként filmet készíteni?
1: Hát nyilván ez egy összetettebb kérdés, mert minden ország más történik éppen. A cseheknél nemrég lett egy új filmalap, egy új filmtörvénnyel, valamit sikerült jól belőni rajta, valamit nem, még egy kicsit keresik a hangolásnak a megfelelő hangját. Szlovákiában most egy nagyon zuhanó leépülő fázis van, amit igazából, amit láttunk Magyarországon pár évvel ezelőtt, azt most már csak ismétlődni picit Szlovákiában. Magyarországon meg most ugye egy újrakezdés van, aminek még az első lépése is nem történtek meg, tehát nehéz iratkozni arról, hogy mi van, csak bizakodni tud az ember.
0: A Magyarországnál, hogyha maradunk, ugye említettük, hát politikai hatalomváltás történt, te hogy tapasztaltad, mi volt a legnagyobb gond a magyar filmes támogatási rendszerrel? Akár a saját tapasztalataidból kiindulva, akár alkotó kollégák tapasztalataiból, benyomásaiból?
1: Hát ugyanaz, ami az egész összestülő kultúra részlegelnek az egész országgal, tehát nem egy szakmai döntések születtek, hanem politikai döntések születtek. Nagyon sok alkotó lett elnyomva, nem tudok fejlődni, nem kaptok támogatást, miközben teljesen új emberek, vagy eddig nem bizonyított emberek milliárdos támogatásokat kaptak.
0: Hogyha így rajtad múlna, akkor mi lenne az az első néhány pár dolog, amit mindenképp megváltoztatnál? Tehát, hogy valóban az alkotók ne úgy érezzék, hogy a támogatás az politikai lojalitás függvénye, hanem valódi szakmai lehetőségként tudjanak tekinteni a rendszerre?
1: Nyilván egy demokratikus döntéshozatal kell létrehozni, ahol bizonyos időszakonként cserélődnek a döntnökök, vagy esetleg több helyen, vagy többször is lehessen újra próbálkozni. De hát ez egy sokkal komplex és bonyolult kérdés. Azt látom, magyar pedig a szakma is most próbálja kitalálni, hogy hogyan tovább. Ez egy kettő demokratikus beszélgetések, amik nem mindig a legegyszerűbbek, de hát valahogy majd kijutnak a végére, mindenki várja, hogy ez részbe érjen. Hát ennyi kell, hogy egy megfelelő szakmai döntéset próbáljanak születni, és a másik kulcsa lenne, hogy olyan emberek döntsenek, akik meg talán a ízlésében vagy a szakmai tudásában bízni lehet.
0: Szlovákiában, mintha egyre nyíltabb lenne a bizalmi válság a kulturális kormányzat és a kulturális élet szereplői között, de filmesként hol érzed leginkább ennek a bizalmi válságnak a gyakorlati következményeit? A támogatási rendszerben, az intézményi döntésekben, akár bemutatkozási lehetőségekben is, vagy egyszerűen abban a légkörben, amelyben alkotóként dolgoznod kell?
1: A Szlovákiában ugye a kultúra támogatás, mivel a film az egy drága műfaj, így függ ezektől, nagy részt ezektől az intézményektől, de függetlenül az STU-tól, a Fondnak a körülményától, ahol talán a legnagyobb problémák vannak. A Kultminor az egy továbbra is jól működő alapítványnak, vagy tűnik egyelőre. Nekem is sikerült most legutóbb támogatást kapnom az új filmemre, és eddig sokkal gyorsabban meg flottul mennek a dolgok. A film alap, az AVF, Audiovisual Fond, az megnyögi az előző éveknek a túlköltekezéseit, tehát egy picit sokkal kisebb büdzsével működik, mint általában működik. Ott inkább szakmai problémákat látok. És a harmadik intézmény a Szlovák TV, ami eddig is egy támogató, filmeket támogató rendszer volt. Itt mennek most a legnagyobb politikai játszmák, és ezáltal az alkotóknak a dilemmája, hogy akkor lehet-e együttműködni a tévével, vagy nem lehet együttműködni a tévével. Az én esetemben ők is támogatták a filmemet, viszont nem pénzzel támogatták, hanem csak én tervű vállalásokkal. Tehát én ezt nem éreztem azt, hogy ez nekem probléma lenne, hogy elfogadom a támogatásokat, mert gyakorlatilag pénzt nem kapok tőlük, hanem csak bizonyos archívokra van szükségem. Meg, mint említettem, tehát Szlovákiában most az a fázis, ami Magyarországon pár évvel ezelőtt, amikor elkezdett a filmalapot is sokan oldották, hogy akkor most szabad-e egy ilyen filmalaphoz pályázni, vagy nem szabad egy ilyen filmalaphoz pályázni. Sokan ellenálltak először, aztán persze a alkotók 95%-a mégiscsak pályázott. Meglátjuk, hogy a Szlovák TV-vel hogyan alakulnak a dolgok. Azt az AVF-et, az audiovizuális filmet is próbálják egy kicsit politizálni, de egyelőre még nem annyira problémás a dolog, mint például az STU-nál.
0: Szóba került már a készülő új filmed, amit nagy titokzatosság lenk körül. Annyit lehetett róla olvasni, hogy az orosz-ukrán háború kitörésekor játszódik Szelmencen, és egy anya története lesz, akinek egy ukrán béranya hordja ki a gyermekét, de a háború miatt nem tudnak találkozni. Láthatóan vonzanak téged ezek a határhelyzetek, kelet és nyugat között, föld alatt és felszínen, most pedig két ország határán. ez mennyire tudatos alkotói vonzódás nálad, vagy egyszerűen saját élettapasztalatodból következik, hogy mindig ilyen köztes helyzetekben gondolkodsz?
1: Hát egyrészt én ismerem ezt az egész kelet szlovákiai vidéket, a nagy szelmencsés környékét, mert hogy a nagyszüleim itt éltek, a keresztüleim még mai napig itt élnek. Rendszeresen jártam át nagy szelmencsen, és mindenki nincs gyerekünk édességet, vagy bármi mást vásárolni. Nyilván, amikor kitört a háború, ezáltal sokkal érzékenyebben észleltük, hogy hatott ránk, hogy mivel ennyire közel volt hozzánk. És ez egy olyan szituáció, történés, ami a mai helyzetet, mai történelmet befolyásoló helyzet, hogy az egyénnek is vannak rá hatásai, tehát egy nagyon szubjektív történeten keresztül próbálunk egy mai kor valahogynak a szellemét megragadni. Igen, próbálok saját tapasztalatokból, meg a környező hatásokból dolgozni, aztán ezek teljesen ösztönösen, nyilván nem az ember nem terv szerint, vagy valami kalkul alapján dolgozik, hanem mit érez. Legalábbis én. Tehát eddig ezek a történetek jöttek.
0: Ha jól tudom, és javíts ki, hogyha rosszul tudom, mintha azt olvastam volna, hogy Megtalállak lesz a készülő filmet címe, hol tartasz vele, és mennyit lehet róla most még elmondani? Pluszban kik játszanak majd benne?
1: Igen, Megtaláljuk. Hát a főszereplő az a Bárdos Judit, illetve most már a Pekhácsek Judit. Egy szlovákai magyar szereplőt játszik, és de Bécsben él, vagy Bécsben indul a történet, de több rétege van a filmnek, és a film egyik rétege, hogy a nagy szülei, a nagymamája élt ebben a nagyszámban melletti környéken. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen hazatalálás, visszatalálásra is, helyileg is, meg gyökerileg is, meg identitásilag is. Mivel egy ilyen, benne van a háború téma, meg benne van ez a Béla téma, ez egy sokkal átlésabb témának tűnnek, politikailag úgy néz ki, a rendes támogatást még nem sikerült elkapnom Kultnoron kívül, az audiovizuális formán legalább 6-7-szer próbálkoztam, eddig mindig visszadobták, Magyarországon is természetesen ugye visszadobták, tehát sokkal sajátosabban, speciálisabban, bonyolultabb finanszírozással kell megoldanunk a filmnek a létrejöttét. Nagyjából a film majdnem fele forgott le, de reméljük, hogy akkor össze sikerül befejezni.
0: Akkor ez még egy hosszasabb folyamat.
1: Hosszasabb, igen, meg kell oldanunk a maradék finanszírozásnak a biztosítását is.
0: Akkor szólítunk, hogy minden úgy menjen majd, ahogy eltervezted, sikerüljön erre támogatást is szerezned, és hogy hamarosan láthassuk majd moziban is a filmet. Én köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést, nyilván sok mindenben most csak belekapni tudtunk, úgyhogy remélem, hogy rövidesen majd össze tudunk hozni egy hosszabb beszélgetést is, és akkor már az új filmedről is beszélhetünk bővebben, illetve akár már arról is, hogy mikor lesz látható a mozikban. Kristóf György filmrendező volt a vendégünk. Sok sikert kívánok neked, és minden jót. Szervusz!
1: Én köszönöm, szép napot nektek is!

beszélgetett. A Vilkei Kovács Imrét 1943-ban küldték az ukrajnai frontra, ahol fogságba esett. Mezítláb tért haza falujába, saját anyja is alig ismerte fel. Később azonban fontos szerep jutott neki. Hogy pontosan mi, az kiderül abból az olvasói levélből, amely a II. Világháborúval kapcsolatos felhívásunkra érkezett. Hogyan lett Fekete István lelkes rajongójának magángyűjteményéből az író egyik legfontosabb emlékhelye? Miként látjuk ma Eszterházy Péter életművét, aki idén lett volna 75 éves? A Vasárnap új számában róluk is szó esik. Ismét jelentkezik a Koperta rovat, de ezeken kívül találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal.

A Roxette felvételét hallották, kedves hallgatóink, 6 perc múlva lesz 10 óra. A mai zenesarokban 1978. május 6-áig tekerjük vissza az időt. Ezen a napon kezdte meg elképesztő 18 héten át tartó menetelését a brit albumlista élén a Saturday Night Fever, vagyis a Szombatesti Láz filmzenealbuma. A Bee Gees dalaira épülő lemez nem csak listákat hódított meg, hanem egy egész korszak hangulatát is meghatározta. A diszkóláz egyik legfontosabb zenei lenyomata lett. A film és a soundtrack világszerte óriási hatást gyakorolt a popzenére, a divatra és a tánckultúrára is. Most erről az albumról következik az egyik legismertebb dal, amely már az első ütemeivel felismerhető, a Bee Gees és a Stayin' Alive.

0: Május 9-e az Európai Unió ünnepnapja. Ebből az alkalomból tekintjük át létrejöttének történetét és Szlovákia felkészülését a 2004. május 1-i belépésre. Érdemes felidézni a múltat a több mint két évtizedes hangfelvételekkel, amelyeket a szalagtárban hallgathatnak újra. Szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Magazinunk mai középső órájában Köböl Tibor szociális tanácsadó és érdekvédő lesz a vendégünk, aki gyermekkora óta izomdisztrófiával él és évtizedek óta dolgozik a fogyatékossággal élő emberek jogaiért. Kulturális ajánlóval is jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Most hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Az SZSZ igazgatójának megválasztásáról szóló törvény módosításáról tárgyal a parlament. Nem akar egységes Koreát az északi vezetés. 28 fokig melegszik fel ma a levegő, a részletek következnek. Megkezdte 49. ülését a szlovák parlament. A képviselők elsőként a progresszív szlovákiai javaslatát tárgyalják a titkos szolgálatról szóló törvény módosításáról. A tervezet célja, hogy átláthatóbbá tegye a szlovák információs szolgálat igazgatójának kiválasztását, és pontosítsa a parlamenti ellenőrzés eszközeit. Az ülésen később további napi rendi pontokról is tárgyalnak, majd a szavazások következnek. Nyugdíj előrejelzést küld a szociális biztosító minden ügyfelének. Az előrejelzést körülbelül 3,5 millió biztosított fogja megkapni. Az erre feljogosult ügyfeleknek május végén kézbesítik a prognózist, tájékoztatott kedden Erik Tomás, munka, szociális és családügyi miniszter. A nyugdíj előrejelzés 3 fontos információt tartalmaz majd: a nyugdíjkorhatárt, a számon tartott időszakok áttekintését és a nyugdíj becsült értékét. Az ügyfelek a nyugdíj értékéről egy pesszimista, egy általános és egy optimista becslést is kapnak. A rendszer figyelembe veszi az első és a második nyugdíjpillért is, 2028-tól pedig ezt kibővítik a harmadik nyugdíjpillérrel, az úgynevezett páneurópai nyugdíjjal. A prognózisok fontos részét képezik a hiányzó biztosítási időszakokról szóló értesítések is, mert így a biztosítottak még aktív éveik során bepótolhatják ezeket, hogy a nyugdíjba vonulásuk során ne okozzanak gondot. A projekt az uniós helyreállítási terv keretében valósul meg, és célja a Szlovákiát azon tagországok listájára juttatni, amelyek rendszeresen tájékoztatják lakosaikat jövőbeli nyugdíjuk becsült összegéről. Az észak-koreai alkotmány módosított változata új területi záradékot tartalmaz, és teljesen eltávolította a Dél-Koreával való egyesítésre vonatkozó utalásokat. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság immár saját területét úgy határozza meg, mint az északi határain Oroszországgal és Kínával, délen pedig Dél-Koreával határos szárazföldet, valamint a hozzátartozó felségvizeket és légteret. A dokumentum ugyanakkor nem tér ki részletesen a Sárga-tengeren húzódó, régóta vitatott tengeri határra. Az alkotmányból minden a koreai félsziget újraegyesítésére utaló kifejezést töröltek, így például a békés egyesítés és a nagy nemzeti egység fogalmát is. A jelentések szerint eltávolították Kim Jong-il a korábbi vezető eredményeire való hivatkozásokat is. A változtatások előzménye, hogy Kim Jong-un idén márciusban hivatalosan legellenségesebb államnak nevezte Dél-Koreát, és figyelmeztette Szöult az esetleges provokációk következményeire. Az amerikai hadsereg 2 nap alatt 5 emberrel végzett Latin-Amerika partjainál drogcsempészettel gyanúsított hajók elleni akciókban, közölte a US Southern Command. Egy támadásban 3, egy másikban 2 ember halt meg. Tavaly szeptember óta már mintegy 190 halálos áldozatot követeltek az ilyen műveletek. Donald Trump kormánya szerint narkoterroristák ellen harcolnak, bizonyítékokat azonban nem mutattak be. Szakértők és jogvédők szerint az akciók akár törvénytelen kivégzéseknek is minősülhetnek. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden telefonon egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. A hívás Lavrov kezdeményezésére történt. A felek az amerikai-orosz kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról és Irán helyzetéről tárgyaltak, közölte rövid nyilatkozatában Tommy Pigott külügyi szóvivő. A telefonbeszélgetés napján az orosz támadások legalább 22 civil életet követeltek Ukrajnában. Volodymyr Zelenszkij a legújabb támadásokra reagálva teljes cinizmusnak nevezte, hogy Moszkva fegyverszünetet kér propaganda ünnepségek megszervezésére, miközben addig is folytatja a rakéta és drón támadásokat. Az újabb támadás hullám azt követően tört ki, hogy mindkét fél tűzszünetet jelzett. Moszkva egyoldalú fegyvernyugvást hirdetett május 8-ára és 9-ére a győzelem napja alkalmából. Ukrajna közölte, hogy már szerda éjféltől felfüggeszti a harci műveleteket. Az ukrán hadsereg ugyanakkor jelezte, minden ellenséges támadásra válaszolni fog. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszása 8. fordulójának keddi eredményei: Zsilina Mihalovce 3-2 és Skalica Košice 3-1. A labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóján Arsenal Atletico Madrid 1-0. Az Arsenal 2-1-es összesítéssel jutott a budapesti döntőbe. A másik ágon ma 21 órától Bayern München Paris Saint-Germain visszavágóra kerül sor. Az első meccset a franciák nyerték 5-4-re.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, napközben helyenként beborul, néhol csapadék is lehetséges. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 28 fok között alakul. Megélénkülő déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Sebességet mérnek Dunaszerdahely után Gelle felé. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
5: Szeretné, ha otthon a patyol tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig vagy a készlet erejéig tart.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, 10:45 lesz, 4 perc múlva halljuk, miről lesz szó a folytatásban. Vendégünk lesz Köböl Tibor, az Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezetének társalapítója és szociális tanácsadója, akivel önállóságról, érdekvédelemről és az integrált szakvélemény körüli tapasztalatokról is beszélgetünk. Vajkai Csengel Mónikától, a Jókai Napok főszervezőjétől megtudjuk, hogyan alakult az idei jelentkezés és mire számíthat a közönség Komáromban. A műsor végén pedig Eritéva Egerre, a Kassán született amerikai klinikai szakpszichológusra, holokauszt túlélőre és íróra emlékezünk, Pickó Katalin pszichológussal. Munkatársaim nevében is további kellemes kikapcsolódást kívánok, rádiózzanak továbbra is velünk!

A Jó Világban együttes felvételét hallották, kedves hallgatóink, 4:11 múlt fél perccel. Kulturális ajánlóval folytatjuk, tartsanak velünk! A héten is izgalmas programokkal várja az érdeklődőket a Dunaszerdai NFG Klub. Ma 18 órától Dunakult estre kerül sor, ahol közérthetően beszélgetnek majd energiapolitikáról, szakmai döntésekről és azok mindennapi következményeiről. Az est vendége Holoda Attila. Május 7-én, azaz holnap 18 órától folytatódik Mészáros András kultúrtörténeti előadás sorozata. Ezúttal Magyarország 19. századi egyház és iskola történetével. Pénteken, május 8-án 21 órától klubestre várják a közönséget laza zenével, beszélgetésekkel és közösségi hangulattal. Szombaton, május 9-én este 9 órától pedig a Molyogiat koncertet, amely dream pop, slowcore és postpunk hatásokat ötvöző atmoszférikus zenével érkezik. Az est vendégeként Vinnie Lonely is fellép majd. A Galántai Népművelési Központ májusi programjai között ma a Naprendszer címmel Molnár Iván tart előadást, emellett május 29-éig még megtekinthető a Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen című nemzetközi ifjúsági és gyermekképzőművészeti verseny 22. évfolyamának kiállítása. Májusban és júniusban is több hazai moziban is látható a dunaszerdei származású Potracká Lea, Apám lánya című első egészestés dokumentumfilmje. Ma este 7-től a Galántai moziban vetítik a filmet, amely egy 27 éve eltűnt testvér felkutatásának megrázó történetét dolgozza fel, és korábban a Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon, valamint a magyar filmkritikusoknál is rangos díjakat nyert. A vetítést követően beszélgetést is tartanak a rendezővel. Május 7-én csütörtökön 9 és 14 óra között Pozsonyban a régi vásárcsarnokban rendezik meg az idei európai napi programot. Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Liszt Intézet magyar standdal készül, ahol turisztikai kiadványok, kvíz és kóstoló várja az érdeklődőket. A program részeként a Szőttes Kamaranéptánc Együttes táncos workshopot is tart a vásárcsarnok balkonján délelőtt 9:30-tól és 11 órától. A foglalkozáson dél-szlovákiai, köztük gömöri és vágdoma garam közi magyar néptáncok alaplépéseit lehet majd elsajátítani. Május 8-án pénteken 16 órától Rozsnyón a Csemadok nagy termében Nagy Csaba író-olvasó találkozójára várják az érdeklődőket. A rendezvény lehetőséget kínál az íróval való személyes találkozásra és beszélgetésre. Május 9-én szombaton 19 órától Pozsonyban a Divadlo Ticho a Spol színházban mutatják be az Örökség című előadást a Liszt Intézet szervezésében. A Rédli Károly fordításában és rendezésében készül darab egy nyugatra küldött kisfiú történetéből kiindulva a gyerekek sorsáról, elhallgatott múltakról és társadalmi felelősségről beszél. Szentszen a múzeumok éjszakáját idén is az országos időpontnál korábban, május 9-én szombaton tartják meg a Törökházban. A program 15 órától 23 óráig várja a látogatókat, többek között gyerekeknek szóló kézműves foglalkozásokkal. Az est során Halász Ádám, Amerika, ahogy én láttam című úti beszámolója, valamint 6 történeti előadás is szerepel a kínálatban. Májustól újra tematikus városnéző sétákkal várja az érdeklődőket a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás. A sorozat első programján május 10-én 14 órától Korpás Árpád vezetésével a 100 évvel ezelőtti 1926-os Pozsony világába lehet bepillantani, a séta Grassalkovics palotától indul.
Május 15-én Dunaszerdahelyen konferenciát rendeznek a megyei és országos infrastruktúra helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről. A programban szó lesz Nagyszombat és Nyitra megye kutatási eredményeiről, Szlovákia gazdasági helyzetéről, valamint a dél-szlovákiai régió fejlesztés lehetőségeiről. A plenáris előadásokat panelbeszélgetések követik, amelyek az infrastruktúra jelenlegi állapotát és a magyar lakta megyék fejlesztési kilátásait járják körül. És végül, de nem utolsó sorban, május 20-án tudományos konferenciát rendez a Sejé János Egyetem Református Teológiai Kara Hit Szülőföld Nemzetkultúra címmel. A komáromi rendezvény középpontjában a felvidéki magyarság 20. századi sorskérdései, köztük a deportálások, a kitelepítések és a lakosság csere állnak. Az előadók között lesz Popé Árpád történész, Gaucsik István a Szlovák Tudományos Akadémia főmunkatársa, Keszeg Tünde ügyvéd, Somogyi Alfréd egyháztörténész és Gyurgyik László szociológus is. A konferencia 9 órakor kezdődik, a programot az előadók részvételével zajló kerekasztal beszélgetés zárja.

0: Kedves hallgatóink, 5 perc múlva lesz 10:30, az Esti Kornél felvételét hallották. A vonal túlsó végén Köböl Tibor, szociális tanácsadó, érdekvédő, az izomsorvadásos betegek országos szervezetének társalapítója. Gyermekkora óta izomdisztrófiával él, kerekes széket használ, de évtizedek óta nem csak a saját önálló életéért dolgozik, hanem más fogyatékossággal élő emberek és családjaik jogaiért is. Köszöntöm Önt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Egy korábbi interjúban mondta, hogy gyerekként, amikor rehabilitációkra járt, az egészségügyi kartonjába azt írták, hogy szimuláns, csak nem akar iskolába menni. Így utólag tud már ezen mosolyogni, vagy ez még mindig egy fájó emlék?
1: Nem, ezen már nagyon-nagyon régen túltettem magamat, tehát mindig azt vallom, hogy bár lehet az embernek akármilyen egészségi problémája, küzdködhet bármivel, de ha saját maga nem egyezik ki ezzel a valósággal, akkor lényegében mással sem foglalja el magát, csak a gondjainak az átgondolásával. Tehát ez már csak egy ilyen távoli emlék.
0: Azért is gondoltam, hogy ezzel a történettel lenne érdemes kezdeni, mert az új integrált szakvélemények kapcsán ma is sok család fél attól, hogy a hivatalos papír nem azt tükrözi majd, amit ők nap mint nap megélnek. Erre még vissza is térjünk majd, de maradjunk még az ön életénél. Az izomdisztrófiáról sokan talán csak annyit tudnak, hogy mozgáskorlátozottsággal jár. Hogyan lehet elképzelni ezt a fokozatos erővesztést a mindennapokban?
1: Nagyon egyszerűen és talán kicsit ilyen laikus formában elmondva a dolgot, itt arról van szó, hogy egy genetikai mutáció elváltozás következményeként egy bizonyos idő után az izomsejtek kezdenek elhalni, zsírrá változni, tehát lényegében mintha az ember veszíteni az izomzatát. Vannak ennek több formája is ennek a betegségnek, amikor agresszívabban vagy kevésbé agresszívan jelenik meg, tehát megjelenhet akár már pár éves kisgyermekkorban is. Az én formám az egy olyan, hogy én még megértem a úszótanfolyamot, tánciskolába jártam, tehát így valahogy később kezdődött, de ez valóban nagyon változó. Egyszerűen azt lehet mondani valójában, hogy egy egészséges ember, hogyha elképzelné, hogy olyan súlyokat helyeznek minden tagjára, hogy képtelen lenne a mozgásra, illetve nagyon nagy megkötöttségek bármit is megcsinálni, illetve nagyon nagy erőfeszítéssel. Ez kifejezetten egy ilyen izomgyengeség, ami jó esetben nem jár semmilyen más problémával, de gyakran előfordulnak szívvel kapcsolatos, légzéssel kapcsolatos problémák, tehát természetesen aztán már kihat mindenféle más szervre is.
0: Sok fogyatékossággal élő ember bezárkózik, vagy a rendszer zárja be őt. A szocializmusban ráadásul gyakran az volt a szemlélet, hogy a fogyatékossággal élő ember kapjon rokkant nyugdíjat, aztán maradjon otthon, ne is nagyon látszódjon. Ön viszont eljött Gömörből Pozsonyba, tanult, dolgozik, érdekvédő lett. Mi kellett ahhoz, hogy végig tudjon haladni ezen az úton?
1: Nagyon nehéz megnevezni egy kifejezetten konkrét dolgot, de ez valahogy úgy alakult, hogy elejétől fogva érzékeltem, hogy nekem milyen kevés információm van, és milyen erőfeszítésembe kerül hozzájutni azokhoz a hozzájárulásokhoz, segítségekhez, bármihez, ami megkönnyíti az életemet, és elképzeltem, hogy vannak olyan emberek, akik lényegében idő folytán nincs is olyan ismereteik, nem kifejezetten ismerik ki magukat a szociális törvényekben, hogy számunkra ez milyen hatalmas gondot jelent. És amikor így elkezdtem magamnak az információkat megkeresni, aztán fokozatosan átadni, rájöttem, hogy ennek van egy professzionális formája is, és lényegében már felnőtt fejjel hozzáfogtam szociális munkát tanulni, később szociálpedagógiát, És ez így fokozatosan magától. Örömet leltem abban, hogy mások problémáinak megoldásában segítségre lehetek, és lényegében a mai napig ez éltet, mai napig számomra az jelenti az elismerést, autólagosan megtudom, hogy sikerült valakinek jó tanácsot adni, és kifejezetten segíteni is.
0: Mit tapasztal, miben más ma a helyzet, mint az ön gyereke és fiatal korában? Mi változott a leginkább, és mi az, amiben ma is ugyanabban a falba ütköznek az érintettek?
1: A legnagyobb változás az én véleményem szerint abban rejlik, hogy a társadalom hozzáállása megváltozott. Valóban helyesen mondta az elején, hogy valamikor a rokkantsági nyugdíjat megkaptuk, lényegében hát anyagilag az ember be van biztosítva, ezt idézőjelben mondom, mert az sosem volt egy magas összeg, és akkor már el lehet otthon, nem kell, hogy legyenek más ambíciójai. Ez már mostanában nagyon megváltozott, tehát mégis úgy benne van a társadalomban, hogy nem kell úgymond eltenni valahová ezeket az embereket, mert hát ha visszaemlékezünk, nagyon röviden mondva, még hogyha voltak akadálymentes lakások is, azok is többnyire a periférián épültek, és csoportosítva lettek az emberek még ilyen szinten is, amíg ma már egyes lakások egy teljes blokkokban jelennek meg, tehát nem, nincsenek elkülönítve az emberek. Tehát ez a hozzáállás, ebben nyilvánul meg az egész. Tehát ha valaki integrációról akar beszélni, az nem egy idegen fogalom. A beilleszkedés az már a munkahelyen, iskolában, bárhol egy természetes dolognak számít, és nem jelent egy olyan kirekesztést, mint évekkel ezelőtt.
0: 1993-ban egyik alapítója volt az izomsorvadásos betegek országos szervezetének. Mi vezette abba az irányba, hogy jogokkal, támogatásokkal és szociális tanácsadással kezdjen foglalkozni?
1: Nos, ezt hozzánk kell tenni, hogy a mi szervezetünk létezett már a 60-as évektől. Ez csupán annak a kicsúcsosodása volt, hogy a rendszerváltás után érzékeltük, hogy egy hatalmas, a Rokkant Szövetségben létező szervezet lényegében nem tud annyi specifikussággal működni, annyira összpontosítani a tevékenységét erre a diagnózisra, hogy ez számunkra is megfeleljen. Tehát úgy határoztunk, hogy kell nekünk egy saját szervezet, ami kifejezetten az izomsorvadásos betegek és más hasonló neuromuszkuláris betegségek kapcsán fog működni. Tehát ez lényegében ezt a sors hozta, és szerencsére volt akkor egy olyan kollektíva, aki ebben értelmet látott, és a mai napig is azt mondom, hogy egy nagyon jó lépés volt.
0: Miért van szükség hasonló szervezetekre? Kérem ezt azért is, mert gyakran nekem az döbbenetes maga, hogy gyakran súlyosan egészségkárosodott embereknek és családjaiknak azért is harcolni kell, ami törvény szerint járna nekik. Tehát, hogy mit gondol, miért van ez? Tudatlanság, érzéketlenség, túlterhelt hivatalok vagy maga a rendszer működik rosszul?
1: Én mindig a polgári társulásokat egy ilyen kiegészítő rendszernek tartottam, mert állami hivatalok, munkaügyi hivatalok, szociális osztályok lényegében végzik a dolgukat, rosszabbul, jól is, valóban sokszor lehet rájuk hagyatkozni, de nincs meg az a lehetőség, hogy egyes klienseknek olyan mérehatóan tudjanak információkat adni, mint egy polgári társulás, akinek lényegében a munkásai a saját tapasztalataik alapján fogják mondani azt, amire az embernek szüksége van. Ez az egyik dolog, a másik dolog, legyünk reálisak. Valóban van itt egy bizonyos szociális rendszer, de ez a szociális rendszer nem tökéletes. És ismerjük azt a hozzáállást, és sajnos a klienseinken keresztül, hogy valaki meglátogatja a szociális osztályt, és nem kap megfelelő információt. Nem menjünk most abba bele, hogy minek okán, de sokszor valóban nagyon csalódottan jönnek hozzánk a kliensek, hogy sok dologról nem hallottak, vagy egyenesen azt a választ kapták, hogy nem jogosultak rá, És mi lényegében segítünk a kérvényeket megírni, illetve áttekintést nyújtani, ha még tapasztalatlan a kliens, hogy mit várhat a diagnózisával kapcsolatban, milyen segédeszközökre, hozzájárulásokra lehet szüksége, lehetősége, és lényegében ez nagyon sokat segít, mert személyes tapasztalatok alapján nálunk, a mi szervezetünkről beszélünk, személyes tapasztalatok alapján adjuk a tanácsokat. Annyit mondanék még, hogy nálunk minden egyes alkalmazott egészségileg károsult. Tehát ha jogásztársaimra gondolok, vagy szociális munkásokra, de hát ők mindnyájan vagy izomsorvadásos betegek, spinális atrófiával küszködnek, és így tovább. Tehát mindenki a saját tapasztalatát viszi bele abba a munkába, amit végez.
0: A korábbi interjúban arról is beszélt, hogy néhány éve egy súlyos autóbalesete volt, ami tovább rontott az állapotán. Hogyan változtatta ez meg a mindennapjait, és mennyire tud ma önállóan élni, közlekedni, dolgozni?
1: Sajnos ez valóban nagyon visszavetett abban az aktivitásokban, amiket végeztem. Addig többnyire bejártam az irodába dolgozni, most nagy részt távolról végzem a munkát. Ennek megvan az az előnye, ennek a szociális munkának, és abból kiindulva, hogy a legtöbb kliensünknek problémája van a mobilitással, tehát úgyis telefonon, e-mailen keresztül kommunikálnak. Tehát lényegében valamit vissza kellett vennem, mert természetesen dolgozok egyénekkel, de viszont nagy területe az én munkámnak azzal volt kapcsolatos, hogy érdekképviselettel foglalkoztam, akár kormánytanácsi tagként, vagy pedig különféle munkacsoportokban. Hát ez most egy kicsit így átment ilyen online térbe, de természetesen igyekszem személyesen is részt venni minden egyes ilyen tárgyaláson. De sajnos ki kellett egyezni azzal, amit a sors hozott, nem volt elég az izomsorvadás, még egy gerinctöréssel is kellett fűszerezni a dolgot.
0: Továbbra is Köböl Tibor szociális tanácsadóval, az Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezetének társalapítójával beszélgetek, és akkor térünk is át az új integrált szakvéleményezési rendszerre. Szlovákul ez az Integrovaná Posudková Činnosť, és ennek az eredménye az úgynevezett Integrovaní Posudok, integrált szakvélemény. A reform 2025. szeptemberétől lépett életbe. Ön ismeri, hogy tudom, az előkészítés korai szakaszát is. Jól értem, hogy az eredeti szándék az volt, hogy egyszerűbb, egységesebb, átláthatóbb legyen ez az elbírálás?
1: Ez volt az egyik fő lényege. Tehát elejétől fogva az egész úgy indult, hogy minden egyes ilyen megítélés egy helyen történjen meg, tehát ne csak ilyen pénzügyi hozzájárulásokkal, védett műhelyekkel kapcsolatos dolgoknál, és folytathatnám, sőt eredetileg még benne volt ebben a rokkant nyugdíjjal kapcsolatos megítélés is. Nos, az elképzelés valóban nagyon jó volt, mert minden egy helyen történt volna meg, de ami a lényege volt ennek az egész reformnak, az az volt, hogy szemléleti változást kellett volna, illetve kellene belevinni ebbe a szociális szférába. Amíg ez idáig a kliens beadta a kérvényt, konkrét hozzájárulásokat, konkrét segítséget kért, és a hivatal elbírálta, hogy ezt megkaphatja. Most ebben a rendszerben az volna a lényeg, hogy a kliens beadja a kérvényt, és a munkaügyi hivatal proaktívan megmondja, hogy mire mindenre van a kliensnek szüksége. Tehát amikor kiadják ezt a határozatot, akkor még annak is benne kellene lennie, amit nem kérvényezett a kliens, de a munkaügyi hivatalból látják, hogy esetlegesen szüksége lehet rá. Ez a szemléleti változás sokszor sántít tapasztalataim szerint, mert azért gondoljunk bele, hogy évtizedeken át úgy működni, hogy a hivatalnokok arra reagáltak csupán, ami kérvény érkezett, és most lényegében maguktól kellene felajánlani minden egyes olyan lehetőséget, ami segít a kliens életén. Hát itt látunk problémákat ott, hogy egy kicsit megváltoztak a feltételek is, ki számít egészségileg károsultnak és milyen mértékben. Sajnos az utóbbi időben nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy kigyógyulnak az emberek, illetve hirtelen jobb lesz az egészségi állapotuk, de csak papíron. És ez sok problémát jelent. Tehát az eredeti elgondolás nagyon jó volt, nagyon reméljük, hogy még csiszolódni, de pillanatnyilag nagyon sokszor találkozunk problémákkal. Szeretném itt azonban még hangsúlyozni, hogy nem akarok teljesen pesszimista lenni, én remélem, hogy ez javulni fog, és nagyon jó, és nagyon sok olyan szociális munkás van, akik kifejezetten csodálatosan végzik a munkájukat, az már egy kicsit más kérdés, hogy nagyon kevés van belőlük, illetve nagy a fluktuáció, távoznak a hivatalokból, és mikor a beéredne egy ilyen munkaerő, lényegében sokszor már távozik is, mert látja, hogy kevéssé van anyagilag megfizetve ez a munka, illetve töménytelen sok munka van, amit pár embernek kell elvégezni, mert kevés az alkalmazott.
0: Tehát itt akár az alkalmazottak bizonyos fokú tapasztalatlanságából is fakadhat az, hogy ilyen törést észlelni az eredeti szándék és a gyakorlat között, mert valóban az utóbbi időkben több aggasztó történetről is lehet hallani, hogy ahogy ő is említette, tehát hogy súlyosan beteg vagy egészségkárosodott gyerekek szülei tartanak attól, hogy az új elbírálás után támogatásoktól eshetnek el. Ön hogy látja, hol van ez a törés, vagy mi történt?
1: Itt lényegében két okot látok. Az egyik ok az, hogy mi most bevezetünk egy teljesen új rendszert. Ennek természetesen mindig vannak buktatói, mindenki bele kell, hogy tanuljon. Hivatal szempontjából vegyük azt, hogy a 2008-as törvény, ami eddig volt érvényes, még azzal kapcsolatban is, még az utolsó hónapokban is olyan problémákat oldottunk a munkaügyi központtal meg, hogy hogyan is kell értelmezni ezt a törvényt. És ott már egy valóban régi törvényről beszélünk, itt pedig egy újdonságról, tehát még mindenki tanul bele. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami szerintem javítható, és itt van a mi szerepünk a polgári társulásoknak is, hogy a kliensek sokszor nem tudják, hogy hogyan kell most kérvényezni a dolgokat. Tehát hogyan kell rá felkészülni. És ebből is eredhetnek problémák, mert egy kicsit ez az új rendszer levenné az emberek vállairól a gondot, hogy nem kell annyira konkrétnak lenni, majd a munkaügyi hivatalban megmondják, hogy mit kaphat meg az ember, de ezt nem tanácsoljuk. Tehát mindenki konkrét kérvényeket kell, hogy beadjon, és ne arra várjon, hogy majd mit hagynak jóvá. És itt a kérvények kidolgozása az a fájó pont, amikor valóban itt kell nagy energiát belefektetni, mert ha már fellebezni kell, akkor sokszor csak az idő húzódik el, és további gondok lesznek meggyőzni a hivatalt, hogy valóban először csak nem tudatosítottam, és rosszul írtam meg a kérvényt, és nem arról van szó, hogy hát nem szeretem ezt a szót használni, hogy valamilyen spekuláció van a dologban.
0: Mégis mit tanácsol annak a szülőnek, vagy a felnőtt fogyatékossággal élő embernek, aki megkapja az integrált szakvéleményt, és úgy érzi, hogy az nem tükrözi a valós élethelyzetét, mire figyeljen, mit tehet, hová fordulhat?
1: Még egy kicsit visszább mennék. Az már egy eredmény. De az új eljárás kapcsán minden egyes ilyen határozat kiadása előtt meg kell, hogy látogassák az embert a házában, illetve a lakhelyén. És ott megtörténik egy jegyzőkönyv megírása. Erre hívnám fel minden kliens figyelmét, hogy itt valóban időt kell szánni rá, és el kell olvasni. Tehát nem láthatatlanban aláírni, hogy valóban mit is írt oda az a szociális munkás, de már ott mondani, hogyha valamivel nem ért egyet. És ez nagyon sokat segít. A második dolog pedig, természetesen, ha nem értünk egyet ezzel a integrált poszudokkal, csúnyán mondva, akkor akkor egyszerűen rögtön fellebbezni kell. Mert az elmúlt időszakkal ellentétben nem lehetett fellebbezést benyújtani csak a határozatok ellen. De most már lehet fellebbezést benyújtani ez ellen az első jegyzőkönyv ellen is, amikor még nem a konkrét hozzájárulásokról van szó, csak beírják ebbe az úgynevezett poszudokba, hogy mit is kérvényezhet az ember. Tehát itt rögtön kell tiltakozni, itt rögtön kell fellebbezést beadni, és ott már valóban nagyon konkrétan és nagyon jó érvekkel kell feltüntetni, miért nem értek egyet a tartalmával.
0: Ön szerint mi az, amit most mindenképpen meg kellene hallania, úgymond a minisztériumnak az érintettektől? Milyen változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy ez a reform valóban az eredeti célját szolgálja?
1: Elsősorban az idő az, ami minket nagyon bánt. Tehát attól a pillanattól fogva, amikor beadunk egy kérvényt, amíg hozzájárulás jóvá van hagyva, addig nagyon kemény hónapok telnek el. És ez volt az eredeti kérésünk is a minisztériummal szemben, hogy itt nagyon akut problémákról van sokszor szó. Tehát valaki, amikor beadja a kérvényt, már abban a pillanatban szüksége van a segítségre, mert elvégre nem is lehet úgy beadni a kérvényt, hogy majd két hónap múlva ilyen problémám lesz. És nagyon lassan reagálnak a hivatalok. Még ha betartják a törvény adta időpontokat is, akkor is ez a két, három, sokszor négy hónap, ha meg fellebbezés van, akkor több. Ez kegyetlen sok idő egy olyan megbetegedéseknél, mint például a szklerózis, amiotrof szklerózis, amikor hát hónapról hónapra úgy változik az ember egészségi állapota, hogy sajnos ezt már megéltük, mikor a jóvá hagyták a kerekesszéket, a mechanikusat, már elektromosra volt szükség, mikor hozzájutott az elektromoshoz, már állítható ágyra volt szüksége, mert már csak fekvőbeteg volt.
0: Zárásként, hogy ön szerint mi hiányzik ma leginkább a szociális rendszerből? Több pénz, jobb törvények, kevesebb bürokrácia, vagy inkább valamiféle szemléletváltásra volna szükség?
1: Hát ez mind. Tehát itt mindenen lehet változtatni, mindenen lehet javítani, de legfőképp a flexibilitás, gyorsaság, és valóban az, hogy címzetten kapják meg az emberek a segítséget. Tehát ez az úgynevezett említett proaktivitás, amikor is társ legyen a munkaügyi hivatal a segítségben. Tehát ne jelentsen akadályt, ez sokszor így van sajnos. Nem akarok senkit megbántani, de ezért mondom is, hogy sokszor valóban túl vannak terhelve az alkalmazottak, és azért van ez a helyzet, de ezen kellene nagyon-nagyon segíteni, hogy amikor már valaki problémában van, akkor minél hamarabb segítséghez juthasson. A pénzkérdés pedig olyan dolog, hogy hát a megszorítások természetesen itt is érződnek, nem is annyira papíron, inkább úgy, hogy sokszor

Mai vetés Frida napja van. Az Ivette, az Yvonne, az Ivó férfi név, francia női párja, francia kicsinyítő képzős alakjából önállósult. Az Ivó jelentése tiszafa. A Frida, a Fride kezdetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, jelentése béke, védelem. Ne feledjék el felköszönteni Hermina nevű szlovák ismerőseiket sem. Boldog névnapot!

0: 11 óra van. Nappali.
1: Jakubec Lászlóval.
2: Szép napot, kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok a Pátria hullámhosszain. Magazinunk mai záró órájában Pickó Katalin pszichológussal emlékezünk a kassai származású Eritéva Égerre, valamint a közelgő jókai napokról is hallhatnak. Most hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei. Az SZSZ igazgatójának megválasztásáról szóló törvény módosításáról tárgyal a parlament. Drogellenes csapásokat hajtott végre az Egyesült Államok. 28 fokig melegszik fel ma a levegő, mondom a részleteket. Megkezdte 49. ülését a szlovák parlament. A képviselők elsőként a progresszív szlovákiai javaslatát tárgyalják a titkosszolgálatról szóló törvény módosításáról. A tervezet célja, hogy átláthatóbbá tegye a szlovák információs szolgálat igazgatójának kiválasztását, és pontosítsa a parlamenti ellenőrzés eszközeit. Az ülésen később további napi rendi pontokról is tárgyalnak, majd a szavazások következnek. Nyugdíj előrejelzést küld a szociális biztosító minden ügyfelének. Az előrejelzést körülbelül 3,5 millió biztosított fogja megkapni. Az erre feljogosult ügyfeleknek május végén kézbesítik a prognózist, tájékoztatott kedden Erik Tomás, munkaszociális és családügyi miniszter. A nyugdíj előrejelzés három fontos információt tartalmaz majd, a nyugdíjkorhatárt, a számon tartott időszakok áttekintését és a nyugdíj becsült értékét. Az ügyfelek a nyugdíj értékéről egy pesszimista, egy általános és egy optimista becslést is kapnak. A rendszer figyelembe veszi az első és a második nyugdíj pillért is, 2028-tól pedig ezt kibővítik a harmadik nyugdíj pillérrel, az úgynevezett páneurópai nyugdíjjal. A prognózisok fontos részét képezik a hiányzó biztosítási időszakokról szóló értesítések is, mert így a biztosítottak még aktív éveik során bepótolhatják ezeket, hogy a nyugdíjba vonulásuk során ne okozzanak gondot. A projekt az uniós helyreállítási terv keretében valósul meg, és célja a Szlovákiát azon tagországok listájára juttatni, amelyek rendszeresen tájékoztatják lakosaikat jövőbeli nyugdíjuk becsült összegéről. Az amerikai hadsereg két nap alatt 5 emberrel végzett Latin-Amerika partjainál drogcsempészettel gyanúsított hajók elleni akciókban, közölte a US Southern Command. Egy támadásban 3, egy másikban 2 ember halt meg. Tavaly szeptember óta már mintegy 190 halálos áldozatot követeltek az ilyen műveletek. Donald Trump kormánya szerint narkoterroristák ellen harcolnak, bizonyítékokat azonban nem mutattak be. Szakértők és jogvédők szerint az akciók akár törvénytelen kivégzéseknek is minősülhetnek. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden telefonon egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. A hívás Lavrov kezdeményezésére történt. A felek az amerikai-orosz kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról és Irán helyzetéről tárgyaltak, közölte rövid nyilatkozatában Tommy Pigott külügyi szóvivő. A telefonbeszélgetés napján az orosz támadások legalább 22 civil életet követeltek Ukrajnában. Volodymyr Zelenszkij a legújabb támadásokra reagálva teljes cinizmusnak nevezte, hogy Moszkva fegyverszünetet kér propaganda ünnepségek megszervezésére, miközben addig is folytatja a rakéta és drón támadásokat. Az újabb támadás hullám azt követően tört ki, hogy mindkét fél tűzszünetet jelzett. Moszkva egyoldalú fegyvernyugvást hirdetett május 8-ára és 9-ére a győzelem napja alkalmából. Ukrajna közölte, hogy már szerda éjféltől felfüggeszti a harci műveleteket. Az ukrán hadsereg ugyanakkor jelezte, minden ellenséges támadásra válaszolni fog. Szíriai hatóságok kedden közölték, hogy felszámoltak egy a libanoni Hezbollahhoz köthető sejtet, amely állítólag merényleteket tervezett kormányzati tisztségviselők ellen. A libanoni fegyveres szervezet tagadta a vádakat, azokat alaptalannak nevezte. A szíriai belügyminisztérium tájékoztatása szerint Damaszkuszban, valamint Aleppo, Homs, Tartus és Latakia tartományokban összehangolt biztonsági műveleteket hajtottak végre. Ezek során egy szervezet hálózatot számoltak fel, amelynek tagjai a gyanú szerint libanoni kiképzés után jutottak be Szíriába. A hatóságok szerint a csoport célzott támadásokat készített elő magasrangú kormányzati tisztviselők ellen. A raziák során fegyvereket, robbanóanyagokat és RPG rakétavetőket is lefoglaltak. Az illetékesek 11 gyanúsítottról tettek közzé felvételeket, állampolgárságukat azonban nem hozták nyilvánosságra. A Hezbollah visszautasította az állításokat és hangsúlyozta, hogy nincs jelen Szíria területén. Új Delhibe érkezett Thol Lam vietnámi elnök, ahol Narendra Modi indiai kormányfővel tárgyal elsősorban kereskedelmi és védelmi együttműködésről. Az indiai külügy szerint a megbeszélések új lehetőségeket nyitnak a két ország kapcsolatában. A kétoldalú kereskedelem értéke tavaly közel 16 milliárd dollár volt. A tárgyalásokon szóba kerülhet mintegy 700 millió dolláros fegyverüzlet is, amely indiai Bratmos rakéták vásárlásáról szólhat. A vietnámi elnököt üzleti delegáció kíséri, indiai útja során Mumbai-ba is ellátogat. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszása 8. fordulójának keddi eredményei: Zsilina Mihalovce 3-2 és Skalica Košice 3-1. A labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóján Arsenal Atletico Madrid 1-0. Az Arsenal 2-1-es összesítéssel jutott a budapesti döntőbe. A másik ágon ma 21 órától Bayern München Paris Saint-Germain visszavágóra kerül sor. Az első meccset a franciák nyerték 5-4-re.
1: Időjárás.
0: Jobbára derült az ég, napközben helyenként beborul, néhol csapadék is lehetséges. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 28 fok között alakul. Megélénkülő déli szél fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban a Galvánió és a Rozsnyavszká kereszteződésében, valamint Kassán a Cintorinszká és a Juzsnátriada kereszteződésében. Sebességet mérnek Galántán a Pozsonyi úton és Nagysalló előtt Érsekújvár felől. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Éjszaka mag

Kedves hallgatóink, 4:12 lesz 5 perc múlva, hamarosan Bajkai Csengel Mónikával, a Jókai Napok főszervezőjével beszélgetünk arról, hogyan alakult az idei jelentkezés és mire számíthat a közönség Komáromban. A műsor végén pedig Edith Eva Egerre, a Kassán született amerikai klinikai szakpszichológusra, holokauszt túlélőre és íróra emlékezünk, Pickó Katalin pszichológussal. Ha tehetik, kérem, tartsanak továbbra is velünk.

Itt van a perc, most vagy soha, nem leszek többé már ostoba. Megmondom azt, hogy képzeled, csak képzeled, hogy játszhatsz vele.

0: szót, hogy elég, maradt még bennem büszkeség.
1: Itt van a perc, itt van a nap, nem mondom többé, hogy nem szabad.
0: Én szakítok most, és elmegyek.
1: Tiéd vagyok, nem értelek.
0: Miket beszélsz?

0: Június 9-e és 14-e között rendezik meg Komáromban a 61. jókai napokat a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kis színpadok és diák színpadok országos fesztiválját. A jelentkezés már lezárult, vagyis lassan körvonalazódik, milyen előadások, társulatok és szakmai programok várják majd az érdeklődőket. A tavalyi jubileumi 60. évad után most arról kérdezem a fesztivál főszervezőjét, milyen lendülettel készülnek az idei jókai napokra, mit mutat az idei mezőny, és milyen állapotban van ma a szlovákiai magyar amatőr színjátszás. Bajkai Csengel Mónikával beszélgettem. Bajkai Csengel Mónikával beszélgetek, a 61. jókai napok főszervezőjével, és kezdjük talán egy kis visszatekintéssel, hogy mi az első gondolatod, hogyha visszagondolsz a tavalyi jubileumi 60. jókai napokra.
1: Összes jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Gyönyörű emlékeim vannak róla. Hát ugye első körben az, hogy a Gimis fődíjas lett, az egy fantasztikus pillanat volt. Azt gondolom, hogy nem csak a csoport életében, hanem az én életemben is. Első éven ugye átadtam a stafétát teljes mértékben Hosszomszky Fanninak, a Jókai Színházi művészének, és most már a középső csoportot, mert ugye a Gimisnek két csoportja van, vannak a negyedikes végzősök, és vannak a középső Gimisek, az 1-3 évfolyam, és most már a Fanni teljes mértékben egyedül viszi a középső csoportot, és tavaly a Legyek Urával fődíjat nyertek. Tehát számomra ez volt az egyik legfelemelőbb pillanata a fesztiválnak, meg természetesen rengeteg olyan emlék és olyan ember, akivel évről évre találkozom, aki eljön, és ha már nem is versenyzőként, de visszajáró fesztiválozóként itt van velünk. Szóval ezek mind olyan pillanatok, amikért érdemes csinálni, azt gondolom, hogy már jó pár éve ezt a fesztivált.
0: Mennyire nehéz újra lendületet találni egy ilyen kerek jubileumot követően?
1: Lendületet találni az mindig nehéz, mert ugye mikor véget ér, így június közepére, akkor azért az ember eléggé elfárad. De aztán jön a nyár, jönnek az új tervek, és akkor jönnek a találkozások, nem beszélve arról, hogy ugye jön a karvai színjátszótábor, ami el kell mondjam, hogy nagyon fontos részét képezi most már hosszú évek óta a felvidéki amatőr színjátszóképzésnek, aminek meg is van az eredménye. És akkor a táborban újra töltődik az ember, és akkor újra jönnek az új tervek, és az emberkék, akikkel megbeszéljük, hogy mit fognak csinálni jövőre, és ki dolgozik, és ki kivel dolgozik, és hogy dolgoznak. Szóval ez aztán ad egy újabb lendületet arra, hogy ősszel tervezzünk, és akkor januárban pedig meghirdetjük a fesztivált.
0: Milyen célkitűzésekkel hirdettétek meg az idei évadot? Készültök esetleg valamilyen fajta újításokkal?
1: Minden évben készülnénk ugye újításokkal, csak az a baj, hogy, és remélem ez majd egyszer megváltozik, hogy nem tudjuk sohasem előre, hogy milyen támogatást kapunk. Tehát ugye minden fesztiválnak, amatőr fesztiválnak is, meg professzionális fesztiválnak is, ugye arról kell beszélni, hogy van egy anyagi háttere. És az nyilvánvaló, és azért végtelenül hálásak vagyunk, hogy Komárom városa már közli márciusban, hogy mennyivel tud beszállni a fesztivál szervezésében, ez mindig a díjakra ugye elég, hiszen itt pénzdíjakról is beszélünk, meg könyvjutalmakról. Tehát ez a támogatás mindig elég a díjakra, de sajnos azt nem tudjuk, hogy mi az a pénz, amivel még rendelkezünk. Hát most is majd május 19-én lesz a bizottsági meghallgatás, tehát még egy héttel azután, hogy most beszélünk, sőt több mint egy héttel utána, kettővel utána. De még mindig nem tudjuk azt, hogy mennyi pénzt kapunk. Reméljük, hogy lesz keretünk egy szép és jó fesztivált megszervezni, csak az a baj, hogy nagyon hatalmas nagy újításokban így előre ez miatt nem tudunk gondolkodni. De természetesen az jó dolog, hogy sokan vannak, és pont ezért elég feszített tempójú fesztiválnak nézünk elébe.
0: Ugye a jelentkezés már lezárult, hogyan alakult az idei mezőny, voltak-e számodra, vagy vannak-e számodra meglepetések?
1: Meglepetések azért nincsenek, ugye, mert úgy általában én azért a csoportvezetőkkel tartom a kapcsolatot, a csapatokkal tartom a kapcsolatot. Kellemes meglepetések vannak. 11 csoport jelentkezett végül is, ami azt gondolom, hogy nagyon jó, mert ugye ez a 11 ez el is, tehát úgy ma minden évben van 12-13 jelentkező, akik jelzik, hogy szeretnének jönni, és akkor a vége az, hogy lehet, hogy vagy 9-en vannak, 8-en vannak, 10-en vannak. Most ez a 11 egy egy nagyon nagy szám, ha azt nézem, hogy gyakorlatilag a versenyt, mint magát, 3,5 nap alatt, vagyis hát 3 nap alatt és 1 este alatt kell lebonyolítani. Sokan nem tudják, hogy ezért ezek olyan előadások már, amelyeknek olyan technikai háttere van, mint egy professzionális előadásnak. Tehát itt fénytechnikáról, hangtechnikáról, színpadtechnikáról beszélünk, és azért ugye itt átállásokkal is számolni kell, hogy az egyik épít, a másik leszed, de közben már próbálni szeretne. Tehát itt ezt az egész logisztikáját megoldani 11 előadással azért nem lesz egyszerű, de nagyon boldog vagyok, hogy ez így van, mert ugye ennek a versenynek aztán van egy napja, amikor meg a professzionális előadók lépnek föl, meg aztán ugye van a díjátadás, és a díjátadás napján evidens módon már versenyprogram nincsen. Ez a 11 csapat, ez viszont azt gondolom, hogy mind minőséget képvisel. 2 egyetemista színjátszó csoport van, 1 felnőtt amatőr színjátszó csoportunk van, és a többiek pedig diák színjátszó.
0: Mennyire látszik az utánpótlás? Vannak esetleg új csoportok, új arcok, akik miatt bizakodó vagy?
1: Igen, egyértelmű, és ezt nem véletlenül mondtam az előbb a karvai színjátszótábort, ugyanis itt van most 4-5 olyan csoport, akiknek vagy a vezetőjük, vagy a csapat magját, azok a diákok képezik, akik hosszú évek óta visszajárók a táborunkba. És alakultak itt már olyan baráti társaságok, olyan szövetségek, olyan csapatok, csoportok, akik itt kezdték a munkát. Tehát ott például a Selye Egyetemi Színjátszók nagy része karvai táborozó. Ezen kívül alakult most egy teljesen baráti társaság, itt Komáromban, a Csemadok épületében próbálnak. Ők is a karvai táborozókból alakultak, de itt sorolhatnám a diák színjátszó csoportokat is, a fókuszosoktól kezdve, az ÉSMI színpadon keresztül, a GIMISZ nagy része, mind-mind olyan diákok, akik nagyon kemény, tehát ez a 10 napos képzés, ez egy elég kemény képzés nyáron, és ők ezen részt vesznek boldogan évről évre, vannak olyanok köztük, akik már 8. éve jönnek. Tehát azt gondolom, hogy olyan szakmai háttérrel rendelkező csoportokról tudunk már beszélni, akikre érdemes odafigyelni. És nagyon örülök neki, hogy például a nagy visszatérők mellett például a Bodolandék is, ugye a KGSZ-e a tavalyi évet kihagyta, de most visszatérnek. Hosszú évek után, ha minden jól megy, akkor sikerül összehozni, hogy az iparisták, a komáromi iparisták, a Viszta is föl tudjon lépni a Jókai napokon. Náluk ez általában mindig ilyen szakmai gyakorlat, vagy más verseny, vagy ugye itt iparistákról beszélünk, ők azért műszaki beállítottságúak, műszaki versenyekre is járnak, és sokszor üti az egyik hét a Jókai napokat, de ha minden jól megy, akkor az idén ők is itt tudnak lenni. Annak is nagyon örülök, és ez végtelenül fontosnak tartom, hogy Füleken van egy örülötes folytonosság, hogy amit Szórák Zsuzsi elkezdett az apropóval, aztán az Éva kolléganője folytatta, és most átvette egy új kolléga. Tehát, hogy ezek a munkák nem állnak le. A fókuszban is van egy folytonosság, hisz ott meg Kalocsányi Gábor vette át a csapatot. Szóval ezek nagyon jó jelek arra, hogy van ennek értelme, van ennek a munkának értelme, van ezt folytatni.
0: Jó, ilyen pozitív híreket hallani.
1: Igen.
0: A jelentkezett csoportok inkább a klasszikusokhoz nyúlnak, vagy a kísérletezés kap?
1: Nem. Egyértelműen nemet kell, hogy mondjak. Nyilván vannak, a klasszikusokhoz nyúlnak. Például most pont a GIMISZ, Iliász és Odüsszeát csinálnak, de teljesen átdolgozva. Tehát kísérletező színházat csinálnak. Ugye az egyetemista színjátszók is általában saját anyagból, vagy saját ötletekből dolgoznak. Mondjuk épp az iparisták, ők mozseket csinálnak, tehát lehet ezt mondani, hogy vannak, akik klasszikusokhoz nyúlnak. De például a Bodon Andi élet, a kassai KGST színpad, életében először krimit Agatha Christiehez nyúlt hozzá. Úgyhogy mindenféle lesz, azt mondom, hogy érdemes belekóstolni a Jókai napokba, mert tényleg nagyon sokszínű lesz a program.
0: A Jókai napok a szlovákiai magyar amatőr színjátszás, kis színpadok és diák színpadok országos fesztiválja. Sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy amatőr színjátszás, de
1: igen.
0: Ugye sokféle minőséget, hozzáállást, műhelymunkát jelenthet. Te hogyan fogalmaznád meg, mit jelent 2026-ban amatőr színjátszónak lenni Szlovákiában, magyar közegben?
1: Jóska mondta mindig azt, én Kispéntek Jóska, hogy az a szó, hogy amatőr, az egy ilyen dehonestáló kifejezéssé vált. Hogy amikor valakire azt mondjuk, hogy amatőr, akkor azt hiszük, hogy nem ért hozzá, a hozzá nem értő. Tehát, hogy néha már az emberek ezt gondolják, hogy az amatőr szó ezt jelenti, hogy nem jó abban, amit csinál. És azt gondolom, hogy a műkedvelő sokkal, sokkal megfelelőbb, és mindig ezt szerette használni, de én is ebben egyetértek, hogy ez egy sokkal jobb szó. Mert ezek az emberek imádják azt, amit csinálnak. Ezek az emberek szívüket, lelküket, összes tudásukat belepakolják abba, amit aztán létrehoznak a színpadon, és ingyen csinálják, ingyen és bérmentve teszem hozzá. Szabadidőjükben én nem várva semmiféle támogatást, egyedül a közönség tapsa az, ami élteti őket. Azt gondolom, hogy ha valaki ilyen értéket hoz létre a mai világban, ami tudjuk, hogy mennyire szól a pénzről és az anya mocskos anyagiakról, azt gondolom, hogy ezt mindenképpen értékelni kell, és ebből a szempontból a szlovákiai magyar amatőr színjátszás nagyon jó úton van.
0: Beszélgessük még nagyon röviden Komárom szerepéről is. Ugye komáromi fesztiválról van szó, ráadásul Jókai Mór szülővárosáról. Mit ad hozzá Komárom ehhez a fesztiválhoz?
1: Hát ugye én nagyon jó helyzetben vagyok abból a szempontból, hogy az Egressy Béni Városi Művelődési Központban dolgozom főállásban, és itt tudom szervezni a fesztivált. Tehát ugye nekem nem kell sehova sem mennem kilincselni, hogy valahol helyszínt találjunk egy 61 éves fesztiválnak. Tehát elsősorban azt gondolom, hogy ami a legnagyobb érték az, hogy van itt egy olyan csapat, egy olyan műszaki csapat, egy olyan szervezőgárda, akinek azt mondom, hogy Jókai napok, akkor szerintem 20 év óta tudja a dolgát. Tehát pontosan tudja, hogy januárban ezt csinálja, márciusban azt csinálja, májusban majd ezt csinálja, és akkor júniusban jönnek a színjátszók, és mindenki pontosan tudja a feladatát. És ugye mi a városhoz tartozunk, mint művelődési ház. De ugyanez a helyzet azokkal a külsősökkel is, akikkel már évek óta dolgozom együtt, városi tévé munkatársával, a Salát Ricsivel, aki ugye fölveszi az összeset, ő a grafikai szerkesztője a fesztivál újságnak, akkor a főszerkesztője, aki az anyagokat írja, a Bárány János, ő is azt gondolom, hogy egy olyan ikonikus alakja Komáromnak, és a fesztiválnak is, hogy nélkül ez elképzelhetett. Itt gyakorlatilag minden helyben van. És amikor Lakatos Robi vette át Varga Anna után a kultúrház igazgatását, az volt az első, amit mondott, hogy a Jókai napok, amíg ő igazgatja, nincs veszélyben helyszínileg, mert ő ugyanúgy a lelke egy részének érzi ezt a fesztivált, és ugyanolyan fontos számára is, mint nekünk. Nem beszélve arról, hogy a polgármester úr is maximális támogatást nyújt helyszínileg is, meg hát személyesen is, is egy színház szerető ember, és amikor az ideje engedi, akkor mindig itt van. Ő nyitja meg a fesztivált, ő adja át a díjakat, megnézi az amatőr előadásokat, fiatalok közé megy, beszélget velük, tehát hogy azt gondolom, hogy ennél nagyobb támogatottság a város részéről nem lehet, nem beszélve arról, hogy van egy törzs közönsége és egy közönségbázison is már ennek a fesztiválnak a városban.
0: Neked személyesen mit jelent a Jókai napok? Van-e olyan pillanat az elmúlt évekből akár, ami rámutat, hogy miért többe számodra egyszerű munkánál?
1: Ó, hát ezt egy pillanat, azt nem lehet kiragadni. Ez nekem az életem része. Nekem ez ugyanannyira, nagyon hosszú évek óta, nem is mondom ki, hogy hány éve, ki se tudom, mert nem tudom kiszámolni már igazából, hogy hány éve része, szerves része az életemnek, és nekem ez olyan természetes, hogy csinálom, mint az, hogy levegőt veszek, meg hogy reggel bejövök dolgozni, meg hogy szeretem a gyerekemet, meg a férjemet. Tehát, hogy nekem a fesztivál gyakorlatilag a második gyerekem, és nekem ez így, ez miatt azt gondolom, hogy nincs olyan pillanat. Nyilvánvalóan minden évben vannak felemelő pillanatok. Minden évben, még amikor én csináltam a gimiszt, voltak olyan évek, például a Koccanásos Társaság, a Koccanás című előadást, amikor csináltuk, akik kiemelkedő helyet foglalnak el a szívemben, meg az életemben a mai napig, vagy olyan fellépők, akik nagyon közel állnak hozzám. De azt gondolom, hogy akikkel együtt dolgozom is, meg akik ide járnak, és azok is fontos részei az életemnek. Tehát pont az miatt, hogy a fesztivál fontos része az én életemnek. Személyes életemnek, meg a szakmai életemnek is.
0: Végül, hogyha egyetlen mondatban kellene összefoglalnod, mire számíthatnak az érdeklődők június 9-e és 14-e között Komáromban, mit mondanál?
1: Nagyon jó fesztiválprogramra, rengeteg jó előadásra, nyüzsgő Európa udvarra, mert hogy ugye ott lesz a fesztiválklub minden este, és sok-sok vidám diák színjátszóra azt gondolom, hogy érdemes őket támogatni tapssal, érdemes őket támogatni azzal, hogy megnézzük az előadásaikat.
0: Június 9-e és 14-e között rendezik meg Komáromban a 61. Jókai Napokat a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kis színpadok és diák színpadok országos fesztiválját. Ennek kapcsán beszélgettem a fesztivál főszervezőjével, Bajkai Csengel Mónikával. Kedves hallgatóink, 11:30 lesz egy perc múlva, hamarosan Edith Éva Égerre, a Kassán született amerikai klinikai szakpszichológusra, holokauszt túlélőre és íróra emlékezünk, Pickó Katalin pszichológussal. Maradjanak velünk!

0: Múlt kedden 98 éves korában elhunyt Eritéva Eger, amerikai klinikai szakpszichológus, a posztraumás stressz-szindróma elismert kutatója, író, a holokauszt túlélője. Eritéva Eger Kassán született Elefánt Edith Éva néven. 1944-ben mindössze 16 évesen családjával együtt koncentrációs táborba deportálták. Nem csak szeretett világától, a balettől fosztották meg, hanem édesanyját is elveszítette Auschwitzban. A tábor poklában József Mengelének kellett táncolnia. Később úgy emlékezett vissza, talán éppen a tánc segített neki életben maradni. A háború után Amerikába emigrált, ahol sikeres pszichológus lett, és könyveivel, előadásaival emberek millióinak segített feldolgozni saját traumáikat, veszteségeiket és fájdalmaikat. A Döntés és az Ajándék című kötetei világszerte olvasók százezreihez jutottak el. A következő percekben ráemlékezünk Pickó Katalin pszichológussal. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot, köszönöm szépen a meghívást!
0: Mikor találkozott először Eritéva Eger nevével vagy könyveivel? Mi volt az, ami legelőször megérintette benne?
1: Hát pontos időt nem tudok mondani, tehát így fogalmam sincs, de az biztos, hogy a Döntés című könyve az, amikor a kezembe került és végigolvastam, az egy ilyen meghatározó mű volt az életemben, már csak azért is, mert hogy nagyon sok olyan hasonló gondolat volt, ami teljesen egybeesett az én saját tapasztalati rendszeremmel, értékrendemmel, tehát hogy ittam a szavait, a gondolatait, mert számomra nagyon megerősítőek voltak.
0: Sokan beszélnek traumáról, veszteségről, fájdalomról és ezek feldolgozásáról. Eritéva Eger is számtalan traumát élt át, mégis volt benne valami egészen különleges könnyedség és életszeretet. Ön szerint mi volt az ő legfontosabb üzenete?
1: Talán nehéz egy legfontosabb üzenetet megfogalmazni, de néhány dolgot így szívesen megosztanék, amit én magam fontosnak tartok. Először is, hogy a szabadságunk kérdése az egy belső döntés. Tehát mindannyian élünk meg nagyon nehéz helyzeteket az életünk során. Azt hiszem egyébként ma Magyarországon különösen aktuális minden gondolata Edith Éva Égernek, és dönthetünk, tehát abban nem, azt nem választhatjuk meg, hogy mi történik velünk, de azt igen, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Ugye egy nagyon fontos gondolata, hogy senki nem veheti el tőled azt, amit az elmédbe helyeztél. Aztán egy másik nagyon fontos gondolat, hogy valójában a börtön az gyakran nem kívül van, hanem belül van, ami úgy is érthető, hogy ha ér bennünket valamilyen sérelem, trauma, valamilyen fájdalom, utána egy bizonyos idő múlva, hiszen kell, hogy legyen ennek egy feldolgozási folyamata, de egy idő múlva választhatunk, hogy az ezzel kapcsolatos negatív érzéseinket egész életünkbe hordozzuk. Ezekből gyakran gyűlölet, harag, ítélkezés fakad, vagy pedig letesszük mindezt, és képesek vagyunk újra szeretettel fordulni mások felé. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen nagyon fontos döntés, egy átalakította, átkeretezte a fájdalmas tapasztalatot, tulajdonképpen ilyen célt készített belőle saját magának a saját életében, nem tehernek fogalmazza meg, hanem hogy ezek a fájdalmas tapasztalatok, ezek ajándékok lehetnek. Van egy kedvenc idézetem, amit egy csoportunktól kaptam a oktatás során, kiírva a falra nálam. Traumám egy kút volt, melyből meríthettem a megértés és az intuíció mély forrása. Tehát azt, hogy ő hogy tudta feldolgozni a saját dühét, fájdalmát, veszteségélményét, azt utána a saját maga megfigyelésével egy átadható tapasztalattá formálta. Hogy ő hogy jutott ki ebből a fájdalomból, ennek milyen útja, módja volt, az szerintem egy nagyon fontos lépés, hogy hogyan tudott ebből átadni másoknak, utat mutatni fényt az úthoz, az alagút végén megjelenő fényt, hogy számára mi volt, milyen stációi voltak ennek az útnak, és ez hogyan tud másnak segíteni, ez szerintem egy nagyon fontos része magának a gyógyulási folyamatnak is. Az is egy fontos gondolat volt tőle, hogy nem tudod meggyógyítani, amit nem tudsz érezni. Tehát ahhoz, hogy el tudjunk szakadni, át tudjuk alakítani a saját fájdalmunkat, ennek le kell menni a mélyére. Ha érzéketlenítjük magunkat, akkor tovább cipeljük valójában belül a fájdalmat, és ez újra meg újra meg fog jelenni. És alapvetően szerintem az egyik legfontosabb, hogy megvan bennünk a képesség a gyűlöletre és a szeretetre is, és hogy alapvetően rajtunk múlik, hogy melyik felé nyúlunk, mihez érkezünk meg a saját életünkben. Nincs értelme annak a kérdésnek, hogy miért én, miért pont én. Átforgalmazta ezt a kérdést úgy, hogy mit kezdhetek ezzel, mit kezdhetek a bénultsággal, a fájdalmammal, az áldozatiságommal. Még egyszer megerősíteném, hogy nem az számít, hogy mi történik velünk az ő gondolatrendszerében, hanem hogy mit kezdünk vele.
0: Igen, nagyon megrend.
1: Hát egy röviden próbáltam így összefoglalni, nem tudtam így egy gondolat köré.
0: Igen.
1: Hanem ezek szerintem ilyen egymásból kapcsolódó fontos megállapításai Edith Éva Égernek.
0: Igen, nagyon megrendített, ahogyan arról beszélt, hogy a legnagyobb borzalmak után sem akart ő áldozat szerepben maradni, hogy mit tanulhat ebből egy mai ember, aki azért egészen másfajta nehézségekkel küzd?
1: Hát mondhatom azt, hogy másfajta nehézségekkel küzdünk, de közben meg mégis van hasonlóság. Tehát nagyon sokkor a gyermekkori, ugye én csinálok terápiát, edukációt, mentorálást, coachként is dolgozom. Tehát egyrészt nagyon sok korai traumánk van. Gyermekkorunkban milyen átélünk sérelmeket, megéljük valamilyen helyzetben a szégyent, a kirekesztettséget, a magányt, azt, hogy nem vagyok elég, sokszor nincs elég, nincs tökéletes szülő. Tehát, hogy az óhatatlanul a legjobb szülő is okozhat traumát a gyerekének. Aztán utána jön az óvoda, az iskola, a közösség, tehát, hogy mindenki kap sérelmeket. Nyilván ezek nem olyan szintű sérelmek nagyon sok embernél, mint egy koncentrációs tábor, de azért az élmény, az a fájdalom, a hiány, az alapvető szükségleteinknek a kinemelégítettsége, az mindjártban megjelenik. És az, hogy ezzel mit kezdünk, annak pedig pontosan ugyanaz az útja, mint amin Edith Éva Éger végigment.
0: Edith Éva Éger sokat beszélt arról is, ön is említette, hogy a trauma nem csak seb lehet, hanem erőforrásá is válhat.
1: Igen.
0: Mit jelent ez a valójában? Hogyan lehet ezt átültetni a mindennapjainkba?
1: Hát talán ennek van egy ilyen belső útja, hogy először is ismerjen fel a saját börtöneimet. A börtöneinek, saját börtöneinket nagyon sokszor gondolatainkkal teremtjük. Ilyen börtönt teremtő gondolat, mondjuk az, hogy áldozatként élem meg magam egy helyzetben. De ilyen börtönt teremtő gondolat az is, hogy ítélkezek a másik ember fölött. Tehát, hogy másik fölé helyezem magam. De ilyen börtönt teremtő érzés, például amikor cipelem a saját haragomat, a mérgemet. Nagyon érdekes a magyar nyelv ilyen szempontból, hogy ugyanazzal a szóval illeti, hogy a méreg az méreg. Tehát a mérgesség érzése az tulajdonképpen méreg saját magunk számára, mert lehet, hogy a másik emberre haragszom, de én cipelem a mérgemet. Ez így megjelenik Edith Éva Égernél is. Nem tudok saját magammal együtt élni. Tehát ő azt mondja, hogy az egyetlen ember, akivel egy életen át együtt vagy, az te magad vagy. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen érzéseket cipelünk, ezt én el szoktam úgy magyarázni, hogy minden negatív érzést elképzelhetünk úgy, hogy van a hátunkon egy zsák, és abban kövek vannak, minden negatív érzés egy lehúzó kő. Tehát az első lépés, hogy egyáltalán erre ébredjek fel, hogy a perlekedés pincéjében vagyok, saját magamat mérgezem. A következő, miért vagyok én itt? Tehát a felismerés után jöhet egyfajta, mit kell nekem itt megtanulnom, miért kerülök ide, mi számomra ennek a jelentése. Aztán utána megnézhetem azt, hogy vajon hogyan tudnék kijönni egyébként a perlekedés pincéjéből való kijövetelnek. Szerintem egy nagyon fontos része az, hogy az elfogadásba kerüljek, hogy mi az, amit el kell fogadnom. Mindig azt kell elfogadnom, amire nincs ráhatásom. És a múlt egy ilyen dolog, ami történt velem, ami megtörtént velem, azt nem tudom megváltoztatni, az megtörtént. De amit Edith Éva Égertől tanulni lehet, hogy azt, hogy hogyan viszonyulok hozzá, mit teremtek ebből, arra viszont van ráhatásom. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy fókuszáljak arra, amire van ráhatásom. Fókuszáljak a saját érzéseimre. És ez az, ami úgy tudok kijönni innen, hogy először lemegyek tényleg a mélyére, megélem az érzéseimet, megélem a fájdalmamat, de a fájdalommal nagyon sokszor egy tévút, hogy a világon a legjobb fájdalomcsökkentő egyébként az a harag, a méreg. Elkezdek a másikra haragudni. Ennél jobb fájdalomcsökkentő nincs. De ha én ebbe beleragadok, hogy a másikra haragszom, a másikkal gyűlölködöm, a fölött ítélkezem, akkor ez tulajdonképpen egy olyan zsákutca, ami egy ideig segíthet, de utána valójában magamat mérgezem. Tehát, hogy sokkal üdvözítőbb, hogyha én a fájdalom, a sebzett részemhez kapcsolódok, azzal próbálok azonosságot teremteni,

0: vagy pedig megpróbálok a szeretet irányba fordulni. Megpróbálok ahhoz a forrásomhoz kapcsolódni, ami egyébként mindannyiunkban ott van, csak amire rárakódik nagyon sokszor a méreg, a harag, az indulat. Érdekes, hogy van egy amerikai pszichiáter, akinek egyébként nagyon hasonló gondolatai vannak Edith Éva Égerhez, Gerald Jampolsky, aki például azt fogalmazza meg, hogy gyakran az igyekezésünk, a félelmeink, a múltbeli sérelmeink mögött nagyon sokszor az van, hogy ilyen saját ellenfogadott részeinket vetítjük ki a másikra. Mind a ketten beszélnek a megbocsájtásról. A megbocsájtás az nem azt jelenti, hogy ami megtörtént, az rendben volt, hanem azt, hogy nem engedem, hogy továbbra is a negatív élményeim, érzéseim irányítsák, és negatív gondolataim az életemet. Nem a, valójában nem a másiknak kell megbocsájtani. A megbocsájtás az egy belső folyamat. Leteszem azt a terhet, amit cipelek, és tulajdonképpen ez a döntésnek a választása, tehát hogy e körül van döntésem, hogy továbbra is a múltbeli sérelmeim irányítják az életemet, vagy képes vagyok ezt letenni, és képes vagyok szabadon választani és dönteni. Ez a teherletétel, ez tényleg sokszor egy nagyon nehéz út, és van olyan, hogy kell hozzá külső segítség. De hogyha valaki azt érzi saját magán, hogy én úgy hívom, hogy nagyon sokat van nem állapotban, nagyon sokat van a perlekedés pincéjében, kifelé hibáztat másokat, ítélkezik, áldozatnak éli meg magát, és erre képtelen egyedül kijönni ebből a helyzetből, akkor kérjen külső segítséget. Nem mindenki képes arra, amire Edith Éva Éger képes volt, hogy a saját traumáját, azt egyedül dolgozza fel, illetve ő is jár terápiába. Szóval, hogy ebben is tanulhatunk tőle, hogy ő is volt olyan időszak az életének, amikor külső segítséget kért.
1: Maradt még nagyjából 2 percünk, így a beszélgetésre készülve belenéztem az On the Spot dokumentumfilm sorozat egyik részébe, amely ez a rész Edith Éva Égerről szólt, és egészen hihetetlen volt azt látni, hogy mennyi energia és nyitottság volt benne még 90 évesen is. Ön szerint miből fakadt ez az életerő és életszeretet, vagy mi kell ahhoz, hogy 90 évesen is valaki ekkora életerővel tudja megélni a saját életét?
0: Az, hogy hogyan éljük meg a jelen pillanatot, azt én szoktam 4 részre osztani. Mint egy ilyen ház. A pince az a perlekedés, egy nem állapotban vagyok, gyűlölködök, mérges vagyok, ítélkezek, hibáztatok. A földszint az az elfogadás. Itt már süt a nap. Az élvezet az első emelet. És van egy tetőterasz, a lelkesedés, a szenvedély, itt meg nagyon-nagyon sütanak. Tehát Edith Éva Éger a tetőteraszon volt, a lelkesedés, a szenvedély állapotában, és azt gondolom, hogy azért tudott itt lenni, és tartósan itt lenni, mert adott másoknak, mert segített másoknak. Tehát olyan értéket teremtett, ami túlmutatott saját magán. A másokért való élés, a másoknak való adás, a segítés, az egy hatalmas erőforrás, és szerintem őt ez éltette 90 akárhány évesen is.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Edith Éva Égerre, a Kassán született amerikai klinikai szakpszichológusra, holokauszt túlélőre és íróra emlékeztünk Pickó Katalin pszichiáterrel és párkapcsolati szakértővel, a Szeretett Kert programjának kialakítójával. Kedves Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta a gondolatait.
0: Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Viszont hallásra.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim voltak Kovács János hangmérnök és a hírszerkesztő Csenger Ferenc. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Velem legközelebb jövő szerdán találkozhatnak műsorunkban Szegi Gájer Veronika történésszel a csehszlovákiai magyar elit II. Világháború utáni hányattatásairól beszélgetünk. A szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszön el és kíván további szép napot és kellemes hetet. Maradjanak a Pátriával. Viszont hallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az energiahatékonyságról szóló törvény módosításáról tárgyalt a kormány. A jövedéki adó csökkentésért indít aláírásgyűjtést az SZSZ. Nyárias idő van, holnap csapadék is lehetséges. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A kormány elfogadta az épületek energiahatékonyságáról szóló törvény módosítását, amely átveszi az új uniós irányelv előírásait. Az új szabályozás szerint 2030-tól az új és jelentősen felújított épületeknek nulla kibocsátású szintet kell elérniük, szemben a korábbi közel nulla energiaigényű céllal. A javaslatot a Közlekedési Minisztérium készítette, és 2026. novemberétől léphet hatályba. A módosítás új fogalmat vezet be a nulla kibocsátású épületekre, előírja az épületfelújítási útlevelek rendszerét, valamint a napenergia használat bővítését. Emellett szigorítja az elektromos autó töltőpontokra vonatkozó előírásokat is. Nagyobb parkolóval rendelkező, új vagy felújított épületeknél kötelező lesz a megfelelő infrastruktúra kiépítése. Az intézkedések célja az épületállomány energiafogyasztásának csökkentése és a klímasemlegesség elérése 2050-ig. Az ellenzéki SZSZ szerint a jövedéki adó csökkentése jelenti a megoldást a magas üzemanyagárakra, ezért szerdán aláírásgyűjtést indított ennek elérése érdekében. A petíciót a kormánynak adják át. A pártnak meggyőződése, hogy ha Szlovákiában olcsóbb lenne a benzin, mint a környező országokban, a megnövekedő forgalomból az adócsökkentés miatt kieső összeget is pótolni lehetne, és még az államháztartás is jól járna. Nyugdíj előrejelzést küld a szociális biztosító minden ügyfelének. Az előrejelzést körülbelül 3,5 millió biztosított fogja megkapni. Az erre feljogosult ügyfeleknek május végén kézbesítik a prognózist, tájékoztatott kedden Erik Tomás, munkaszociális és családügyi miniszter. A nyugdíj előrejelzés három fontos információt tartalmaz majd, a nyugdíjkorhatárt, a számon tartott időszakok áttekintését és a nyugdíj becsült értékét. Az ügyfelek a nyugdíj értékéről egy pesszimista, egy általános és egy optimista becslést is kapnak. A rendszer figyelembe veszi az első és a második nyugdíjpillért is, 2028-tól pedig ezt kibővítik a harmadik nyugdíjpillérrel, az úgynevezett páneurópai nyugdíjjal. A prognózisok fontos részét képezik a hiányzó biztosítási időszakokról szóló értesítések is, mert így a biztosítottak még aktív éveik során bepótolhatják ezeket, hogy a nyugdíjba vonulásuk során ne okozzanak gondot. A projekt az uniós helyreállítási terv keretében valósul meg, és célja a Szlovákiát azon tagországok listájára juttatni, amelyek rendszeresen tájékoztatják lakosaikat jövőbeli nyugdíjuk becsült összegéről. Az amerikai hadsereg két nap alatt öt emberrel végzett Latin-Amerika partjainál drogcsempészettel gyanúsított hajók elleni akciókban, közölte a US Southern Command. Egy támadásban három, egy másikban két ember halt meg. Tavaly szeptember óta már mintegy 190 halálos áldozatot követeltek az ilyen műveletek. Donald Trump kormánya szerint narkoterroristák ellen harcolnak, bizonyítékokat azonban nem mutattak be. Szakértők és jogvédők szerint az akciók akár törvénytelen kivégzéseknek is minősülhetnek. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden telefonon egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. A hívás Lavrov kezdeményezésére történt. A felek az amerikai-orosz kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról és Irán helyzetéről tárgyaltak, közölte rövid nyilatkozatában Tommy Pigott külügyi szóvivő. A telefonbeszélgetés napján az orosz támadások legalább 22 civil életet követeltek Ukrajnában. Volodymyr Zelenszkij a legújabb támadásokra reagálva teljes cinizmusnak nevezte, hogy Moszkva fegyverszünetet kér propaganda ünnepségek megszervezésére, miközben addig is folytatja a rakéta és drón támadásokat. Az újabb támadás hullám azt követően tört ki, hogy mindkét fél tűzszünetet jelzett. Moszkva egyoldalú fegyvernyugvást hirdetett május 8-ára és 9-ére a győzelem napja alkalmából. Ukrajna közölte, hogy már szerda éjféltől felfüggeszti a harci műveleteket. Az ukrán hadsereg ugyanakkor jelezte, minden ellenséges támadásra válaszolni fog. Szíriai hatóságok kedden közölték, hogy felszámoltak egy a libanoni Hezbollahhoz köthető sejtet, amely állítólag merényleteket tervezett kormányzati tisztségviselők ellen. A libanoni fegyveres szervezet tagadta a vádakat, azokat alaptalannak nevezte. A szíriai belügyminisztérium tájékoztatása szerint Damaszkuszban, valamint Aleppo, Homs, Tartus és Latakia tartományokban összehangolt biztonsági műveleteket hajtottak végre. Ezek során egy szervezet hálózatot számoltak fel, amelynek tagjai a gyanú szerint libanoni kiképzés után jutottak be Szíriába. A hatóságok szerint a csoport célzott támadásokat készített elő magasrangú kormányzati tisztviselők ellen. A razziák során fegyvereket, robbanóanyagokat és RPG rakétavetőket is lefoglaltak. Az illetékesek 11 gyanúsítottról tettek közzé felvételeket, állampolgárságukat azonban nem hozták nyilvánosságra. A Hezbollah visszautasította az állításokat és hangsúlyozta, hogy nincs jelen Szíria területén. Új Delhibe érkezett Thol Lam vietnámi elnök, ahol Narendra Modi indiai kormányfővel tárgyal elsősorban kereskedelmi és védelmi együttműködésről. Az indiai külügy szerint a megbeszélések új lehetőségeket nyitnak a két ország kapcsolatában. A kétoldalú kereskedelem értéke tavaly közel 16 milliárd dollár volt. A tárgyalásokon szóba kerülhet egy mintegy 700 millió dolláros fegyverüzlet is, amely indiai Bratmos rakéták vásárlásáról szólhat. A vietnámi elnököt üzleti delegáció kíséri, indiai útja során Mumbai-ba is ellátogat. Az észak-koreai alkotmány módosított változata új területi záradékot tartalmaz, és teljesen eltávolította a Dél-Koreával való egyesítésre vonatkozó utalásokat. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság immár saját területét úgy határozza meg, mint az északi határain Oroszországgal és Kínával, délen pedig Dél-Koreával határos szárazföldet, valamint a hozzátartozó felségvizeket és légteret. A dokumentum ugyanakkor nem tér ki részletesen a Sárga-tengeren húzódó, régóta vitatott tengeri határra. Az alkotmányból minden a koreai félsziget újraegyesítésére utaló kifejezést töröltek, így például a békés egyesítés és a nagy nemzeti egység fogalmát is. A jelentések szerint eltávolították Kim Jong-il a korábbi vezető eredményeire való hivatkozásokat is. A változtatások előzménye, hogy Kim Jong-un idén márciusban hivatalosan legellenségesebb államnak nevezte Dél-Koreát, és figyelmeztette Szöult az esetleges provokációk következményeire.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: Hét mérkőzést rendeztek tegnap az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszásának 8. fordulójában. A felsőházban Zsilina Mihalovce 3-2. A tabellán a már bajnok Szlovan 10 ponttal vezet a Dac előtt. Az alsóházban Skalica Košice 3-1. A kassaiak maradtak a 7. helyen, a komáromiak 2 ponttal előzik meg a sereghajtó eperjesieket. Az Arzenál 1-0 arányban legyőzte a vendég Atletico Madridot, a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján, ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a két hét múlva sorra kerülő budapesti fináléba. Ma 21 órától játsszák a másik elődöntős párharc visszavágóját. A Bayern München 21 órakor a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja. Az első találkozót a francia együttes nyerte 5-4 arányban. A londoni asztali tenisz csapat világbajnokság 16. döntőjében férfiak Dél-Korea-Szlovákia 3-0, Svédország-Magyarország szintén 3-0, nők Egyiptom-Szlovákia 3-2.
0: Időjárás.
1: Nyárias idő van, 28 fokig melegszik a levegő, éjszaka 15 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán a Cintorinszká és a Juzsnátrieda kereszteződésében és a VSS híd előtt Visné-Opátszké felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Mostantól az egyórai hírekig könnyű zenével szórakoztatjuk hallgatóinkat rádiónk hullámhosszain. Szép délutánt, kellemes zenehallgatást kívánok! A zenefolyamot a nemrég jelentősen átalakult New Level Empire együttes indítja a Valami Legyen című újdonságával, majd jön az Anna and the Barbies, a Fotonok kacaja és a Bagosi Brothers Company a Zuhanász című dallal.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A New Level Empire, az Anna and the Barbies és a Bagosi Brothers Company zenélt könnyűzenei összeállításunk eddigi perceiben. Itt a Pátria Rádió. Műsorunk e heti beszélgetős változatában megismételjük Arda Mica Zoránnal az évelején készült interjúnkat, amelyben elsősorban az évvégén megjelent Létfene című stúdiólemezéről kérdeztük őt. A beszélgetés holnaptól elérhető lesz a honlapunkon is. Most belehallgatunk a Losoncon született, Füleken élő zenész 7 számos albumába. Az Agyonütöttek, a Bajokról, az Aggaszta Ballaszt, a Halott Város és a Részeg Blues című szerzeményei szólnak róla. Arda Mica Zorán énekel, zenél,

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Ardamica Zoránt hallottuk, az agyonütöttek, a bajokról, az aggaszta ballaszt, a halott város és a részek blues című felvételei forogtak a Létfene című nagylemezéről. A zenésszel készült interjúnkat újra hallgathatják a 4 órai hírek után a beszélgetős Pentatonban. Könnyű zenei összeállításunk további perceiben jön Paja Bea, a háború és béke, a Pontiák zenekar, a maradok még, valamint Cseri Hanna, aki a napokban édesanyja lett, és Barkóczi Noémi, a mindig szomorú című dallal.

0: Paja Bea, a Pontiak, valamint Cseri Hanna és Barkóczi Noémi egy-egy zene száma csendült fel az elmúlt percekben. Könnyűzenei műsorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom Önöket a 4 órai híreket követően a beszélgetős pentatonban, valamint holnap a déli hírblokk és az 1 órai hírek közti sávban, amikor a régmúltba ruccanunk ki.
1: Május 9-e az Európai Unió ünnepnapja. Ebből az alkalomból tekintjük át létrejöttének történetét és Szlovákia felkészülését a 2004. május 1-i belépésre. Érdemes felidézni a múltat a több mint 2 évtizedes hangfelvételekkel, amelyeket a szalagtárban hallgathatnak újra. Szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SAS petíciót indított az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséért. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban indított műveletet. Napos és felhős időszakok mellett 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Az ellenzéki szabadság és szolidaritás szerint a szlovákiai magas üzemanyagárakra a jövedéki adó csökkentése jelentené a megoldást. Ennek érdekében ma petíciót indítottak, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy közösen követeljék a kormánytól az adóteher mérséklését. Az SAS érvelése szerint, ha Szlovákiában lennének a legalacsonyabbak az árak a környező országokhoz képest, az adócsökkentés miatti bevételkiesést bőségesen kompenzálják a megugró értékesítési volumen, ami a közpénzügyeknek is kedvezne. Marián Viszkupics, a párt parlamenti képviselője kifejtette, ez a megoldás sokkal célra vezetőbb, mint az, hogy a Slovnaft külföldre exportálja az üzemanyagot. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia újra javasolni fogja a tranzakciós adó megszüntetését. A párt képviselői mai sajtótájékoztatójukon gazdasági képtelenségnek nevezték az intézkedést, amely véleményük szerint károsítja a szlovák gazdaságot, növeli az inflációt és elriasztja a befektetőket. Michal Truban, a párt képviselője megjegyezte, egyre több koalíciós képviselő és miniszter is felismeri az intézkedés káros hatásait, és maguk is a visszavonásáról beszélnek. A kormány jóváhagyta azt a törvénymódosítást, amelynek értelmében 2030-tól minden új építésű ingatlannak meg kell felelnie a zéró emissziós követelményeknek, a középületek esetében pedig már 2028-tól életbe lép ez a szigorítás. Az Európai Uniós irányelveket átültető tervezet szerint a korlátozás a helyszíni károsanyag kibocsátást produkáló berendezkedésekre vonatkozik, de nem érinti a távfűtési rendszerek. A szabályozás az új beruházások mellett a jelentős felújításon áteső épületeket is érinti, a jogszabály végleges elfogadásáról pedig a közeljövőben dönt a parlament. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter ma azzal vádolta meg Oroszországot, hogy semmibe vette az ukrán fél által éjféltől meghirdetett fegyverszünetet, bár Moszkva korábban hivatalosan nem kötelezte magát a harcok beszüntetésére, a diplomata tájékoztatása szerint az orosz erők összesen 108 drónt és 3 rakétát indítottak Ukrajna ellen. Sibiha a közösségi médiában közzétett bejegyzésében rámutatott, ez az agresszió egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Oroszország elutasítja a békét, és a május 9-i ünnepségek kapcsán hangoztatott fegyverszüneti felhívásai csupán hamis propagandaeszközök. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntést. Óriási lépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel, írta Donald Trump, hozzátéve, hogy döntésében szerepet játszott Pakisztán és egyéb országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker.
0: Időjárás.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást, az esti órákig 23-28 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmenetileg felszakadozó felhőzettel. Helyenként, főként Közép- és Kelet-Szlovákiában eső, zápor, sőt zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 10 és 15 fok közé csökken. Holnap több helyen kell számítani esőre, záporokra, elszórtan zivatarokra, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, északon helyenként ennél hűvösebb lehet. A szél fokozatosan mérséklődik, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az 503-as úton közvetlenül Somorja után az Úszor felé vezető szakaszon az R7-es gyorsforgalmi út felhajtó közelében. A helyszínelés és a műszaki mentés idején a forgalom csak a szabad sávban haladhat. Radar méri a sebességet Vágsellyén, a Deáki úton a városból kifelé vezető sávban. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat. A Nyugaton a helyzet mai adásában részben a nemrég lezajlott magyarországi választások apropóján arról lesz szó, mit jelentett a hatalomváltás a régi időkben az arisztokrata családok számára. Ha nem is közvetlen párhuzamként, hanem történeti kiindulópontként, az 1526-os mohácsi csatavesztés utáni korszakból indulunk ki. Idén van a mohácsi vész 500. évfordulója, és ez jó alkalom arra, hogy megnézzük, mi változott ekkor a magyar elit és az arisztokrata családok életében. Arról is szó lesz, milyen lehetőségeik voltak ebben a világban a főúri családoknak, mennyire lehetett elvi alapon politizálni, és mennyire kellett közben a család túlélését, rangját, birtokait és jövőjét is szem előtt tartani. Megpróbáljuk megérteni azt is, hogyan épült fel egy arisztokrata karrier a kora újkorban. Beszélgető társam Fundárek Anna történész, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Vele jártuk körül azt is, lehet-e történeti távlatban kezdeni valamit olyan mai fogalmakkal, mint az oligarchia, a korrupció vagy a hatalommal való visszaélés. Mit jelentett egyáltalán a határátlépés egy olyan korban, amely egészen más jogi és politikai logika szerint működött? Az Eszterháziak és a Pálfiak történetén keresztül arról is szó lesz, hogyan válhattak egyes családok a korszak meghatározó arisztokrata familiáivá, milyen szerepet játszott ebben a Habsburg udvarhoz való kötődés és a török ellenes katonai szerepvállalás, és miért lehet félrevezető, ha mindent a későbbi Kuruc-Labanc ellentét felől próbálunk értelmezni. Munkatársam Vasies Olivia hangmérnök nevében is tartalmas kikapcsolódást kíván, a szerkesztő Jakubec László. Rádiózzanak velünk!

0: Vendégem Fundárek Anna történész, akivel a nemrég lezajlott magyarországi választások apropóján is arról beszélgetünk, hogy mit jelentett a hatalomváltás a régi időkben az arisztokrata családok számára. Arra keressük, a választ lehetnek-e történeti párhuzamok, és hogy hol húzódnak a legfontosabb különbségek a korábbi korszakok elitje és a mai politikai-gazdasági világ között. Kedves Anna, köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást!
0: Ma, amikor választásokról, hatalomváltásról beszélünk, akkor ugye pártokra, kormányokra, gazdasági hátországokra gondolunk, de mit jelentett a hatalomváltás régen mondjuk egy arisztokrata család szempontjából? Egy uralkodóváltás, egy dinasztiaváltás, vagy nagyobb politikai fordulat teljes elitcserét hozott, vagy inkább átrendeződést?
1: Hát én azt szeretném mondani, hogy a királyválasztások vagy dinasztikus váltások nem uralkodó cserét jelentettek csak, hanem részleges elitcserét. Tehát ez azt jelenti, hogy a korábbi elit tagjai vagy elveszítették a bizonyos tisztségüket, hivatalukat, vagy a vagyonuk egy részét, vagy a pozícióiból vesztettek. És akkor ennél, hogy ezt úgy el tudjuk képzelni, mindjárt mondok is egy történelmi példát, mert nagyon kevés az olyan személyiség akkor a újkor folyamán is, akinek sikerült megőrizni a pozícióit, akár több uralkodó uralma alatt. Mert hát, hogyha jött az új uralkodó, akkor természetesen hozta magával az embereit, és hát azok, akik ugye már nem voltak annyira, nem tartoztak a kegyencei közé, azokat pedig lecserélte. De például Szabolyai Eugén, akinek a kastélya nem messze Pozsonytól, Schlosshof helyezkedik el. Ő azok közé tartozott, aki nagyon ügyesen tudta magát pozícionálni. Az ő karrierje ugye első Lipót császár uralkodása alatt kezdődik, akkor az oszmánok elleni felszabadító háborúkban ő egy nagyon sikeres, kirívóan sikeres hadvezéri karriert ért el. Aztán pedig a 18. századtól kezdődően ugye látjuk, hogy ő próbál helyezkedni a bécsi udvarban is, tehát ezt a hadvezéri karriert, azt ugye politikai karrierre is változtatni, akkor ilyen pozícióharcba kezdett a József trónörökös környezetében, és sikerült is elérni a hadi tanács vezetői posztját, majd első József uralkodása alatt egy első ilyen aranykorát éri el, mint politikus, mert a miniszteriális konferencia, vagy az uralkodó legfőbb tanácsosi testületének lett a vezetője. És miután első József váratlanul 1711 áprilisában meghalt, az utóda, harmadik vagy hatodik Károly uralma alatt is Szabolyai Eugén megőrizte vezető pozícióját, viszont már nem tartozott a császár kegyeltjei közé. Viszont a császár ugye elfogadta azt, hogy Szabolyai Eugén annyira egy kiemelkedő belpolitikai, külpolitikai szerepet játszott, és ugye a Habsburg monarchia hadtörténetében már akkor egy egyedülálló szerepet foglalt el, hogy hát Károly elfogadta ugye a tekintélyét, de nem tartozott a kegyeltjei közé. Ennek ellenére Szabolyai Eugén egészen a haláláig megtartja ezt az előkelő pozícióját a bécsi udvarban. És hát ez nagyon sokszor egy ilyen helyezkedésről szólt, tehát hogy tudott alkalmazkodni éppen az adott uralkodói stílusához, illetve hogy megtartotta a pozícióját.
0: Ha most nem is közvetlen párhuzamként, hanem történeti kiinduló pontként nézzük, 1526 Mohács, ugye ezután mégiscsak egy új korszak kezdődött a magyar elit történetében, idén van 500 éve a mohácsi vésznek. Mi változott utána az arisztokrácia számára?
1: Hát nem csak az arisztokrácia szempontjából, de az egész térség szempontjából egy gyökeres átalakuláson ment keresztül a Magyar Királyság és a Habsburg monarchia is. Tehát a Magyar Királyság ugye három részre szakadt, és a Habsburg monarchiában ugye az új uralkodóház veszi át az uralmat, a Habsburgok új központ lesz, az Bécs, lesz a monarchia központja, és hát miután ugye Budát elfoglalták az oszmánok, akkor Pozsony lett az új főváros és koronázóváros, tehát a Magyar Királyság új fővárosa és koronázóvárosa, és egy új elit emelkedik fel, amit mi a szakirodalomban egyébként homo novus arisztokráciának nevezünk, tehát ezt úgy fordítanám, hogy a frissen felemelkedő főnemesi réteg, és 1526 után ugyanis a középkori Magyarország vagy Magyar Királyság régi családainak egy része kihalt, vagy háttérbe szorul. Viszont az az új arisztokrata réteg, amelyik felemelkedik, annak az a különlegessége, hogy már akkor kezd rokoni kapcsolatokat kiépíteni a régi arisztokrácia tagjaival, tehát amikor még köznemesek, például a delsviekkel, az erdődiekkel, a batthyányiakkal, és hát annak köszönhetően, hogy ugye az oszmánok ellen folytatott háborúkban hadvezérek, vagy hát katonai karriert érnek el, vagy a bécsi udvar, tehát a Habsburgok bécsi udvarának szolgálatába állnak, tehát érik el a családjuk felemelkedését az ország bárói közé, tehát mágnásai közé, és ezek a családok például a Pálfiak, az Eszterháziak, a Csákiak, az Icsiek. De mondom, hangsúlyozom, hogy azért ők se a semmiből emelkednek fel, hanem azért építenek ugye erre ezekre a régi struktúrákra, és az újakba beépülve érik el a felemelkedésüket, és még nagyon szeretném megmondani, hogy a Savoyai Eugén és a többi, tehát arisztokrata vagy egyáltalán politikai elit tagjainak egy nagyon fontos tulajdonsága a rugalmasság. Tehát az, hogy tudnak alkalmazkodni az új helyzethez, és kihasználják, tehát kiaknázzák azokból eredő előnyöket maguk számára.
0: Alkalmazkodás. Mit kellett másképp tudnia, vagy másképp csinálnia, vagy akár másképp mutatnia magából egy magyarországi főúri családnak ahhoz, hogy érvényesülni tudjon az új Habsburg közegben?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis a bécsi udvar az egy teljesen más közeg volt. Először is többnyelvű, tehát aki karriert akart elérni a Habsburgok szolgálatában, nem volt elég a magyar tudás. Nagyon előnyös volt a német vagy más nyelvek ismerete. Azon kívül pedig nagyon fontos volt az is, hogy az új szokások, tehát az udvari szokások, az udvari viselkedésformához való alkalmazkodás, és természetesen az új mentalitás. Tehát érdekes, hogyha megnézzük ezeket a felemelkedett családokat, ők a Pozsony vármegye területéről származnak, és Pozsony vármegye mindig a történetét tekintve egy többnyelvű, több kultúrájú terület volt, és nyilvánvalóan ezeknek a családoknak a tagjai már eleve ebből a régióból hoztak nyilván valahol a német tudást, de hogy ez a többnyelvű, több kultúrájú, más mentalitású közeghez való alkalom, megint itt vagyunk az alkalmazkodásnál, a rugalmasságnál, tehát ezt a képességet is hozták, és persze az is nagyon nagy előny volt, hogy Pozsony vármegye területéről származtak, tehát ez a régió közel volt Bécshez. Tehát ez igazából ugye a peremvidék egyrészt, a másrészt pedig ez a geográfiai földrajzi közelség nagyon-nagyon előnyös számukra, hiszen ha belegondolunk, ma, ha el akarunk menni Pozsonyból Bécsbe, ugye felülünk a vonatra, és ott vagyunk egy óra alatt. De azért ez a korábbikorban nem így volt. De a Pozsony-Bécs távolság az körülbelül két-három napot vett igénybe, de az akkor is, tehát hogyha már távolabbról akart valaki elindulni a Habsburg monarchia központjából, sokkal nagyobb terheket kellett magára rónia. Tehát ugye ez a földrajzi közelség nagyon-nagyon fontos volt számukra.
0: Mekkora mozgásterük volt ebben az új helyzetben a főúri családoknak, tehát mennyire volt lehetőségük elvi alapon politizálni, és mennyire kellett közben a család túlélését is, úgymond, szem előtt tartaniuk?
1: Hát persze, hogy alkalmazkodniuk kellett például abban is, hogy katolikus, a bécsi udvar az egy katolikus udvar, tehát eleve már a protestáns főnemesi családoknak, amelyik azért mondjuk a Mohácsot követő időszakban azért többségben voltak. Ezek a katolikus családok, mert például a Pálfiak azok voltak, azok sokkal nagyobb előnnyel indultak. És hát elvekben azért nem is az elvről van szó, hanem eleve, hogy hűséget, tehát lojálisak voltak a Habsburg dinasztia iránt, és ezt az elvet ők ugye elfogadták. Mert hogyha viszont belegondolunk, a 16.-17. század ugye az az rendi ellenállás, és a rendi felkeléseknek a korszaka is, ezeknek ugye az Erdély, hogy az erdélyi fejedelemség a fő kiinduló központja, akik ugye a vallásszabadság zászlaja alatt próbáltak ugye nem csak a vallásszabadságért harcolni, hanem voltak éppen hatalom és területszerzési igényel is léptek fel a Habsburgok ellen. Ugye a rendi jogok biztosításáért ugye a magyar rendek egy része ugye felsorakozott az erdélyi fejedelemség mögött, de itt inkább aztán, ha megnézzük a fő békekötéseket, például a bécsi békét, vagy a linci békét, mi azt látjuk, hogy ilyen kompromisszumos megoldások születnek. A bécsi udvar, az erdélyi fejedelemség, és ugye a magyar rendek között. Egyrészt ugye a vallásszabadság biztosítása, ami azért a Habsburg udvarnak azért annyira nem tetszett, de bele kellett menniük. Az erdélyi fejedelemség ugye bizonyos területeket meg tudott szerezni, és hát a magyar rendek pedig elérték ugye a rendi jogaiknak a biztosítását a Habsburg udvartól. És hát akkor ez a kompromisszumos alkupolitika megy egészen 1711-ig a Rákóczi szabadságharc, vagy kuruc felkelés végéig.

0: Vendégem továbbra is Fundárek Anna történész, akivel arról beszélgetünk, hogy mit jelentett a hatalomváltás a régi időkben az arisztokrata családok számára. Beszélgessünk egy keveset arról is, hogy hogyan állt össze egy arisztokrata karrier a korai újkorban. Tehát, ha egy főúri család, vagy egy ambíciózus főúr sikeres akart lenni ebben a világban, akkor mi kellett ehhez? Katonai tehetség, udvari kapcsolatok, jó házasságok, vagy mindez együtt. Esetleg tudnál mondani valóban konkrét példát is egy-egy ilyen felemelkedés történetre?
1: Hát akkor megint egy konkrét példán mutassuk ezt be, és ez Pálffy Miklós, a győri hős, akinek talán az egyik legfigyelemre méltóbb karrierje volt a kora újkor folyamán. Ugye a Pálffy család a Pozsony vármegyei nemesség, köznemesség soraiból emelkedik az ország mágnásaik közé, és ez egy nagyon ügyes, egyrészt egy ilyen családi és stratégiai politika, mert ők ugye már a Mohácsot követő időszakban ugye beházasodnak a régi, tehát a középkori Magyarország családai közé, a Dersviek, Erdődiekkel vannak rokoni kapcsolataik, de Pálffy Miklós az pedig már ifjú korától kezdve apródként a Habsburg udvarba szolgált, és ott volt lehetősége, tehát fiatal korában informális kapcsolatokat kiépíteni, például a fiatal Habsburg főhercegekkel, a későbbi Rudolf császárral, vagy Ernő főherceggel, és hát az bécsi udvari arisztokrácia tagjaival. És ezek aztán az ő hadvezéri és a politikusi karrierje szempontjából később kulcsfontosságúvá váltak. Egyedülálló a koraújkor folyamán az ő házassága Fugger Máriával, aki az augsburgi bankárcsaládból származott. A Fuggerek ebben az időszakban már a birodalmi arisztokrácia sorai között érvényesülnek, tehát miután Pálffy Miklós elveszi Fugger Máriát, ez nem csak egy vagyoni gyarapodást hoz számára, mivel megszerzi Vöröskövárát és uradalmát, hanem újra nagyon fontos kapcsolatokat épít ki a családja számára, amivel megint csak a bécsi udvar felé is halad, ott is megszilárdítja a pozícióját. Nagyon ügyes, mert ezt aztán ő nem csak vagyoni gyarapodása, hanem politikai pozíciójának megszilárdításával is kamatoztatni tudja, és ami nagyon fontos, elnyeri azokat a főkapitányi tisztségeket, amit egyébként magyar arisztokraták a kora újkor folyamán nem tudnak elnyerni, a Habsburgok nem bíztak meg bennük. Ezt egyszerűen ki kell mondani. Rossz tapasztalatuk van. A Mohács után következő időszakban ugye a Szapolyai János oldalára állnak főnemesek. Ugye tudjuk, hogy Szapolyai szövetséget kötött az oszmánokkal, és ebből kiindulva a Habsburgok nem nagyon szívesen láttak magyar főkapitányt a végvárak élén, viszont Pálffy Miklós, ő Komárom, Esztergom, érsekújvár főkapitánya lesz, mivel elnyerte a Habsburgok különleges bizalmát. A hűség, a lojalitás nagyon fontos tényező, és még egyszer hangsúlyozom, a Pálffyak a katolikus családok közé tartoznak. Ekkor még kisebbségben, viszont Pázmány Péter és az Eszterházy Miklós Nádor vezetere katolizációs vagy katolikus reform folyamán ugye nagyon sok család aztán a 17. század első évtizedeiben főnemesi család áttér a katolikus hitre. De a Pálffyak számára ez már akkor egy ilyen nagyon fontos hídépítő kulcsmomentum.
0: Hogyha már hatalomról, vagyonról, kapcsolati hálókról beszélgetünk, ugye ma gyakran használjuk az oligarcha szót a politikához közel álló gazdasági szereplőkre. Lehet ezzel a fogalommal kezdeni valamit történeti távlatban is, vagy jobb óvatosan bánnunk ezzel?
1: Szerintem bánjunk vele óvatosan, és nézzük meg úgy nagy vonalakban, hogy egyes történelmi kontextusokban és korszakokban mit jelent ez a kifejezés, és egyáltalán használhatjuk-e. Az oligarka szó eredetileg azt jelenti, hogy a kevesek uralma. És a 21. században ugye a posztszovjet államok üzletembereivel kapcsolatban használjuk, akik a Szovjetunió volt állami vagyonából sokszor nagyon, úgy mondanám, hogy nem transzparens módon gazdagodtak meg, tehát tettek szert óriási vagyonokra. Azt, hogy ezt az oligarcha kifejezést mi a magyarországi viszonylatokban is használjuk, az megint a 13.-14. század fordulójára vezethető vissza, amikor bizonyos nagybirtokos nemesek csoportja fellépett a királyi hatalommal szemben. Ez most nagyon fontos, hogy királyi hatalommal szemben, ugye ennek a 13.-14. század fordulójának emblematikus figurája Csák Máté, akinek azt hiszem, hogy a nevét ma is említettük, sokat manapság emlegetjük Csák Mátét, és párhuzammal hozzuk őket a 2010 utáni magyar politikai és gazdasági élettel, ugyanis az oligarcha kifejezést gyakran a NER-hez kötjük, nemzeti együttműködés rendszeréhez kötődő gazdasági elitre használjuk. De vigyázat, a középkortól eltérően ugye ennek az elitnek a tagjai nem a hatalommal szemben, hanem pont annak kiszolgálásával az ott kiépített kapcsolataiknak köszönhetően tettek szert megint csak hatalmas vagyonokra.
0: Szokták mondani urambátyám politikának is ezt, ugye?
1: Igen. Tehát, hogy a mintázatok hasonlóak, ugye ez a vagyoni koncentráció, de nem nevezhetjük előzménynek, és mindig nagyon óvatos lennék abban, hogy a történelmi kontextust mindig nagyon gondosan vizsgálva, és ne általánosítva használjuk ezt a kifejezést.
0: Hogyha beszélünk hatalommal való visszaélésről, vagy korrupcióról, hogy mennyire használhatók ezek a mai fogalmak a kora újkor világára, tehát hol húzódtak akkor a határok, és mi számított határátlépésnek?
1: Ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés. Meg kell különböztetni azt, hogy mi ma a hatalommal való visszaélés, mivel a 21. században a hatalom jogilag körülhatárolt, és nagyon fontos, hogy a kora újkorban, vagy a középkor folyamán is a közérdek nem különült el a magánérdektől. Viszont most a 21. században nagyon meg kell különböztetnünk, hogy hol válik el, tehát hol az a jogilag meghatározható határvonal, ahol a közérdek és a magánérdek muszáj, hogy elválasszuk egymástól. És ezt nagyon meg kéne mindig vizsgálni. Viszont akkor olykorban ez teljesen máshogy működött, mivel akkor például a politika, vagy a politikai tevékenység egyik fő célja az volt, hogy a magyar főnemesek például, ha most őket veszük, a családjukért álltak ki, a családi érdekekért. Tehát a család azért tette konkrét lépéseket, hogy a családjuk felemelkedését szolgálják, mint például ezt megtette Pálffy Miklós is. Tehát a 21. században ezt nagyon meg kéne különböztetni, és azon kívül pedig éles határvonalat kéne húzni a közvagyon és a magánvagyon meghatározása között is. A kora újkorban pedig azt is meg kell mondani, hogy a pozíciókhoz jogos privilégiumok tartoztak. Tehát ott se egy ilyen szürke zónában éltek el karriereket a politikai elit tagjai, csak a kritériumok, mint mondom, azok mások a 21. században, és mások tehát a 16., 17., 18. században. Ha az akkori politikai gyakorlatot elemezzük, mi történészek, akkor sokszor tekintetbe kell venni, hogy az, amit ma a 21. században visszaélésnek neveznénk, az akkor legitim gyakorlat volt. Tehát akkor meg kell viszont akkor is nézni a jogszabályokat, hogy mihez képes volt ez egy legitim gyakorlat.
0: Már a beszélgetésünk elején szóba kerültek a magyar választások. Ugye a kampányban gyakran előkerült 60 puszta neve, amely a mai közbeszédben sokszor a fényűzés jelképeként jelent meg, de milyen szerepet töltött be egy főúri birtok vagy uradalom a kora újkorban?
1: Hát 60 pusztán ma is azért tisztázni kell, ugye sokszor felmerül, hogy ez a 19. században egy mintabirtok volt. József Nádor birtoka volt, az alcsúti uradalomhoz tartozott, és József Nádor pedig a Habsburg-lotaringiai családból származott. Ő volt második Lipót császár fia. Ezt ma igazából nem is hangoztatjuk, pedig ez egy nagyon, nagyon fontos adat. 1945 után, hogy ez a birtok lepusztult, tehát igazából használaton kívül van, és ugye a 21. században pedig felújítják. Tehát ez most ennyit a tényekhez, de megint nagyon-nagyon fontos elkülöníteni a mintázatot és a történelmi kontextust, mert ha most például összevetjük a koraikori uradalmakat és a 60 puszta mai állapotát, tehát ott is látjuk az erőforrások koncentrációját, a reprezentációt és a hatalom térbeli megjelenítését, ez a mintázat, de A különbségek azok alapvetőek, mert ha úgy veszük a koraújkori rezidenciák, hozzájuk tartozó parkok, kertek, azok nem csak gazdasági központok voltak, hanem sokszor ugye politikai szerepet is betöltöttek, mert éppen egy egyházi vagy egy világi főméltóságnak voltak a rezidenciái, sokszor kulturális és tudásközpontként működtek. Például a falaik között voltak hatalmas könyvtárak, műgyűjtemények, a koraújkori arisztokraták sokszor nagyon fontos mecénások voltak. Gondoljunk itt Pálffy Miklós nádorra, aki Bél Mátyásnak volt a mecénása, és nagyon bőkezűen támogatta az ő tevékenységét, vagy most maradjunk Pozsonyban, Eszterházy Imre érsek, és az ő csodálatos együttműködése Rafael Donner bécsi szobrásszal. Tehát, hogy itt azért egészen más szintű ez a kulturális művészettörténészi és történelmi örökség, amit ránk hagytak a koraújkori arisztokraták. Hát 60 pusztához visszatérve, ugye még nem tudjuk a tényeket, hogy ott mi történt. Ugye beleívottak itt most a köztudatba ezek az ebrás videók és képek, miközben megjegyezném, ha visszatérünk Szavolyai Eugénhez, hogy neki is volt Belvederben egy gyönyörű menazsériája különböző állatokkal, de Szavolyai Eugén nagyon komolyan foglalkozott zoológiával, tehát az ő hatalmas fennmaradt könyvtárában rengeteg tudományos munka, a fajok tanulmányozását folytatták Belvederbe. Mi történt az ebrákkal 60 pusztán, azt egyelőre nem tudjuk, és azt is még azt megjegyezném, hogy önmagában, hogy ezt a birtokot felújították, az nem elítélendő, de az, hogy mennyire állja majd ki ez a birtokfelújítás, ezt nevezzük így, vagy ezek az investíciók, tehát, hogy ezt át tudják a tulajdonosok egy tartós, társadalmi, történelmi, kulturális értékké változtatni, hát ez majd még az idő kell döntik. Összefoglalóan a koraújkori rezidenciák kiállták az idők próbáját, mi lesz 60 pusztával, azt még meglátjuk. Ebben a mai formájában.

0: Vendégem továbbra is Fundárek Anna történész. Váltsunk is témát. Én Galánta mellől származom, és így gimnazista éveimet is ebben a városban töltöttem, és mind nagy csodálattal néztem a két eszterházi kastélyt, amelyek teljesen kilógtak az őket körülvevő kommunista betontengerből. Talán ezért is érdekel személyesen az eszterháziak története, hogy hogyan indult az ő felemelkedésük, és miért fontos ebben Galánta, illetve tágabban a mai Szlovákia területe, és ha már a térség nagy arisztokrata családjairól beszélünk, akkor milyen párhuzamokat lát a Pálfiak történetével?
1: Rengeteg a párhuzam, ugyanis mind a két család ugye a Pozsony vármegyéből indul. Itt már elmagyaráztam, hogy mennyire fontos volt ennek a Pozsony és vármegyes régiónak a közelsége Bécshez, mint központhoz. Azon kívül az eszterháziak és a pálfiak ugye rokoni kapcsolatba álltak egymással, szintén az illésháziakkal, mert ezt a három családot együtt kell látni. Az eszterháziak később indulnak, ugyanis még Eszterházi Ferenc, Eszterházi Miklós nádorapja, ő még Pálfi Miklós familiárisa. De mivel Pálfi Miklós ugye támogatja a karrierjét, és ugyanúgy Írisházi István nádor, aki meg Pálfi Miklós sógora, tehát itt most egy genealógiai táblázatot kéne felrajzolni, tehát mindenki a rokonságban áll. Igazából ugye a következő generációban Eszterházi Miklós alatt indul el ez a nagyszerű karrier, és Eszterházi Miklós egyébként még gyorsabb és látványosabb karriert ér el valahol, mint Pálfi Miklós, ugyanis ő is katonai pályán indul el, de ő köt két nagyon fontos házasságot. Ők egyébként az eszterháziak, azok nem is, eleinte nem is a bécsi udvari arisztokráciát célozzák meg, hanem pont a magyar arisztokráciát, tehát ott vetik meg a lábukat. Eszterházi Miklós első felesége Dersfi Zsófia, és így kapja meg a felesége révén Eszterházi Miklós a Dersfi Mágócsi vagyont. És egészen Munkácsig, Regécig, az osztrák Lakenbachon keresztül zólyomig terjed ez a vagyoni együttes, tehát ő elég ilyen szélesen építkezik, majd miután a Munkácsot és a Regécet elveszítik az eszterháziak, megkapják ugye kárpotlásul a számukra most már egészen máig kulcsfontosságú vagyonokat Fraknóban, tehát Falkensteinban, a mai Burgenland területén, és ugye Kismartonban. De Eszterházi Miklós, aki egy nagyon-nagyon sikeres házasságkötő volt, ezt meg kell róla mondani, a első felesége halála után elveszi Nyári Krisztinát, és így meg hozzájut igazából a Turzó vagyonhoz. És egészen fel Nagybicséig és a Rihnyaváig terjed aztán az ő vagyoni felkapaszkodása, és megnyeri a Sopron megyei főispánságot, ami aztán az eszterháziak számára nagyon fontos lesz, és én azt szeretném viszont mondani, hogy mi ne lássuk ezt a mai határt valahol Valbsztálnál. Ugyanis az, hogy a magyar arisztokraták, most konkrétan a pálfiak és az eszterháziak átkapaszkodnak ugye a mai Alsó-Ausztria és nagyon hangsúlyozom mai Burgenland területére, ez egy nagyon-nagyon ügyes stratégia, ugyanis így még jobban be tudnak épülni a birodalmi arisztokrácia, tehát a monarchia, a bécsi udvari arisztokrácia soraiba. És a másik dolog pedig, hogy viszont közel maradnak ugye a magyar királyság területéhez, és ugyanis ez egy több identitás, a politikai identitással tekintve ez egy több rétegű arisztokrácia. Bécsi udvar, Habsburgok, de a magyar királyságban igyekeznek megszerezni ugye a legfelsőbb egyházi méltóságokat, a világi méltóságokat, tehát a nádori széket, a magyar kamara elnökséget, ugye a pálfiak, a horvát szlovon bántott megint a pálfiak. Tehát, hogy ez egy ilyen kétirányú stratégia, amit ők folytatnak, és nagyon sikeres. A másik pedig, hogy nem szabad viszont állandóan felhívom rá a figyelmet, mennyire fontos a kulturális szerepe, a művészetpártoló szerepe ennek az arisztokráciának. Az eszterháziak tekintetében pedig tényleg számos példát, és pont a mai Szlovákia területéhez kapcsolódóan számos példát fel tudunk sorozni. Nekem az egyik kedvencem Zseliz, ami ugye majd ilyen kicsit ilyen, már annyira nincs fókuszba, de a 19. század folyamán egy nagyon fontos kulturális központ volt. Itt működött Franz Schubert, a gróf kisasszonyok zenetanára volt, az eszterházi gróf kisasszonyok, és hát itt született Eduard Szacher, a nagyon híres bécsi Szacher luxusszálloda első tulajdonosa. Tehát, hogy annyi mindenféle kulturális vonatkozás van, ami visszaeredeztethető a Pozsony vármegye területénről elinduló és hatalmas, tehát európai hírnevet is szerzett arisztokratáink szempontjából.
0: Hogyha egy a mecenatúra kérdése is szóba került, az érdekelne, hogy mennyire, vagy mennyiben volt ez, hogy mondjam, csak egyfajta önzetlen kultúrateremtés, és mennyiben önreprezentáció, vagy a kettő az így együtt működött?
1: Szerintem nagyon is együtt működött, tehát azért az, hogy egy-egy művészt, vagy egy tudóst felkaroltak, ez mindig egy ilyen, mutatta, hogy én annyira művelt arisztokrata vagyok, hogy megengedhetem magamnak, hogy ezt a konkrét szemét pártolhassam és támogathassam. Ez megint egyébként nagyon individuális volt, hogy a konkrét arisztokrata, hogy is mondjam, hogy igazából fel is tudta elmérni a támogatott és patronált művésznek, vagy a tudósnak az igazi adottságait, és ezt ugye Eszterházy Péter nagyon szépen megírja a Harmonia Celestisben, József Haydn esetében, ugye, aki az Eszterháziak udvari zenésze volt, Kapellmeister németül, ugye generációkon keresztül, de az is kiderült a Harmonia Celestisben, hogy azért nem mindenki fogta fel teljesen, hogy Haydnnak mekkora tehetsége van. Ugye ő aztán el is megy, megsértődik, és elmegy Londonba, és ott válik igazából világhírű zenésszé, de ami nagyon érdekes, hogy például Eszterházy második Miklós herceg, aki Jammányi Fikó néven vált ismerté, ő például nagyon híres volt a műgyűjteményeiről, de kevésbé volt fogékony a zene iránt. Tehát ő inkább Haydnnak például az egyházi ihletésű zeneműveit kedvelte, a többi igazából annyira nem érdekelte. Viszont az ő felesége, Mária Hermene Gilde von Liechtenstein volt az, aki nagyon szerette a zenét, nagyon pártolta Haydnt, és hát ő volt, akinek az ő tiszteletére írt több kompozíciót Haydn, mert igazából vele volt azon a zenei szinten, vagy zenei ízlési szinten, hogy ki tudta mellette bontakoztatni a tehetségét. Tehát nem biztos, hogy a többi herceg annyira, tehát udvari zenésznek tartották, nyilvánvalóan a reprezentáció szempontból fontos volt nekik, hogy Haydn a szolgálatukba állt, de Mária Hermene Gilde von Liechtenstein igazán értette Haydn zenéjét, és élvezte is. Ezen próbáltam úgy bemutatni, hogy nem mindig volt ez egy szinten, tehát a reprezentációs, hogy éltették-e, azt azért lehet nagyon finoman árnyalni.
0: Izgalmas lenne beszélgetni arról is, hogy milyen volt a nők szerepe a korai újkorban, de abban maradtunk, hogy ez majd egyszer egy külön beszélgetés témája lehet. Visszatérve az Eszterházyakhoz és a Pálfiakhoz, nekem laikusként az egyik legérdekesebb kettősség velük kapcsolatban, hogy egyrészt nagy törökverő főurak hírében álltak, miközben erősen kötődtek a Habsburg udvarhoz is. Hogyan érdemes őket látnunk a saját korukban? Kérdem ezt azért is, mert a későbbi emlékezet ugye gyakran kuruc-labanc logikában gondolkodik róluk is. Mennyire torzítja ez a kép a valóságot?
1: Hát először is az kell, hogy az uralkodóhoz való hűség az ugye egy alapfeltétel volt, tehát a lojalitás a főnemeseknek muszáj volt, tehát ez egy alapfeltétel volt, és ez a kuruc-labanc dichotómia, ez egy olyan dolog, ami most már azért sokat vitatjuk magyar történészekkel, és ez igazából a korszakban máshogy jelenült meg, mert én Pálffy János nádor, ugye, aki a szatmári békekötés létrehozója volt, és aláírója a bécsi udvar oldaláról, a leveleiben azt olvasom, hogy ő igaz magyarnak tartja magát. Ugyanis ő magyar arisztokrata volt, a magyar királyságot képviselte, és az ő szempontjából a kurucok, Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem oldalán álló főnemesek, azok rebelisek voltak, akik felkeltek a király ellen. Tehát is aki magyar királyság királya volt, tehát ő az ő fején volt Szent István koronáját, az ő szempontjukból tehát egy másik alternatívát jelenítettek meg. Míg számára Pálffy János nem volt áruló, ő a királyát szolgálta, miatta ment háborúba, és küzdött a rebelisek ellen, mert az ő felfogásában igenis a Habsburg dinasztiához ők a magyar királyok hűnek kell maradni. Egyébként ez felségárulás, és a Rákócziak hát el is kobozták a vagyonukat pont ezen az alapon. Tehát ez a dichotómia akkor a 18. században így nem létezik, ez a 19. század történet tudományának aztán az 1848-as forradalom és az azt követő időszak után következő történelmi felfogásnak a kreálmánya, nem kreálmánya, hanem akkor keletkezett ez a mély dichotómia, de igazából akkor a korszakban máshogy gondolkoztak lojalitásról, máshogy gondolkoztak hűségről a politikai élit tagjai. Tehát Pálffy János ugyanúgy egyébként ő nem volt áruló, mint ahogy ugye

0: Ez is egy karrier elérési lehetőség volt, hogy én akkor a Bécsi udvart szolgálom, vagy a fejedelmet, és voltak olyanok is természetesen, akik egyszerűen pártot cseréltek a harcok folyamán is. Tehát ez nem árulás volt, hanem ez egy rugalmasság volt, tehát alkalmazkodni a helyzethez, és élni az adott abból eredő előnyökkel.
1: De hogyha innen a mai Szlovákia területéről nézzük az Eszterháziak és a Pálfiak történetét, akkor több fontos helyszín is eszünkbe juthat. Már említett Galánta, Pozsony, Vöröskő, Bajmóc, Malacka vagy épp Stonfa. Na, hogyha valaki kedvet kapna ahhoz, hogy személyesen is megnézze ennek az örökségnek a nyomait, akkor melyek lennének azok a helyek, amelyeket mindenféleképp ajánlana a számukra?
0: Hát nehéz őket valahogy rangsorolni, hát ajánlanám, hogy akkor elkezdeni Pozsonyban, és a Szent Márton dómtól kezdve végigjárni a koronázó templomot, megtekinteni az egykorit. Én biztos, hogy ajánlanám felkeresni Nagyszombatot, hiszen az is az Eszterháziak szempontjában nagyon-nagyon fontos helyszín, de aki meg kedvet kap, akkor tessék egészen Szentgyörgytől a Kiskárpátokon keresztül Stonfát, Malackát meglátogatni, ugye ez mindig azt mondom, hogy ez a Pálfi túra, egyébként a stonfai kastélyparkját most gyönyörűen rendbe hozták, ami mindig nagyon-nagyon értékelendő, és valahogy mindig azt hangsúlyozom, hogy nem tartom egy jó trendnek, amikor valaki megpróbálja kisajátítani saját magának a történelem bizonyos szeleteit. Ez olyan, mint én behoznám megint zseliszt és a szachertortát, hogy ugye a szachertortát is többen sütöttük, mindegyikünk megérdemel egy szeletet, de egészében nézve ezt a dolgot. Egy történész számára is, aki ez a sokrétűségével, sokszínűségével foglalkozik ennek a régiónak, mindig azt mondom, nem kisajátítani, hanem nézzük egészében. Beszélgessünk róla. Ne ideologizáljuk a történelmet, ne próbáljunk ott előzményeket látni, ahol nem voltak, vagy olyan magyarázatokat belevinni, ami a korszakban nem volt, tehát az anakronizmus ellen mindig nagyon-nagyon azt mondom, hogy a történelmi kontextusban lássuk a dolgokat, és hát próbáljuk az országunk, vagy akár a Pozsony régiónk történetét is, mint mindnyájunk történelmét, a közös történelmünket és örökségünket nézni, és értékelni, és beszélgetni róla.
1: Mi is így visszatérünk oda, ahonnan indultunk, záró kérdésként, hogy segíthet nekünk az arisztokrácia története abban, hogy jobban értsük a mai hatalmat és elitet, egyáltalán mit tanulhatunk ebből a világból úgy, hogy közben valóban ne essünk nosztalgiába, se túl könnyű párhuzamokat ne vonjunk.
0: Hát mondom, hogy még egyszer, hogy az előzményekhez nehéz visszatérni a mintázatokhoz, igen, de szerintem, ha én egy fontos tanulságot le tudnék vonni belőle, hogy a mindenkori politikai hatalmi elitnek jobban oda kéne figyelni a kultúra, a művészetek pártolására, a tudomány finanszírozására. Ez egy olyan dolog, amit azért a korai arisztokrácia és egyáltalán politikai elitnél azért nagyon-nagyon sokszor tetten érhetünk, rengeteg példáját látjuk annak, hogy vagy reprezentációs célokból, vagy azért, mert egy művelt arisztokratáról volt szó, de értékeket teremtettek. Nagyon-nagyon fontos üzenet, mintázat és üzenet a mai politikai és egyáltalán gazdasági hatalommal rendelkező személyek számára, hogy kérjük a kultúrára, a művészetekre és a tudományra több, tehát anyagi feltételeit megteremteni annak, hogy ezek a nagyon fontos, hiszen mindig az van, hogy azért nem csak a test akar enni, hanem az a lélek is éhes, és ezek azok a dolgok, tudom, amikor valamiféle költségvetés megszületik, akkor mindig vannak valamiféle prioritások, de azt hiszem, hogyha ezt a lélek nemességét is nem fejlesztjük, akkor valahol a társadalmunk el fog valahol vadulni, vagy egyáltalán. Tehát így a civilizációra, a kultúrára, a műveltségre, szerintem a tudásra, tehát ebbe sokkal több anyagi forrást kéne létrehozni, hogy ezt támogassuk, mint ahogy ez ma történik.
1: Fundárek Anna történésszel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindenről beszámolt a hallgatóknak is.
0: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen.

A Nyugaton a helyzet mai adásában Fundárek Anna történésszel beszélgettem arról, mit jelentett a hatalomváltás a régi időkben az arisztokrata családok számára, és mit segít megértenünk mindez a korábbi korszakok elitjéről. Munkatársam Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Jakubec Lászlót hallották. További szép napot kívánok, viszont hallásra!

Május 9-e az Európai Unió ünnepnapja. Ebből az alkalomból tekintjük át létrejöttének történetét és Szlovákia felkészülését a 2004. május 1-i belépésre. Érdemes felidézni a múltat a több mint két évtizedes hangfelvételekkel, amelyeket a szalagtárban hallgathatnak újra. Szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Péntektől megszűnik a kettős árazás a benzinkutakon, szlovák F-16-osok védik majd a balti államok légterét, napos és felhősebb időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A híreket Kis Balástól hallják. Péntektől, azaz május 8-ától megszűnik az üzemanyagvásárlásra vonatkozó minden korlátozás Szlovákiában, jelentette be a mai kormányülést követően Denisa Szaková gazdasági miniszter. Ezzel véget ér az a szabályozás, amely maximum 10 literben korlátozta a kannákba tölthető gázolaj mennyiségét, és kivezetik a hazai, valamint a külföldi autósokra vonatkozó megkülönböztetett árazást is. A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntéssel okafogyott válik az Európai Bizottság Szlovákia ellen indított eljárása a kettős üzemanyagár miatt. Denisa Szaková egyúttal védelmébe vette a szlovák töltőállomások jelenlegi árszintjét, amely szerinte versenyképes a szomszédos országok áraihoz képest. Szlovákia Robert Kaliňák védelmi miniszter bejelentése alapján bekapcsolódik a NATO balti légtérrendészeti missziójába. A tárcavezető a lengyelországi Defense 24 Days konferencián közölte, hogy a szlovák légierő F-16-os vadászgépei várhatóan 2027 végén kezdik meg a szolgálatot a térségben. A misszió célja Litvánia, Lettország és Észtország légterének védelme, mivel ezek a szövetséges államok nem rendelkeznek saját vadászrepülő kapacitással. Kaliňák hangsúlyozta, hogy Szlovákia ezzel az aktív szerepvállalással kíván hozzájárulni a NATO keleti szárnyának biztonságához és a közös védelmi képességek megerősítéséhez. A szülők 84%-a választotta az elektronikus alapiskolai beiratást, a hagyományos módot, a papírnyomtatványok kitöltését pedig a 16%-uk, derül ki az Oktatási Tárca közösségi médiában ismertetett adataiból. Az alapiskolák kapacitása a tárca adatai szerint 81 ezer férőhely, eddig közel 79 ezer kérvényt adtak be a szülők és 64 ezer gyereket írattak be. Az eltérés abból adódik, hogy több helyre is be lehet adni a jelentkezést és megjelölni az iskolák sorrendjét, de beíratni csak egy helyre lehet a gyereket. A szülők átlagban 1,2 iskolát jelöltek meg a kérvényekben. Rómában találkozik holnap délelőtt Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő. Bár a tárgyalások pontos témáit egyik fél sem részletezte, Magyar Péter már az áprilisi választási győzelmét követően jelezte szándékát a találkozóra. Akkor hangsúlyozta, annak ellenére, hogy Meloni jó személyes viszonyt ápolt a leköszönő Orbán Viktorral és támogatta őt a kampányban, nincs akadálya a konstruktív együttműködésnek az új magyar kormány és Olaszország között. Pakisztán reményét fejezte ki az Irán körüli helyzet legújabb fejleményei kapcsán, amelyek véleménye szerint elvezethetnek a tartós közel-keleti békéhez. Iszlamabad közvetítő szerepet tölt be az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon, a pakisztáni kormányfő pedig külön köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek a Szabadság projekt elnevezésű hadművelet felfüggesztéséért. A Washington által korábban a hormuzi szoros biztonságos hajózásának garantálására indított akció leállítását Pakisztán bátor vezetői döntésnek nevezte. A Fehérház tájékoztatása szerint a művelet szüneteltetésére Pakisztán és több más ország kérésére került sor, hogy esélyt adjanak egy Iránnal kötendő esetleges megállapodásnak és a diplomáciai rendezésnek.
0: Időjárás.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást, az esti órákig 23-28 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég átmenetileg felszakadozó felhőzettel. Helyenként, főként Közép- és Kelet-Szlovákiában eső, zápor, sőt zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 10 és 15 fok közé csökken. Holnap több helyen kell számítani esőre, záporokra, elszakadásra. szórtan zivatarokra, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, északon helyenként ennél hűvösebb lehet, a szél fokozatosan mérséklődik, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 16-os számú főúton Szepsi és Csécs között, a helyszínen korlátozásra kell számítani, a forgalom jelenleg váltakozó irányban egy sávon halad, mindkét irányban torlódás alakult ki, a menetidő növekedés körülbelül 5-10 perc, sebességet mérnek a rendőrök Bogya és Tany között. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

csak úgy a magányrák. Éjfél után megint nem történt semmi, na ezt hívják úgy, hogy barátság. Éjfél után bizony nagyon jó lenne.

0: utánidom.
1: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a hétfői nappaliból. A műsorvezető Fica János. Egyre több ember hisz a befektetésekben, van, aki online applikációkon keresztül fekteti be a pénzét, és a tőzsdében hisz, van, aki ingatlanokba fekteti a pénzét, van, aki kriptovalutába, van, aki pénzügyi tanácsadókon vagy befektetési tanácsadókon keresztül, és van olyan is, aki pénzügyi intézményeken keresztül intézi ezeket a dolgokat, hiszen a mai világban a pénzünket megtartani, úgymond párnába tenni vagy ülni rajta, már egyre többen tudják, hogy felesleges, és érdemes forgatni. Éppen ezért Szalai Árpád közgazdásszal, befektetési tanácsadóval ma arról beszélgetünk, hogy hogyan érdemes ezeket a befektetéseket, vagy a befektetett pénzünket kezelni, mik azok a buktatók, esetleges hibák, vagy éppen tévhitek, ami a befektetésekkel kapcsolatban az emberek fejében ott mozog. Szervusz, Árpi!
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Szia, sziasztok!
1: Kicsit az elején azért még mondjuk el a beszélgetés elején, hogy mi az a legnagyobb, vagy mik azok a legnagyobb tévhitek, amik azért még mindig ott mozognak az emberek fejében a befektetésekkel, a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatban.
2: De mai beszélgetést megpróbáljuk úgy pozícionálni, hogy azokra a tévhitekre, mítoszokra fogunk alapozni, illetve azokról fogunk beszélni, amik a nyugati társadalmak, ahol a befektetés mind olyan már régóta az emberek életében jelenlévő tevékenység, tehát egy alap dolog, hogy fektetnek be pénzügyi piacokon, és náluk milyen problémák azok, illetve milyen tévhitek azok, amik megjelentek. Tehát a Visual Capitalistnak van egy jó ábrája erről, a 20 leggyakoribb befektetési hiba, ezekből fogunk szemezgetni, és ezekről fogunk picit beszélgetni.
1: Amerikai befektetési mintákat, mítoszokat most gyűjtöttél össze. Nálunk mi a helyzet a befektetésekkel kapcsolatban, mi az általános nézet jelenleg?
2: Azért is vesszük ezt a kutatást, vagy ezt a 20 befektetési mítoszt, mert nálunk egy hétköznapi embernél, aki beszeretné fektetni a pénzét, még ezek a problémák, vagy ezek a kérdések annyira nem merülnek föl, de előbb-utóbb, hogyha telik az idő, és az ember már a pénzét befekteti, és a befektetési pályafutása elkezdődik, vagy a önmaga befektetési történelme elkezdődik, akkor nagy valószínűséggel fogunk találkozni azokkal a kihívásokkal, hibákkal, buktatókkal, amik a nyugati társadalmakban, ahol már a befektetés egy alapértelmezett dolog, ott megjelentek. Tehát azért is ezzel picit előre megyünk, és véleményem szerint ezzel tudjuk segíteni azt az itteni hallgatóságot vagy társadalmat, akik a befektetések iránt érdeklődnek, mert rávilágítunk olyan problémákra, és kibeszéljük őket, amik itt is jelen lesznek néhány év múlva azoknak az embereknek az életébe, akik ezzel most kezdenek el találkozni, vagy belefolyni.
1: A legtöbben talán ott követik el az első hibát a befektetett pénzükkel kapcsolatban, hogy a gyors meggazdagodást keresik, és túl nagy hozamot várnak, tehát arra számítanak, hogyha én most beteszem a pénzemet valahová, akkor egy év múlva már el tudok menni belőle valahova kirándulni, és gyorsan meggazdagodom. Tehát mit mondanál annak, aki befektetésen keresztül gyorsan szeretne meggazdagodni?
2: Igen, az első és egyik leggyakoribb mítosz vagy hiba, az a túl magas elvárás. Az átlag ember, hogyha el szeretne érni a pénzén némi hozamot, és ha ezt kis befektetési, rendszeres befektetéssel kezdi, akkor a 7-8-9%-os hozam az nem nagyon fogja az első néhány évben megdobni az ő befektetett pénzét. Mert ugye itt most egy olyan példáról beszélünk, hogy rendszeresen fektetünk be például 100 eurót, akkor annak milyen lesz majd a hozam, ami a várható hozam. És hogyha a realitás talaján maradunk, ugye ez a 7-10%-os átlaghozamot nézzük, akkor annak lesz valamilyen végeredménye, tehát most nem tudok pontos számot mondani, de majd számolunk mindjárt. De lényeg az, hogy ez a mítosz ez azt vizsgálja, hogy ha túl nagy a elvárás, és az emberek elkezdenek spekulálni, tehát nem tartanak ki a saját stratégiájuk mellett, hogy akkor tegyük fel egy index alapba, én havonta beleteszem azt a 100 eurót, hanem elkezdenek nagyobb hozamok után kutatni, és nagyobb hozamot hajhászni. De a kutatásokból tudjuk, hogy a nagyobb hozam 1-2%-os többlet hozam eléréséhez aránytalanul sokkal több tudásra és befektetési magabiztosságra van szükség, de legfőképp tudásra, ami egy ilyen Warren Buffett, Peter Lynch szintű vagyonkezelőknek lehet, hogy működött, de nem hasonlíthatjuk magunkat hozzájuk.
1: Ez mit jelent a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy profinak, szakértőnek kéne ahhoz lennünk, hogy ezt a szintet el tudjuk érni, és mondjuk munkaszerűleg kéne ezt űznünk főállásban ahhoz, hogy azt a hozamot el tudjuk érni?
2: Jó a kérdés, amerre elindultál, és azt akartam ezzel mondani, hogy arántalanul sokkal több tudást, energiát igényel az a pénzügyi piacokon, hogy a piacokat meg tudjuk verni 1-2%-kal. Tehát ezek az emberek, ugye a magas tudású, nagy múlttal rendelkező befektetők képesek erre, hogy hosszú távon, tehát nem 1-2 évről beszélünk most itt, hogy megverte például 23-ba vagy 24-be a piacot, vagy 2018-ba, tök mindegy, hogy egy évig mi sikerült, mert az sikerülhet bárkinek. Tehát lényeg az, hogy konzisztensen hosszú távon megverni a piacot 1-2%-kal, az egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, a világon csak tényleg néhány embernek, néhány nagy szakértőnek működött, aki egész életét erre föltette. Na és hogyha ezt próbálja meg a hétköznapi ember hajhászni, hogy a 7-10%-os hozam mellett, amit a egyszerű indexalapok vagy a széles piac ígér neki, ő elkezdi hajhászni, ha tegyük fel a 10-11%-ot, mert neki nem elég a 9, akkor ez olyan kockázatok vagy olyan buktatók elé irányítsa saját magát, hogy arántalanul nagy kockázatot vállal, bizonyos időszakokba tegyük föl, és sokkal hamarabb bekövetkezhet a kudarc megélése, és ebből következőleg ugye a befektetésnek mint olyan, mint tevékenységnek a abszolút úgymond elutasítása vagy mellőzés. És erre mondanék egy egyszerű példát, tehát arra, hogy ha 20 éven keresztül például havi 100 eurót befektetünk 11%-os hozam mellett, átlag hozam mellett, akkor annak a végeredménye az 81 ezer euró 20 év után. És ez a 11%, ez már picikét úgy elrugaszkodott, tehát azt szoktuk mondani, hogy 7-10%, amivel lehet számolni, tehát itt csak 11%, de 11%-ot csinálni már nem lenne szakmailag javasolt, mert ez már egy ilyen felülteljesítése a hosszú távú hozamoknak, és lényeg az, hogy ehhez már kell egy komoly szakértelem, hogy ezt meg tudjuk csinálni. De sokkal egyszerűbb lenne ebből a szempontból nem 100 euróval befektetni havonta, hanem 125-tel, tehát hogy 125-tel csináljuk ugyanilyen időhorizonton 20 éven keresztül ezt a szokásunkat, akkor ugyanúgy kijövünk 80-81 ezer euróra. És a kettő között a különbség csak 25 euró, és a 125 eurónál úgy számoltam, hogy 9%-os éves átlaghozam, ugyanazt tudja nekünk nyújtani végeredménybe, mint a 11%-os, ami már egy viszonylag magas, egy kiemelkedő hozam, amihez kell egy bizonyos szakértelem, hogy ezt hosszú távon tudjuk konzisztensen csinálni. Tehát itt a spekuláció, szeretnék ugye megverni a piacot, ezzel a tevékenységgel ugye önmagukat kormányozzák bele extra kockázatokba, mindössze a 1-2% többlet hozam ér. Tehát nem ezt kéne csinálni, hanem azt kéne csinálni, hogy akkor a 100 euró helyett hozzárakok 25-öt tegyük föl havont, és ugyanott vagyok, ugyanúgy mehet passzívan, végeredménye meg ugyanaz lesz.
1: A gyors elvárások mellett van egy másik negatívum is, ami gyakran megesik az emberekkel, az pedig az, hogy elkezdenek pánikolni attól, hogy mégsem jött annyi, mint amennyit én hirtelen szerettem volna, akkor gyorsan vegyük ki, gyorsan szüntessük meg, mégsem volt jó ötlet. Ez sokszor előfordul akkor is, hogyha valamilyen pénzügyi intézmény, bank befektetési alapjaiba tettük be a pénzünket, tehát jön ez a visszaesésnél a pánikolás, az ijegység. Ez azért van, mert nem tanultuk még meg, hogy hogyan kezeljük ezeket az időszakokat, ezeket a hullámvölgyeket, vagy igazából ez egy természetes emberi ösztön, és ezen túl kell jutni.
2: Hát alapvetően ugye pánikolás az egy olyan velejárója a laikusoknál, ez meg a kezdőknél ez benne van, de főleg akkor szokott lenni pánik, mikor már nagyobb tőke bent van a befektetési számlán, és akkor van egy nagyobb esés. Nem tudják, hogy mennyi a nagyobb. Tehát nem tudják sokszor azt, hogy mi a pénzügyi piacoknak milyen ingadozása velejárója. Tehát hogyha 2008-at nézzük, azóta szerintem nem volt normális pánikra ok, mert a Covid-ba is 34% volt az, amit a csúcstól zuhantak a piacok. Még az is azt mondom, hogy aki a pénzügyi piacon van már 5-10 éve, tehát a Covid előtt már bőven megcsinált annyi hozamot, hogyha most a csúcsról esik 34%-ot, akkor mindig bőven-bőven pluszba lesz. Tehát a pánikolás mind olyan, tehát mind jelenség, az mindig a befektető életének a első 5-6 évébe jelentős lehet, hogyha vannak esések, mert akkor még kialakul az, hogy mínuszokat lát. Tehát betett pénze az tényleg negatív tartományba kerül, de hogyha már túl vagyunk ezen a 5-6 éven, akkor még ha rendszeresen is fektetünk be, akkor egyre kisebb a valószínűsége annak, hogyha van egy esés, egy 10%-os esés, vagy 15%-os esés, hogy pánik helyzet alakuljon ki, és muszáj lépések legyenek, mert akkor is még zöld számokat fogunk látni. És hogyha tényleg egy következő nagy gazdasági összeomlás jön, ami tehát nyilván minden ember, minden befektető életébe kb. Kétszer következik be, amikor tényleg ok van pánikra, akkor se kéne pánikolni. Ugye, tehát ez a velejárója a pénzügyi piacoknak, hogy ingadoznak és mozog, de kérdésre válaszolva, tehát tudni kéne azt, hogy milyen százalékú esés az, aminél igazából pánikolni érdemes, csak hát ezeket nehéz, ugye, mert innen-onnan jönnek a hírek. Tehát, ha van egy esés a piacon, akkor manapság kinyitod a telefonodat, és rögtön jönnek a negatív hírek. Akkor felkapcsolod a tévét, ott is jönnek, és a esés volt a számládon, a részvénypiaci portfóliódba, akkor ez nem csak úgy van, hogy esés van, és nem történt semmi. Tehát ez a negatív állapot, ez kialakulhat. Azért szoktuk azt mondani, hogy a legjobb az, hogyha nem nézzük a számlánkat, csak küldjük a rendszeres betétet, nem foglalkozunk ezzel a híroldali történésekkel, és akkor sokkal sikeresebb befektetők lehetünk.
1: Hajlamosak ilyenkor az emberek olcsóban eladni, amit korábban drágábban megvettek? Elkövetik ezt a hibát is?
2: Nálunk ez hál' Istennek annyira nem jellemző. Tehát az a néhány száz ember, akivel én kapcsolatban vagyok befektetés téren, velük a nulladik pillanatban vagy a megismerésnél ezeket azért átszakjuk jól beszélni, és ugye rendszeresen én hírlevelezek az ügyfelekkel, és próbálom őket edukálni közben is. Tehát ők véleményem szerint föl vannak azért jól készítve arra, hogyha van egy esés, egy 5% fölötti esés például, hogy mit kell akkor csinálni, és hogy akkor nem azon kell gondolkodni, hogy kievegyük meg ilyesmi, hanem inkább a betéteken kéne gondolkodni, és azon, hogy honnét összeszedni még egy kis pénzt, hogy tudjuk azt esést kihasználni, és tudjunk olcsóbban vásárolni. De úgy alapvetően, aki maga indul neki a befektetéseknél, ott nincs, aki fogja a kezét ilyen döntések előtt, és maga lépi meg, akkor nyilván racionális döntésnek tűnik az, hogy hát esett 10%-ot, majd még fog többet, akkor én ezt most már kiveszem, és akkor várok, még majd a legaljánál visszateszem. Tehát ezeket, hogyha ilyenbe belekormányozza magát az ember, az lehetetlenség, hogy jó befektetési végeredményt mutasson majd föl a időhorizontja végén.
1: Nem jó, hogyha rövid távon gondolkodik a befektető, igaz?
2: Befektetési hiba, vagy tévhit, rövid távú a fókusz. Tehát igazából az a fókusz, hogy nincs fókusz, csak tegyünk be valami pénzt, aztán forgassuk meg szemlélet, ez a befektetésben nem szokott jól működni. Tehát hajlamosak a gyors pénzre összpontosítani ilyenkor az emberek vagy a befektetők, ez igazából kontraproduktív, mert akkor tud ez jól működni, hogy az életem folytatom tovább, csinálom a munkát, nevelem a gyerekeim, és azt a befolyó pénzt ugye befektetem azzal a céllal rendszeresen, amit meghatároztam egy nulladik pillanatba. Nem csak azért, mert meg akarom forgatni, mert a szomszéd Janika is megvette a Tesla részvényt, és akkor nagyon eldurrant neki, és én is csinálom. Tehát ez egy nem jó hozzáállás, mert tehát mondok egy példát, hogyha csináltam például 1000 euróból 1500-at rövid idő alatt, egy 50%-os hozamot elértem, és nincsen semmilyen befektetési célom, nincsen semmilyen vagyontervem, akkor mit fog csinálni az 500 eurós többlettel? Azt fogom csinálni, hogy ott van az 1500 euró ismét, amit ugye hát valamit akarok vele tovább, és megint fogom keresni a ilyen következő Teslákat. De nyilván nem lehet megtalálni egyiket a másik után szépen folyamatosan, mert lehetetlenség, és belekormányozom magam megint csak egy olyan sztoriba, hogy ledarálom esetleg azt a 500 eurós hozamot is, vagy még alap 1000 eurót is el tudom veszíteni, hogyha ilyen gyors hozamra fókusz nélkül próbálok összpontosítani. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy a beszélgetések során, hogy több fókusz is kell, tehát több pénzügyi, tehát befektetési cél is kell, mindig a leghosszabbat, azt a nyilván nyugdíjat szoktuk kihozni, és az nagyon fontos, hogy ne rakjunk mindent egy kosárba a nyugdíj befektetésünk, vagy a nyugdíj számlánk tekintetében, mert még el fog kelleni küldeni a gyerekeket iskoláztatni, meg föl kell újítani a házat, lakást, egy 5-10 évente lehet, és ezek mind olyan pénzügyi kiadások, hogyha egy halmazba rakom a pénzt, ami a pénzügyi nyugdíjamat fogja jelenteni, és onnan fogom majd kiszedegetni a gyerek tanítatására, meg majd a új autóra tegyük föl 5-10-15 év múlva a pénzt, akkor nem lesz a nyugdíjra.
1: Tehát fontos, hogy legyenek pontosan meghatározott céljaink, hogyha elkezdjük befektetni a pénzünket, hogy azt miért csináljuk, hogyan és mire fog kelleni, és mire fogjuk költeni?
2: Igen, ezeket elején jó bekeretezni, mert ha ezek nem fognak megtörténni, és csak úszunk az árral, akkor az abba a jelenségbe fogjuk találni magunkat 5-7-10 év múlva, hát, hogy van ott valami háttértőke, és jó lesz az majd valamire, és akkor hajlamos ember elkölteni egy földkörüli útra, vagy egy bármilyen drágább kirándulásra, vagy egy motorra, vagy valamilyen vágy kategóriára, tehát nem szükségletre, hanem vágyra, és ezzel veszélybe sodorja a hosszú távú céljait, tehát az esetben a nyugdíjról beszéltünk, a nyugdíját. Tehát mondok erre megint csak egy konkrét példát, ahol 170 ezer eurós összeget szeretnénk összegyűjteni nyugdíjra, 30 év alatt 120 eurós betétre van szükségünk, ez egy 8%-os hozam, tehát nagyon nem rugaszkodtunk el a magas hozamok világába, tehát egy átlag 8%-os hozammal számolunk. Tehát a tizedik évben 14.400 eurónyi betétnél járunk, tehát ennyi lesz a betett pénzünk, és a számla méretünk az kb. 21.500 euró, tehát durván 50%-os hozam az, amit már elért a számlánk. Tehát tegyük föl, hogy elköltjük a pénzt egy ingatlan felújításra, új autóra, vagy bármi másra, tehát most veszünk egy jacuzzit, vagy infraszaunát klasszikus finszaunával együtt, mert ugye hát volt ott már 21.000 eurónk, megtehetjük. Következménye ennek a dolognak, hogy már csak 20 évünk maradt a megcélzott nyugdíjat felépíteni, és 20 év alatt havi 120 euróval csak 68.000 eurót tudunk összegyűjteni. Tehát elvesztettünk ugye 10 évnyi megtakarítást, ugye hát hozammal együtt kivettük, elköltöttük, megvettük a jacuzzit, vagy nem tudom mit, lényegtelen, és a befektetési horizontunk már lerövidült ugye 30-ról 20 évre, és a 170 ezeres cél, ami kellett volna, tegyük föl a nyugdíjra nekünk, az nem lesz 170 ezer, hanem az csak 68.000 euró lesz. Tehát több mint 100.000 euróval átverjük magunkat.
1: Azért, mert kivettünk korábban valami másra a már meglévő pénzünket.
2: Így van, tehát a tizedik évnél, ahogy mondtam, kivettük azt a 21.500 eurót, amit elköltöttünk egy autóra bármire. És 10 évet úgymond ezzel kidobtunk, és a kamatos kamat gépezetet ezzel úgy picit kiheréltük. Nem is gondolná az ember, hogy mekkora különbség tud ebből kijönni, de itt most ez egy 100.000 eurós különbség. Hogyha nincs fókuszunk, hogyha nincs meghatározva az, hogy például ez a pénz nyugdíjra kell 30 év múlva, akkor simán hozhatunk olyan döntést, hogy összegyűjtött ugye 10 év után egy 20.000 eurós összeg, akkor kivesszük, és nem teszünk ezzel rosszat, de azért nem teszünk rosszat, mert nem is volt leírva, nem is volt ez bekeretezve a fejünkbe, hogy ez a nyugdíj lóvé. És azért ezt úgy látjuk, hogy hát összejött a lóvé, kivettem, elköltöttem, és ez nem jó hozzáállás. Tehát itt a fókusz nem volt meg, a fókusznak a hiánya miatt hoztam egy olyan döntést, ami azt a nem létező fókuszt csapta agyon.
1: Tisztában vannak-e nálunk az emberek a befektetések kockázataival, vagy éppen túl óvatosak a kockázatok miatt?
2: Kockázat jellemzően itt nálunk az emberek fejébe, tehát ez megint csak egy ilyen szubjektív dolog, és én tapasztalásom az úgy szokott megjelenni, hogy a veszteséggel egyenlő valami. Tehát a kockázat az egyenlő veszteség. Ami egy brutális tévhit, tehát ez nem így van. Tehát a kockázat az a kiszámíthatóságnak a hiánya. Egy olyan befektetés, ami mint egy államkötvény, hogy fizet 2-3%-os kamatot folyamatosan, azt azért mondjuk kockázatmentesnek, jó, nyilván mert állam van mögötte, másik meg az, hogy egy folyamatos kiszámítható hozama van, ez a 2-3%. A részvénypiaci befektetésnek pedig a hozama, vagy a részvényeknek a hozama az lehet, hogyha egyedi részvényről beszélünk, akkor az éven belül 50-60% is akár, de nem tudjuk. Ez a kockázat, ahogy nem tudjuk bekeretezni, hogy ez mennyi. Tehát ez nem a veszteséggel való egyenlőséget jelenteni, hanem azt, hogy nem tudjuk, hogy mennyi lesz a hozamunk, de potenciálisan sokkal nagyobb hozamra van esélyünk, mint egy fix hozamú befektetésre, azaz kockázatmentes befektetésre, és azért vállalunk mi kockázatot, mert kockázati prémiumot kaphatunk. A kockázati prémium az az, ami a kötvény hozam feletti hozam, tegyük fel, az a kockázati prémium. Hogyha a kockázatokról tágabb értelemben beszélünk, akkor a széles piaci portfóliónak igazából olyan túl nagy kockázatai nincsenek, tehát van benne egy ingadozás, egy átlagos piaci ingadozás, ami például most a Covid-nál egy 34%-os esés volt, világgazdasági válságnál ugye 50%-os esés, de az egy ilyen hosszabb időszakon keresztül ment ugye lefelé, nem azonnal ért el ezt 50%-ot, tehát ez kb. Majd 2 év. Kell hozzá egy tudás, egy rálátás, hogy ezeket a kockázatokat, mert ugye ingadozásról beszélünk, tehát a kockázatot kezelni tudjuk. Ha valaki ebbe beleáll, akkor lehet ebből siker, de nem jellemző az, hogy ezt a hétköznapi ember a munkája 3-4 gyereke mellett hatékonyan tudja csinálni.
1: Érdemesen figyelembe venni például a befektetések során az inflációt, tehát ugye változik a pénznek az értéke, és sokszor ezt talán figyelmen kívül hagyják a befektetők.
2: Alap gazdaságtani összefüggés, hogy az infláció felett kéne azért elérni hozamot, mert az a reál hozam, de a hétköznapi emberek az a tapasztalásom, hogy azt szeretik látni, hogy nominálisan pluszban van a pénzük, és az akkor már jó. Tehát ezért is elégszenek meg sokan, például a szlovák államkötvény, ami 3%-ot fizet ki, a inflációnk meg 4,2, ők gyakorlatilag reál hozamba mínuszban vannak, tehát a pénzük vásárlóerét nem őrizték meg, de pluszt számot látnak, tehát betettek 10 000 eurót, és akkor több jön ki. Ők ezt úgy könyvelik el, hogy plusz, hogy nyertünk, de vásárlóértéken nem nyertünk, és ez szerintem fontos lenne idáig fölnőni, hogy nem elég a kockázatmentes hozamot választani. Ma már, főleg egy hosszú távú befektetési portfólióba a kockázatmentes hozam az ugye hát nagyon alacsony lesz, és ez gyakran itt inflációt se éri utol, úgyhogy ráhozamban érdemes gondolkodni, főleg akik fiatalabbak, 20-30-40 éveseknek nem nagyon lenne értelme telepakolni a portfóliót ezekkel a kockázatmentes dolgokkal, mert hát inflációt se fogjuk tudni vele megvenni, és fontos erre figyelni szerintem, de az a tapasztalatom, hogy nem figyelnek amúgy erre emberek, lényeg az, hogy legyen valami kis plusz, és akkor már befektettünk, már jó döntést hoztunk, már jobb, mint a bank, meg ilyesmi.
1: Számít-e, hogy mikor fektetjük be a pénzünket, mikor vásárolunk, mikor adjuk el, tehát az időzítés. Ugye sokan, itt már szó volt a pánikról, szó volt a média befolyásáról, hogy ez milyen hatással van azokra, akik például a pénzüket tudatosan kezelni szeretnék, vagy befektetni, de az időzítés ennek hatására valószínűleg nem mindegy, hogy mikor mi történik. Ezt hogyan lehet ezt szintén tudatosan kezelni?
2: Jellemzően az merül föl, hogy az ember hozzájut valamennyi pénzhez, tehát nem a rendszeres befektetését fogja beküldeni azt a havi 100-200 eurót, hanem például hozzájut egy nagyobb összeghez, 5-10-20 ezer euró, és akkor azzal ugye megfogalmazódik az a gondolat, hogy hát fölfelé megy a piac már 2 éve, megint a csúcson vagyunk, akkor nem lenne érdemes várni még egy esésre, és majd akkor jól betenni. Hát ugye ez az a probléma, hogy a piac az az idejének a túlnyomó részét a csúcs közelébe tölti. Tehát a idejének a túlnyomó részét, a több mint 50%-át a csúcsok közelébe tölti. Tehát ott oszcillál fölle. És ebből a szempontból ugye nem nagy értelme van várni esésre, hogyha tehát kicsik esélyeink ezt eltalálni, mert hogyha várunk, tegyük föl 1-2 évet, az idő alatt a piac, hogyha fölfelé halad, akkor simán lehet, hogy lemaradunk egy 10-15%-os emelkedésről, azért, mert vártunk a jó pillanatra, és be fogjuk tenni megint csak majd a valamelyik csúcson akkor, és ha jön a esés, akkor, vagy ha esetleg eljött a esés, a 10-15%-os emelkedés után jön egy 5%-os esés, és ott tesszük be, akkor se vagyunk előbbre, mert sokkal jobb lett volna, ha betettük volna rögtön akkor. Tehát ez a piaci időzítés, ez, erre rengeteg kutatás van, nem működik, de azért nagyobb összegeknél emberek meg szokják próbálni, én nem is szokom őket ettől eltántorítani, én azt szoktam javasolni, hogy akkor várjunk és osszuk el a adott betétet 2 vagy 3 részre, várjunk köztük 1 évnél többet, nem igazán, várjunk 3-4 hónapot egyes betétek között, hogyha ez megnyugtatja az embernek a gondolatait vagy a lelkét, akkor legyen így, de egyébként, ha nekem bármilyen pénzem áll rendelkezésre, ami nagyobb összeg is, akkor én ezt azonnal befektetem, nem várok arra, hogy na majd most milyen esés lesz 1 év múlva, 1 év múlva, 2 hónap múlva.
1: Mit tanácsolsz inkább a befektetőknek? Önállóan kezeljék a pénzüket, és ugye ezt is már elmondtuk, hogy számtalan online szolgáltatás van, tehát hogy ezt önállóan érdemes csinálni, vagy inkább befektetési tanácsadón, vagy pénzügyi tanácsadón keresztül, és ha egyik vagy a másik, akkor mi, hogyan érdemes, vagy milyen hibát követnek el gyakran a befektetők?
2: Tehát nyilván furcsa lenne, hogy most én tanácsadóként azt mondanám, hogy mindenki menjen neki maga és csinálja úgy, ahogy ezt ő gondolja. Úgyhogy 2 a válaszom, mert tehát van vele tapasztalatom, hogy mikor olyanokkal ülök szembe, olyan ügyfelekkel, akik már elkezdték a saját úton történő befektetést, van ABCD brókereknél számlájuk, és akkor ők már fektetgetnek be, és ők általában nagyon kihúzott mellkassal és nagy magabiztossággal mutatják meg, hogy milyen jó teljesített a számlájuk. Csak hát ne felejtsük el, hogy elmúlt 7-10 évben emelkedő piacok vannak, gyakorlatilag minden emelkedő, és nem nehéz jó hozamokat elérni, de én ilyenkor azt szokom mondani, hogy hát ha együttműködés elkezdődik, akkor nem bántunk semmit, amit ő eddig ott létrehozott, hanem vigyük ezt párhuzamosan, és azonos kockázat mellett én is fogok egy portfóliót neki javasolni, tehát ez fontos, hogy azonos kockázat mellett, és megnézzük majd néhány év után, hogy akkor melyik neki a kifizetődőbb, melyik járt, tehát nem, hogy melyiknek van jobb hozama, nyilván ez is fontos, de itt azt is fontos nézni, hogy neki ez nem kerül gyakorlatilag semmilyen erőfeszítésbe, hogy azt a portfóliót, amit én kezelek neki, az nem kell neki figyelnie, nem kell azokat a cégeket különösebben utánkövetnie, míg a sajátját azt azért érdemes lenne, mert ha belevásárolt egyedi cégekbe, akkor ott az nagyon fontos, hogy utánkövesse őket, hogy lássa a mozgásoknak a miértjeit. Úgyhogy valahogy így szoktam én ezt megközelíteni, hogy csináljuk párhuzamosan egy darabig, és utána majd eldönti. Tehát nem szokom lehúzni azt a adott tevékenységet, amit ő művel. De jellemzően az van, hogy túl nagy kockázatot vállalnak, mert néhány részvénybe raknak pénzt, és akkor az arántalanul magas kockázat ahhoz képest, hogyha befektetési alapokkal dolgozunk.
1: Ilyenkor hajlamos az ember érzelmileg is befektetni? Tehát, hogy ugye, hogy a félelem, vagy esetleg a kapzsiság is befolyásolja az embereket a befektetéseknél, tehát, hogy erre is érdemes odafigyelni, hogy ne érzelmek alapján történjen ez a befektetés, mert akkor végül csalódás lesz a vége?
2: Hát igen, a befektetés az 80% pszichológia, 20% tudás, és fontos, hogy a érzelmeket azt így kívül tudjuk hagyni, főleg akkor, mikor már az embernek jelentősebb pénzösszegről van szó, tehát ez is gyakori, hogy jönnek tehát tényleg nagy egóval rendelkező figurák, akik vagy fiatalok, hogy hú, milyen magas hozamot értek el, és akkor az összes befektetett pénz az 5-7 ezer euró a portfóliókon, tehát ezzel még lehet kaszinózni ilyen összegekkel, de mikor már egy ház összege, vagy tényleg több százezres portfólióval, ezt nem mered már megcsinálni, tehát itt pont azért fontos megint csak a résen lenni, és hát az érzelmeket is tudni félre tenni ilyen esetben.
1: Milyen hibák vannak még, amiket még elkövetnek gyakran a befektetők?
2: De befektetést sokan halogatják, ami a nyugdíjig hatalmas mértékű kihagyott kamatozási időszakot jelent. Egy érdekesség ezzel kapcsolatosan, hogy egy 35 évesen elkezdett befektetési portfólió értéke az 520 ezer dollár lehet. Ha valaki 10 évvel később, 45 évesen kezdi el, az értéke mindössze 245 ezer dollárra csökken a nyugdíjkorhatár eléréséig. Tehát minél korábban kezdi el az ember, annál jobb. Tehát a legjobb idő befektetése az ezelőtt 20 évvel volt, a második legjobb időszak a befektetése az meg ma van, ezt szoktam mondani. Úgyhogy óriási következménye van a halogatásnak, ebből is látjuk. Tehát kihagyunk egy 5-10 évet, amit egyébként simán már építhettünk volna valamilyen vagyont, akár a rendszeres megtakarítás, rendszeres befektetés segítségével, azt már nem fogja nekünk semmi visszaadni, vagy muszájok elé leszünk megint állítva, hogy muszáj nagyobb tőkét beletenni. Tehát nem lehet nulláról kezdeni. Mit tudom én, 40 évesen, ha valaki már nulláról fog kezdeni, akkor az viszonylag nagy összegeket jelent havonta ahhoz, hogy ki tudjunk építeni egy olyan méltóságteljes méretű háttértőkét, amiből aztán majd nyugdíjon tudunk létezni.
1: Tehát ha össze kéne foglalni, hogy melyek a legnagyobb és leggyakoribb tévhitek, mítoszok és hibák a befektetésekkel kapcsolatban, akkor mit mondanál?
2: A túl magas elvárás, mikor ugye egy adott átlagból indulunk ki, és mi jóval ezt fölött várunk el, tehát a 11-12 meg 15%-os átlaghozamot elérni, amire tényleg csak a világon egy-két nagyon neves befektető volt képes hosszú távon. Ha ilyet várunk el magunktól, az ugye szinte egyértelmű bukó lesz, és túl gyakori cselekvés, tehát a reagálás a piaci ingadozásokra, és akkor ennek következtében esetleg a pánikeladások, ez a majd visszaszállok, hogyha elindult fölfelé, vagy a legalját megveszem, ez is így jelen szokott lenni, és találkozok vele gyakran. És a harmadik, amit kiemelnék, és beszéltünk róla szélesebben, az az, hogy nincs fókusz, nincs meghatározva pontosan a cél, és pont ezért, mert nincs meghatározva a pontos cél, akkor azt a adott össze gyűjtött összeget hozammal együtt én időközben foghatom magam, hiszen az enyém ott van a számlán, elkölthetem valamilyen vágy kategóriára, és ha vágy kategóriát kielégítjük, ami nem szükséglet, akkor viszont a szükséglet kategóriát sodorjuk veszélybe. Tehát ez szerintem talán a legfontosabb, hogyha megvannak a adott célok, akkor jól tudunk ezen a úton végig menni, mert a gyerek tanítatását nem kell elvenni majd a nyugdíjra szánt tőkéből, vagy a új autó vásárlást nem kell a nyugdíjra szánt tőkéből elvenni, és akkor ezáltal kijöhetnek a céljaink. Hogyha vannak egyáltalán. Ez fontos.
1: Szalai Árpád közgazdásszal, befektetési tanácsadóval a leggyakoribb befektetésekkel kapcsolatos hibákról, tévhitekről és mítoszokról beszélgettünk. Úgyhogy Szalai Árpádnak köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
2: Köszönöm szépen!

0: egy interjú által Ausztria legnagyobb vidéki kastélybirtokára. Invitáljuk hallgatóinkat, ha tehetik, kérem, csütörtök délelőtt hallgassák meg teljes beszélgetésünket, addig pedig egy kis ízelítővel szolgálok.
1: Az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a kötődés más. Tehát, hogy az embereknek megmaradt ez a folyamatos értékmegőrzés, illetve a tisztelet. A másik vagyona iránt a tiszteletet nem történt az meg, hogy ugye szétrabolták, szétszették téglákból a kastélyokat, várakat, ami ugye sajnos Szlovákiában elég gyakran megtörtént, illetve megtörténik még máig. Tehát, hogy ez itt nincs.
0: Récsei Noémi vagyok. Számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére csütörtök délelőtt 9 és 12 óra között.
2: Május 9-e az Európai Unió ünnepnapja. Ebből az alkalomból tekintjük át létrejöttének történetét és Szlovákia felkészülését a 2004. május 1-i belépésre. Érdemes felidézni a múltat a több mint két évtizedes hangfelvételekkel, amelyeket a szalagtárban hallgathatnak újra. Szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Péntektől megszűnik a kettős árazás a benzinkutakon. Szlovák F-16-osok védik majd a balti államok légterét. Napos és felhősebb időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A híreket Kis Balástól hallják. Péntektől, azaz május 8-ától megszűnik az üzemanyagvásárlásra vonatkozó minden korlátozás Szlovákiában, jelentette be a mai kormányülést követően Denisa Szaková gazdasági miniszter. Ezzel véget ér az a szabályozás, amely maximum 10 literben korlátozta a kannákba tölthető gázolaj mennyiségét, és kivezetik a hazai, valamint a külföldi autósokra vonatkozó megkülönböztetett árazást is. A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntéssel okafogyottá válik az Európai Bizottság Szlovákia ellen indított eljárása a kettős üzemanyagár miatt. Szaková egyúttal védelmébe vette a hazai töltőállomások jelenlegi árszintjét, amely szerinte versenyképes a szomszédos országok áraihoz képest. Szlovákia Robert Kaliňák védelmi miniszter bejelentése alapján bekapcsolódik a NATO balti légtérrendészeti missziójába. A tárcavezető a lengyelországi Defense Days konferencián közölte, hogy a szlovák légierő F-16-os vadászgépei várhatóan 2027 végén kezdik meg a szolgálatot a térségben. A misszió célja Litvánia, Lettország és Észtország légterének védelme, mivel ezek a szövetséges államok nem rendelkeznek saját vadászrepülő kapacitással. Kaliňák hangsúlyozta, hogy Szlovákia ezzel az aktív szerepvállalással kíván hozzájárulni a NATO keleti szárnyának biztonságához és a közös védelmi képességek megerősítéséhez. A szülők 84%-a választotta az elektronikus alapiskolai beíratást, a hagyományos módot, a papírnyomtatványok kitöltését pedig a 16%-uk, derül ki az Oktatási Tárca közösségi médiában ismertetett adataiból. Az alapiskolák kapacitása a tárca adatai szerint 81 ezer férőhely, eddig közel 79 ezer kérvényt adtak be a szülők, és 64 ezer gyereket írattak be. Az eltérés abból adódik, hogy több helyre is be lehet adni a jelentkezést és megjelölni az iskolák sorrendjét, de beíratni csak egy helyre lehet a gyereket. A szülők átlagban 1,2 iskolát jelöltek meg a kérvényekben. Rómában találkozik holnap délelőtt Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő. Bár a tárgyalások pontos témáit egyik fél sem részletezte, Magyar Péter már az áprilisi választási győzelmét követően jelezte szándékát a találkozóra. Akkor hangsúlyozta, annak ellenére, hogy Meloni jó személyes viszonyt ápolt a leköszönő Orbán Viktorral és támogatta őt a kampányban, nincs akadálya a konstruktív együttműködésnek az új magyar kormány és Olaszország között. Pakisztán reményét fejezte ki az Irán körüli helyzet legújabb fejleményei kapcsán, amelyek véleménye szerint elvezethetnek a tartós közel-keleti békéhez. Iszlámábád közvetítő szerepet tölt be az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon, a pakisztáni kormányfő pedig külön köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek a Szabadság projekt elnevezésű hadművelet felfüggesztéséért. A Washington által korábban a Hormuzi szoros biztonságos hajózásának garantálására indított akció leállítását Pakisztán bátor vezetői döntésnek nevezte. A Fehérház tájékoztatása szerint a művelet szüneteltetésére Pakisztán és több más ország kérésére került sor, hogy esélyt adjanak egy Iránnal kötentő esetleges megállapodásnak és a diplomáciai rendezésnek.
0: Időjárás.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást, az esti órákig 23-28 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmenetileg felszakadozó felhőzettel. Helyenként, főként Közép- és Kelet-Szlovákiában eső, zápor, sőt zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 10 és 15 fok közé csökken. Holnap több helyen kell számítani esőre, záporokra, elszórtan zivatarokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, északon helyenként ennél hűvösebb lehet. A szél fokozatosan mérséklődik, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 16-os számú főúton Szepsi és Csécs között, a helyszínen korlátozásra kell számítani, a forgalom jelenleg váltakozó irányban egy sávon halad, mindkét irányban torlódás alakult ki, a menetidő növekedés nagyjából 5 perces. Sebességet mérnek a rendőrök Nagymegyer és Alistál között. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: Szeretné, ha otthon a paty alatt tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthon a méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig, vagy a készlet erejéig tart.

0: Kedves hallgatóink, a hétfői nappali egyik beszélgetésének ismétlése következik. A műsorvezető Fica János. Itt a május, vele együtt pedig megérkeztek a friss, roppanós zöldségek is a piacokra és a konyháinkba. Ilyenkor végre elfelejthetjük a nehéz téli fogásokat, és előtérbe kerül a saláta, az újhagyma, a retek, vagy éppen a zsenge spenót és a spárga. De mit kezdjünk velük a klasszikus vajas kenyéren túl? Hogyan használhatjuk ki igazán a szezon ízeit, és mire érdemes figyelni vásárláskor? Erről beszélgetünk mai gasztro rovatunkban, Kosár Lajos gasztrobloggerrel, állandó vendégünkkel. Szia Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Nos, mi mindennek van most a szezonja, kihattam-e valamit a felsorolásban, mely zöldségekkel tudjuk most felfrissíteni a konyhánkat, vagy a főzést?
1: Ó, hát még nagyon sok minden van, azon kívül, amit említettél, tehát említetted a spenótot, de ilyenkor jönnek a salátafélék, tehát az összes saláta és káposzta családba tartozó növények, zöldségnövényeink, tehát ilyen a fejes saláta, a madár saláta, ilyen a mizuna is például, amit kevesen
0: Mizuna.
1: A mizuna, igen, amit mustárspenótnak, vagy sárgányfogó salátának
0: úgy már ismerem a nevét, igen.
1: Úgy ide tartozik természetesen a rukola, ami ugye nagyon-nagyon fontos lesz majd az ételrendünkben. Utána van, most van még a mángold, amit kevesen, hogy mondjam, használnak, pedig utóbbi időben nagyon jó, hogy megjelent a piacon. Ahogy említettem, a káposztafélékről már megvan a friss káposzta, a fejes káposzta, a kell káposzta, a kínai saláta, akkor megemlíthetjük a káposztafélék között még a karfiolt, ugye, amit már most is megkaphatunk, sőt a brokkolit is. Tehát valóban annyi mindenféle van még, és még nem említettük a különböző friss fűszernövényeket, aminek ugye most van szintén a szezonja, tehát a kapormárnő, akkor említetted a friss fokhagymát, aminek ugye a levelét is használhatjuk, viszont ilyenkor van még a lestján is, még utána, amit említettél, tehát a retekfélék, a sárgarépa, tehát a gyökeres növények.
0: Ugye ezeknek az a lényege, hogy rendkívül egészségesek. Melyikről mit érdemes tudni? Most elég sok zöldséget felsoroltál, de melyik közülük a legegészségesebb? Hát gondolom, hát mindegyik
1: igen, zöld. Igen. Hát nehéz, éppen így összevetettem. Alapjában jövően majdnem mindegyiknek az az előnye, hogy mivel tavaszi és valamilyen úton, módon, tehát tartalmaz nagyon sok klorofilt. Ezt tudjuk, ez az a zöld dolog bennük, és gazdag a krosban. Másik, ami nagyon sok bennük, tehát a C-vitamin. Valóban minden ilyen zöldben benne van a C-vitamin. Az, hogy a tápértéke melyiknek magasabb, tehát ez a vitatott, mert van, amelyikben például a fejes salátában kevesen tudják, hogy nagyon sok B-vitamin van, méz, foszfor és vas, viszont a rukola az pedig teljesen olyan tápvitamin, hogy mondjam, hogy még a nehéz húsok mellé is ezt adják, ugyanis valóban segíti az emésztést, és ez valóban, úgyhogy itt felsorolni, hogy B1, B2, B6, C, E, K, tehát a kálium, tehát ez nagyon, de mondom, ez majdnem mindegyikben benne van, szóval ez a jellemző rájuk, ezért is, hogy úgy mondjam, szükség van tavasszal ezekre a vitaminbevitelekre, anélkül természetesen, hogy úgy mondjam, különböző gyógyszereket, illetve vitaminbogyókat tegyünk.
0: És hogyan érdemes őket tárolni, hogy például frissek maradjanak, és bennük maradjanak ezek a tápanyagok?
1: Hát ami a tárolást illeti, általában tudjuk, hogy ezeket általában meg kell mosni, mert mindent meg kell mosni, kicsit le kell szárítani, le kell, hogy mondjam, papírtörülővel szárítani. Utána valóban a hűtő szekrényben, manapság már a zöldségboxban, akár nedves papírba téve elállnak egy hetet is. Tehát érdekes, hogy a jégsalátát...
0: Nedves papírba érdemes tenni?
1: Igen, hát ne száradjon ki, tehát attól függ, hogy milyen típusú hűtőszekrényünk van. Általában az az igazság, hogy a modernebbeknél a box, tehát a zöldségbox, ami ugye alul van, az már olyan, hogy nedvesítő is, tehát ott is elállna, de azért jobb a biztonság kedvéért. Ugyanez vonatkozik, amit említettél, a spárgára például, ami szintén egy hétig így eltartható, tehát mielőtt felhasználnánk. Úgyhogy ebből a szempontból a hűtőszekrény nagyon jó segítő. De a legjobb, hogyha valóban frissen készítjük el, valamilyen úton-módon, általában mindig salátákról beszélünk, és a salátákból salátákat készítünk, tehát kevert salátákat. Amit említettem, nagyon jó bekeverni különböző féle fajtát az ízük miatt. Kevesen használják pedig, mert nagyon rég itt van a piacon, például az olaszok imádják, ilyen a vörös cikória, vagyis a radicchio, az a lila valami, ami úgy néz ki, mint kínai kell, és hasonló az endívia is például, amit nagyon kevesen használnak, mert hogy túl kesernyés az íze. Valóban olyan kesernyés anyagot tartalmaz, ami segíti az emésztést. Ezért kell bekeverni más salátával, ami kiegyenlíti ezt az ízt.
0: Milyen öntetet érdemes, vagy javasolnál?
1: Általában mindig, ahogy mondtam, öt ízfajtát használunk, tehát ízesítjük, tehát teszünk bele valami savanyút, tehát citromlevet, teszünk bele valami olajat, a legjobb, hogyha szűzolajat használunk, akár legyen az olívaolaj, legyen az dióolaj, sőt, néha már a mákolajat is tehetünk rá, bár annak túl egzotikus, de dióolajat említettem, utána készítenek olajat, ugye lenmagolajunk van, tehát különböző olajakat. A sónál azért vigyázunk egy kicsit, ugyanis a saláták, a só kiszívja belőlük a vizet, tehát, hogy mondjam, összenyomorulnak a levelek, tehát ilyen lagymatagok lesznek, tehát ne sózzuk csak az utolsó pillanatban ízlés szerint. Tehát ha nem forrázott levet készítünk, mert ugye van a döglött saláta is, amit kevesen ismerik, de itt délen...
0: Az micsoda?
1: Hát az a leforrázott fejes saláta, tehát készítünk egy páclét, ami ilyen enyhén savanyú, sós, édes páclé, de forrón, és ezzel leöntjük a friss fejes salátát. És állni hagyjuk kihűlni. És ilyenkor a levelek valóban olyan, hogy mi úgy hívtuk, hogy döglött, mert annyira, hogy mondjam...
0: olyan lesz, mint a rongy, olyan nem
1: hát
0: válik,
1: igen,
0: mint a rongy.
1: De ugye? Van, aki így eszik.
0: Valaki
1: például,
0: azt szereti.
1: Pontosan.
0: Valaki az ázottat szereti.
1: Igen, mi imádtuk például frissen csak belemártani a leveleket ebbe a hideg, nem meleg, hanem a hideg lébe, ebbe a páclébe. Ehhez például valóban most szezon szerint általában mindig tojásos nokedlit ettünk, ami ugye ikonikus a magyar konyhában.
0: Abszolút a salátával. Igen.
1: Tehát valóban fantasztikus finom, de mondom, még tehetünk bele mézet, cukor helyett, a sót említettem, utána tehát volt már édes, sós, savanyú, keserű, ami a saláta adja, úgyhogy mindenképp ezt így kombináljuk, de tehetünk bele például a rukolához, én nagyon sokszor például most eper szezon is van, tehát epret is lassan bele lehet rakni, nem? És fantasztikus finom balzsamecettel, akár kevés mézzel, és nagyon finom, egészséges saláta. De visszatérve a nem saláta, még mondjuk rá spárgát, elmondhatjuk, hogy a spárgának most van szezonja, nagyon-nagyon egészséges valóban, a zöld spárgát szinte nem is kell tisztítani, tehát valóban csak az alsó fél centit levágni, meghámozni már nem is kell, használható akár frissen, salátákba, én általában például ilyen francia leveles tésztából készült kis, tehát sós tortát készítek, tehát túróval, mascarponeval, sajttal, tetejére a spárgát, és az egész meg van sütve, úgyhogy valóban nagyon finom.
0: Nem csak nyersen használhatjuk, ugye, mint salátaként, vagy egy vajas kenyér mellé, mint ahogy említettem itt a bevezetőben, hogyan lehet őket megfőzni, hogy hát kreatív módon minél izgalmasabban felhasználjuk?
1: Hát általában nagyon sokan ismerik, illetve de nem szeretik a spenótlevest, mint olyat, vagy magát a párolt spenótot. Tehát valóban spenót, illetve parajt készítettünk. Ugyanez vonatkozik a sóskára, de sokan készítenek például a salátákból is ilyen, hogy mondjam, szószt, illetve főzeléket a magyaroknál. Főzelék formájában már nem mindent el lehet készíteni. Érdekes még a hónapos retket is. Tehát a hónapos retekből is
0: retek
1: igen...
0: Retek főzelék?
1: Igen, van, hogy melegen, egészen más az írhatás, amennyiben tudjuk, hogy a retek általában enyhén csipős, enyhén mustáros ízű. A főzés során, tehát valóban enyhébb íze lesz, és valóban édeski és fantasztikus finom. Ide tartozik még, ahogy említettem, a brokkoli, a karfiol és a karalábé is. Ilyenkor érdekes, hogy amíg nem volt teljesen megérve, illetve nem voltak a friss fejes káposzták, addig a nagymamánk például általában, mivel már karalábé volt, tehát a káposztás cikedlit, tehát a káposztás kockát is karalábéból készítette, fantasztikus, finom, le kell reszelni, meg kell dinsztelni hagymán, kevés cukorral meg kell karamellizálni, hozzáadni a tésztát, szinte megtévesztően ugyanolyan, még jobb íze is van. De mondom, ilyenkor töltött karalábé, karalábé ragút készíthetünk lestjánnal, vagy pedig tárkonnyal, tejszínes behabarással, tehát valóban felhasználható akárhogy. Ez vonatkozik a mángoldra is például. A mángoldot például általában a spenót helyett, illetve a sóska helyett használjuk, ugyanúgy használjuk fel, vagy szintén a nagy leveleket, ha kivágjuk a köztes erezetét, akkor belerakhatunk akár darált húst, tehát ilyen töltött káposzta leveleket készíthetünk, az úgynevezett balkáni szarmát is így készíthetjük el. A karfiolból például, főleg a cukorbetegeknél, illetve a lisztérzékenyeknél készíthetünk, hogy úgy mondjam, karfiol rist, mint olyat, tehát lereszeljük, rist helyet használjuk, készíthetünk belőle pizza alapot, tehát valóban papírra, sütőpapírra ráreszeljük a karfiolt, egyengetjük kevés olajjal, megölocsoljuk, és erre rárakjuk a feltéteket, és beteszik a sütőbe, megsütjük, fantasztikus, finom. Dúsíthatjuk természetesen, ugyanez vonatkozik a brokkolira. A brokkolinál azért vigyázni kell, ha kuktában főzzük, azért megtartja még a tápértékét, ha lehet, valóban pároljuk, és nagyon kevés ideig pároljuk ezeket a dolgokat. Amit mondtam a főzésnél, tehát a keményebb tartású, mint a karfiol, mint a karalábé, azt mégiscsak lehet tovább főzni, az megtartja a vitamin tartalmát, de mondom, a brokkolinál untig elég valóban csak blanzsírozni, tehát beledobni pár percre forró vízbe, utána pedig jeges vízbe lehűteni, hogy roppanós legyen. Ezt is bármire használhatjuk. Készíthetünk belőle brokkoliból brokkoli krémet például, tehát amit kenhetünk, tehát nem nyersre tesszük, hanem egyszerűen bekeverjük, bekeverhetjük valamilyen reszelt sajttal, illetve ömlesztett sajttal, akár túróval, jogurttal, fokhagymával ízesítve turmixoljuk, és kapunk egy enyhe, zöld, szép brokkoli krémet, amit gyerekek is ehetnek, szóval a brokkolit meg lehet sütni, tehát gratinálni lehet.
2: Tudsz-e mondani valamilyen gyors 10 perces receptet a rohanó hétköznapokra?
1: Hát említettem már ezt a kist, amit a spárgából készítünk, tehát ehhez nem is kell sok minden. A spárgát megvesszük, mint olyat, a zöld spárgát, ha akarjuk, akkor valóban pár percre forró vízbe szintén beleöntjük, hogy mégiscsak a felszínen levő baktériumok elpusztuljanak, rögtön lehűtjük, tehát, ahogy említettem, csak az alsó végét vágjuk le, két, másfél centit, meg annyit se. Általában olyan spárgát vegyünk, amiben, ha belenyomjuk a körmünket, könnyen roppanósan belemegy, tehát amikor már nem megy bele, az már kicsit fáradtabb spárga, azt már inkább főzni kell. Amúgy múltkor készítettem nagyon egyszerű spárga krémlevest, ami szintén abból áll, hogy a spárgát megdinszteljük, felöntjük tejjel, vagy pedig a húslével, húsalaplével, zöldséglével, és átforraljuk, utána turmixoljuk, és sajttal tálaljuk. De visszatérve a kishez, tehát egy leveles tésztát, ami már készen kapható, kise kell nyújtani, tehát az csak kibontjuk, széterítjük, kicsit felhajtjuk az oldalait a papíron, és ezt elősütjük, tehát bedobjuk a sütőbe egy olyan 5-10 percre, amíg megsül. Utána erre a sült tésztára, ami még félig meg van már sülve, erre tesszük majd rá a kikevert, a tojással kikevert mascarpone-t, vagy ricottát, vagy akár egyszerű túrót, mint olyat. Tehetünk hozzá sajtot, fűszerezzük, ezt rákenjük a tésztára, ennek a tetejére rárakjuk a spárgákat, elhelyezzük szépen, és kevés mozzarellával vagy parmezánnal megszórjuk, és visszatesszük még 10 percre, 15 percre a sütőbe, hogy átsüljön ez a töltelék, és utána fantasztikus repényt kapunk, mint olyat. Úgyhogy ez az egyik, de múltkor például a karfiolból is készíthetők steakek, tehát, hogy úgy mondjam, szeletek, mert ugye a steak az azt jelenti, hogy egy szelet, tehát egy darab.
2: Tehát nem feltétlenül hússal kell összekötni a steak kifejezést.
1: Tehát megvesszük a karfiolt, szintén sütőpapírra, és ez is diétás, tehát sütőpapírra rátesszük, készíthetünk egy olyan pácot, hogy akár indiai, tehát különböző garam masala, vagy pedig más girosz fűszerkeverékből olajjal, kevés citromlével készítünk egy ilyen pácot. Ezzel a páccal a karfiolt, ha lehet, olyan 2 centis, 1,5 centis szeletekre vágjuk, tehát megpróbáljuk egészbe levágni. Ezeket a szeletekre leveleteket rátesszük a sütőpapírra, megkenjük ecsettel ezzel a páccal, és benyomjuk a sütőbe, megsütjük. Fantasztikus, finom, egészséges, vegetariánus, sőt, még vegán is, tehát valóban nem kell mindig húst tennünk ilyen esetben, tehát salátát is készíthetünk hozzá, különböző salátákban, úgyhogy...
2: Főleg ilyenkor tavaszkor, amikor már melegedik az idő, jobb is az ilyen könnyebb ételeket elkezdeni fogyasztani. Mit kezdjünk a zöldségek maradékaival, a levelekkel, a szárakkal? Vannak olyanok, amelyek még felhasználhatóak a konyhában?
1: Természetesen például a brokkolinál sokan például csak a rózsáit, hogy úgy mondjam, használják, és a szárát azt kidobják. Például ez is megtisztítható, enyhén meg lehet hámozni, és utána szintén, ahogy mondtam, ragut lehet belőle készíteni, tehát felkockázunk, hamis gulyást készíthetünk belőle, de utána szintén tovább főzhetjük, utána, ha már puhára főt, akkor abba a főzőlébe visszatesszük például a rózsákat, és akkor átturmixoljuk, ebből lesz a brokkoli krémleves, tehát valóban. A maradékok, ahogy mondod, annyira, hogy mondjam, frissek most a sárgarépa is, meg bármi is, például hát a karalábét mondjuk rá valóban meg kell hámozni, de a karalábét is, ha meghámozzuk, kiváljuk a belsejét, megtöltjük akár sajtos, túrós töltelékkel, vagy pedig hústöltelékkel, szintén pár percre benyomjuk a sütőbe, és megsütjük. Érdekes, hogy a karfiolról is a belső leveleket is ki szokták dobni, ezeket is meg lehet sütni, ki lehet rántani, ki lehet a káposztát is, például a külső leveleket máshol kirántják, például Kínában a kínai kelt, vagy pedig a bordás kelt is így használják, tehát a külső leveleket, amit úgy gondoljuk, hogy nem olyan roppanósak, meg mégiscsak a külső leveleket általában leszokták tépni, és kiszokták dobni.
2: És az igaz, hogy a retek levele is ehető?
1: Igen, sőt, még a sárgarépának is a szára ehető, tehát az is még frissen ehető, természetesen meg kell mosni, és ha lehet, akkor ne permetezzük. A sárgarépát is ne hámozzuk meg ilyen esetben, tehát sok új zöldséget fölösleges meghámozni, elég, hogyha durva zöldség kefével letisztítjuk, tehát beáztatjuk, letisztítjuk, ez vonatkozik a gyökérre, ez vonatkozik az édes gyökérre, ez vonatkozik alapjában, mivel majdnem minden olyanra, amit általában megszoktak pucolni, sőt, most van már ugye új krumpli is, és az így új van. Krumplit se kell meghámozni, ez az vétek volna meghámozni, tehát valóban héjába főzzük, héjával készítjük, természetesen megmossuk, ahogy mondani szokás, megsikáljuk, lesikáljuk róla a különböző a földet és a piszkot. Úgyhogy szerintem nem kell sok hulladékot készíteni, ha pedig már hámozzuk, ezt már egyszer mondtam, tehát akár hámozzuk a céklát, most van ugyanis a friss cékla is, ugye, mert a cékla az egész éves, de most, ami még friss, akkor jó. Sőt, most van már a fekete retek is, ami nagyon finom, frissen. Igaz, hogy elég erős, de az erősségét el lehet venni egy kevés citromos, olajos páccal, tehát valóban vékonyra gyalulni, és ezzel így behinteni, és utána fantasztikus jó saláta. Tehát ha lehámozzuk is a tisztát, tehát először megmossuk, utána lehámozzuk, és ha héja marad, akkor azt enyhén megsózzuk, és betesszük sütőpapírra téve a csőbe, tehát a sütőbe, és megszárítjuk, és kapunk zöldséges chipset, amit ha belegondolunk, most láttam pár üzletben méreg drágán árusítják, igaz, hogy túl van sózva, tehát még, de most szintén divatba jött, hogy nem, ugye nem burgonyaszirmot, meg nem burgonyacsipszeket esznek az emberek sokan, hanem ezt a zöldségcsipszeket, ami valóban finom, de nem mondom, nem csak a héjából lehet elkészíteni, le lehet őket enyhén, vékonyan gyalulni, tehát a mandolinon gyalulni, és így megsütni, úgyhogy lehet sütni, lehet főzni, lehet frissen elkészíteni.
2: Van olyan zöldség, amit édességként is valahogy felhasználhatunk?
1: Alapjába véve a mángoldot, és most még van ugye már a rebarbara is, de hát a mángoldot mindenképp használhatjuk, mint rebarbarát, mert annak is olyan vastag a erezete, illetve a szára része, hogy amit vághatunk, de mángoldot magát is. Én mondjuk nem vagyok híve az édes sóska főzeléknek, amit nagyon sokan szeretnek, én inkább spenót főzeléket készítek, hát elméletileg a sóska főzelék is édes, de ugye említettem, főleg a rukola olyan, ami társad társítható, tehát ahogy említettem, az eperrel, akár néha sajt, dió, hát most nincs szezonja a baracknak, de ha van, vásárolunk akár nektárint, vagy pedig barackot, akkor azt is felszeletelhetjük hozzá.
2: Nos, hát nagyon kreatív módon felhasználhatóak a friss tavaszi zöldségek, melyeknek most már eljött a szezonja. Köszönöm szépen Luigi-nak, hogy hát ugye ezzel a szóviccel éljek, nem beszélt nekünk zöldségeket, hanem hasznos tanácsokat adott hallgatóinknak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kosár Lajos, Luigi gasztrobloggert hallották.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Hamarosan Pozsonyban lép fel a svájci cselló fenomén, Jodok Cselló. A fiatal művész karizmatikus fellépéseivel és a zenéhez való friss, újszerű hozzáállásával gyorsan meghódította az online teret, és nem csak Európa szerte ismert előadóvá, hanem közösségi média sztárrá is vált. Ráadásul június 5-én a pozsonyi Peugeot arénában lép fel. Ma viszont ellátogatott hozzánk a Pátria Rádió stúdiójába, hogy élőben beszélgethessünk vele zenéről, természetről és a digitális világról. Vendégünk tehát a stúdióban Jodok Cselló. Hello, hi, welcome to the studio.
1: Hello.
2: Üdvözletem, örülök, hogy itt lehetek.
0: Én magyarul fogom feltenni a kérdéseket, és angolul fog válaszolni a kérdésekre. Nem először jár Szlovákiában, néhány hónappal ezelőtt már járt Pozsony utcáin, illetve játszott Pozsony utcáin. Hogy tetszik Pozsony?
1: It's beautiful, you know, I've been here.
2: Gyönyörű. Tudod, már sokszor jártam itt. Amikor fiatalabb voltam, volt egy jó barátom a Luzerni Egyetemről. Pozsonyból származott, és megmutatta nekem az egész várost. Fociztunk is, és nyáron elmentünk Budmericébe, egy gyönyörű kastélyba. Szóval nagyon szeretem ezt a helyet. Nagyon kedves emberek, szép város. És igen, készítettünk egy nagyon sikeres, virális utcai videót egy helyi híres gitárossal. Azt hiszem, David Bielek a neve, és a videónak körülbelül 7 millió megtekintése van. A Karib-tenger kalózai zenéjét adtuk elő a város közepén. Nagyon szeretem ezt a helyet, örülök, hogy újra itt lehetek.
1: I love it here, so happy to be here.
0: És várja már a koncertet?
1: I look very forward, because it's a...
2: Nagyon várom már, mert egy nagy show lesz. Ez a világkörutam része, és kifejezetten erre az estére, itt Pozsonyban, a Peugeot arénában továbbfejlesztettük a műsort. Lesz egy különleges vendégünk, és a végén egy nagy meglepetés is várható. Ezt most nem árulhatom el, mert akkor már nem lenne meglepetés. És igen, egy varázslattal és érzelemmel teli koncert lesz, olyan, mint egy tűzijáték.
0: Viszont ugye, hogyha elkanyarodunk Pozsonytól, akkor ön egy kicsit idillikusabb környezetben, mégpedig a svájci hegyekben egy farmon nőtt fel. Milyen volt a gyerekkora?
1: I grew up on a biological farm on 1000 meter in really.
2: Egy biogazdaságban nőttem fel, körülbelül 1000 méteres magasságban a svájci hegyekben, 18 tehénnel, macskákkal, kutyákkal, tyúkokkal, lovakkal, sok állattal. Földek és erdők vettek körül, minden zöld volt. A farmról egyetlen házat sem lehetett látni, így nagyon védett, idilli gyerekkorom volt. És a mai napig nagyon közel áll hozzám a természet. Az emberek ezt a videóimban is láthatják. Gyönyörű felvételeim vannak a svájci Alpokból, a Pleventében. Ezekkel a videókkal lettem ismert.
1: With these videos I became famous, yeah.
0: Mit jelent önnek a természet?
1: The nature is my roots, because I grew up there, and it's...
2: A természet a gyökerem, mert ott nőttem fel, és ez a legtisztább dolog, amilyet csak lehet az embernek, a természet. Svájcban friss, tiszta víz van, tiszta levegő, zöld erdők, kék tavak és fehér hegyek. Ez egy nagyon gazdag és gyönyörű természeti környezet. Szerintem fiatalon ezt nem értékeltem eléggé, mert amikor fiatal az ember, csak focizni akar, a barátaival lógni, játszani, és ez akkor természetesnek tűnik, egyszerűen adott. Aztán, ahogy idősebb leszel, elkezded felismerni, milyen hatalmas értéke van a természetnek, és a jó ételeknek, tiszta víznek, mindennek.
0: És a természet az csupán egy háttér, vagy része is az ön zenéjének, beleépíti-e a természetet a zenéjébe?
1: I think it's a part somehow, because it inspired me.
2: Azt gondolom valahogy része, mert inspirálja a zenémet, a dallamaimat, azt, ahogyan megalkotom a dalaimat, a hangzásokat, mert sokat improvizálok. Híres dalokat veszek például Celine Diontól vagy Dua Lipától, és ezekre építem rá a saját dallamvilágomat. És a természet is inspirál, a madarak dallamai, egy folyó hangja, sok minden. Szóval szerintem ez egyfajta szimfónia, zene, természet és a cselló együtt.
1: So I think it's a symphony of music and nature and cello.
0: Ezért van az, hogy mezítláb játszik? Ez szintén a természet szeretetével köthető össze?
1: It was a funny story, should I tell you? So, of course, I...
2: Persze, amikor kisfiú voltam, egész nap mezítláb rohangáltam az erdőben, de igazából az első igazán virális Instagram videóm is mezítláb készült, mert a svájci hegyekben voltam, és előző éjjel esett az eső, így a cipőm sáros lett. Két lehetőségem volt, vagy sáros cipőben veszem fel a videót, vagy mezítláb. Így végül mezítláb csináltam meg, és a videó egyik napról a másikra elérte az 5 millió megtekintést. Aztán történt valami őrületes, ami teljesen megváltoztatta az életem. A világhírű James Bond színész Pierce Brosnan látta a videómat az Instagramon. Szerintem Los Angelesben ült a kanapén, görgette az Instagramot és rátalált a videómra. Ráadásul nem csak kedvelte, hanem meg is osztotta. Egyik napról a másikra 170 követőről 250 ezer követőre ugrottam, és utána minden platformon berobbant a csatornám, ma pedig világszerte 17,4 millió követőm van.
1: Follower across the globe, across the world, yes.
0: Ugye most éppen arról a videóról mesélt, ami az első virális videója volt, amivel egyik napról a másikra népszerűvé vált, de hogyan kezdődött ez a történet? Honnan jött az ötlet, hogy készítsen egy ilyen videót?
1: Earlier in my life, of course I studied music.
2: Fiatal koromban 7 éven át tanultam zenét, az alapképzéstől egészen a mesterképzésig a Luzerni Egyetemen, ahol élek Svájcban. Ezután koncertzenészként dolgoztam. Aztán hirtelen jött a Covid, és megszűntek a koncertek. Időm lett más dolgokra, és mivel nagyon szenvedélyesen szerettem a zenét, elkezdtem videókat készíteni. Ezt összekapcsoltam a gyökereimmel, a természettel, hiszen Svájcban gyönyörű a környezet. Kezdetben csak YouTube-ra készítettem videókat, vízszintes formátumban, 16:9-ben, mint a televízió. Számomra a videó mindig vízszintes volt, mert a szemünk egymás mellett van, nem egymás fölött. Aztán a diákjaim oda jöttek hozzám egy óra után, és azt mondták, tudja tanár úr, amit a YouTube-on csinál, az rendben van, nézzük is a videóit, de a YouTube az időseknek való. Ha igazán virálisat akar, akkor vertikális videókat kell csinálni a Snapchaten, TikTokra és így tovább. Először csak nevettem és nem vettem túl komolyan, aztán elkezdtem gondolkodni rajta. A fiatalok tudják, mi működik, mi lesz virális, érzik a trendeket. Így elkezdtem vertikális videókat készíteni, és rájöttem, hogy csellistaként sokkal jobban működöm ebben a formátumban, mint a vízszintesben. Készítettem néhány tesztvideót, és azt hiszem a harmadik már is virális lett. Ez volt a Pierce Brosnan féle videó, és onnantól minden beindult. Őszintén szólva, az egész a diákjai miatt történt. Két héttel később pedig felhívtak és megkérdezték, hol a mi jutalékunk, mert látták, hogy már sok pénzt keresek vele. Persze, okosak. Nagyon okosak.
0: Ma már ugye több mint 17 millió követője van az interneten, vagyis ön nem csak egy zenész, hanem influencer is, hiszen nemrégiben Cannes-ban díjat kapott a World Influencer Award-on. Ön szerint hol van a határ a művészet és a tartalomgyártás között?
1: For me it's not connected because...
2: Számomra ez nem igazán kapcsolódik össze, mert a zene művészet, az influencer lét pedig inkább vállalkozás. De az én életemben ez a kettő egyre inkább összemosódik, és ez az, amit nem igazán szeretek ebben az egészben. Egyre inkább az üzleti irányba megy el, szerződéseket kell kötnöm, Zoom meetingeken kell részt vennem, minden nap van 2-3 órányi megbeszélésem különböző ügynökségekkel, a menedzsmentemmel, együttműködésekről, nagyköveti felkérésekről, márkákkal, például a Szas Gruppal vagy a Tiszóval, akik finanszíroznak. Így a művészet néha háttérbe szorul, pedig nem kellene így lennie, de közben meg élnem kell. Szeretnék sok pénzt keresni, szeretnék még ismertebb lenni, ezért muszáj vállalkozóként is működnöm. Ez egy jó érzés, mert folyamatosan keresem az egyensúlyt, az élet egyensúlya, az egészséges életmód, a vállalkozói lét és a zenész művészeti lét között.
1: You know, healthy life, entrepreneur and musician artist.
0: És hogyha a művészetről beszélünk csupán, akkor ön hogyan találkozott először a csellóval, és egyáltalán mit jelent önnek a cselló?
1: I was 7 years old.
2: 7 éves voltam, és azon a farmon, ahol felnőttem, volt egy fiatal férfi, azt hiszem olyan 22 éves lehetett, tanár volt. Kiégett, és szüksége volt rá, hogy kimenjen a természetbe megnyugodni, és kiszakadjon a hétköznapi kereskedelmi világból. Eljött a farmunkra, és segített apámnak a tehenekkel, a mezőn, az erdőben. Én pedig kisfiúként nagyon lenyűgözve figyeltem őt, nagyon sportos volt, jól focizott, és ismerte a világot. Nagyszerű történeteket mesélt. Ez a srác hozott magával egy csellót is a farmra, és játszott rajta. Néha vasárnap reggel elővette a csellót, és Bach szonátákat játszott. Teljesen lenyűgözve tükrözött a személyisége. Olyan akartam lenni, mint ő, ezért kellett nekem is egy cselló. Nem csellózni akartam, hanem olyan akartam lenni, mint ő. A szüleim végül béreltek nekem egy kis csellót. Ez a fiatal férfi tanított engem az első évben, a farmunk lakásában, konkrétan a konyhában, amikor 7 éves voltam, és így kezdődött. Aztán elmentem a falusi zeneiskolába, később pedig a zenei egyetemre. Így alakult az útam, és most már több mint 30 éve tart a kapcsolatom a csellóval.
1: It's now my relation, my cello for over 30 years.
0: Ha jól tudom, ön még a tanulmányai alatt olyat tett, amit kevés klasszikus zenész mer megtenni, hogy saját kezűleg készítette el a saját csellóját. Honnan jött ez az ötlet, és egyáltalán hogyan lehet megtanulni csellót készíteni?
1: When I was 18 years old, I could play very well the cello.
2: Amikor 18 éves voltam, már nagyon jól tudtam csellózni, de fogalmam sem volt arról, hogy fizikailag hogyan keletkezik a hang a hangszerben. És ahogy mondta is, több ezer kiváló csellista van a világon, de a legtöbbjük valójában nem tudja pontosan, hogy ez hogyan működik. Ezért eldöntöttem, hogy egy év alatt megépítem a saját csellómat. Teljesen a nulláról kezdtem, és több mint 568 órát dolgoztam rajta. Vezettem egyfajta naplót is az egész folyamatról. Svájc fővárosában, Bernben volt egy profi hegedű készítő. Nem igazán segített közvetlenül, de adott eszközöket, és elmondta a lépéseket, hogyan kell csinálni. Tehát egy kicsit segített, mert az egy művészi mesterség, nagyon magas szintű kézműves munka, amit nem lehet csak úgy egyszerűen megtanulni. Mindenki azt mondta, hogy ezt nem tudom megcsinálni, nem olyan, mint egy gitár, azt sokkal könnyebb elkészíteni, mert egyszerűbb a formája, mint a csellónak, de én meg akartam csinálni, és végül csodálatosan szólt. Így az egész alapképzésemet az egyetemen a saját készítésű csellómon tudtam végigjátszani, ez hihetetlen volt. A mai napig megvan az a hangszerem, és időnként még használom is. Közben persze lett egy jobb csellóm is, egy nagyon drága, 300 éves hangszer, amit stúdiófelvételeken vagy klasszikus koncerteken használok, de a saját csellómat is megtartottam, és néha még játszom rajta.
1: I still have my cello, and from time to time I play on it.
0: És hány csellója van összesen?
1: I have 10 cellos. 4 of them are
2: 10 csellóm van. Ezek közül 4 elektromos cselló, amelyeket a koncertjeimen használok. A világ körüli turnémon is, amit majd itt Pozsonyban, a Peugeot Arénában is láthatnak június 5-én. Ezen a koncerten 3 különböző hangszeren játszom, emellett vannak tanuló csellóim is a diákjaim számára, illetve videokliphez használt hangszereim is, amelyek jól néznek ki, de nem szólnak jól, mert a videoklipekhez playbacket használnak. A hangot előre felveszik a stúdióban, aztán kimennek a természetbe, és később egy vágóprogramban összeillesztik a képpel. Ez így működik.
1: Editing software. That's how it works.
0: Elmondása szerint a zenéjén keresztül ön új megközelítést kínál a csellóhoz, hiszen a hagyományos technikákat a modern hangzással ötvözi, mint ahogy éppen erről beszélt, hiszen Bachtól a filmzenéken át egészen a Coldplayig ön újra definiálja a zenét az elmondása szerint. Mit lehet elmondani, hogy ön mit képvisel a zenéjével?
1: So my goal was always I want to do music.
2: Az én célom mindig az volt, hogy milliókhoz jusson el a zeném. És mit is kell adni a zenének? Mi az igazi haszna? Érzelmeket közvetít az emberek felé. És nekem ez minden. Mozarttal, Haydn-nal, Beethovennel, Rachmaninovval, vagy Schumannal, talán a világ népességének 3%-át, vagy inkább csak a 0,3%-át éred el. De a populári zenével akár a világ 90%-át is. Én pedig azt csinálom, hogy a klasszikus zenét, a csellót keverem a populári zenével. Így az emberek meghallgatják, hogy ez egy Michael Jackson dal, de mégis másképp szól, és kíváncsiak lesznek, hogyan csinálja ezt csellón. Én csak egy kis örömöt és boldogságot szeretnék adni az embereknek, akár csak néhány másodpercre naponta a videóimon keresztül, ez minden, amit szeretnék. A másik dolog pedig, hogy mindig is azt mondtam, olyan zenét akarok csinálni, amely képes saját magát finanszírozni. Ez kicsit bonyolultan hangzik, de azt jelenti, hogy a klasszikus zene önmagában nem igazán tudja eltartani magát. Nincs olyan szimfonikus zenekar a világon, amely teljesen önállóan működne, állami támogatásokból, szponzoroktól, mecénásoktól élnek. Én viszont független akarok lenni, és a popzenével ez sokkal jobban működik. Ráadásul szeretem is. Ez egy könnyebben befogadható zene az emberek számára. Mert a Mozart féle zene inkább egy szűkebb, akadémikus közeg zenéje, de természetesen mindennek megvan a maga helye.
1: But everything has its place, it's okay, of course.
0: Játszott ön már a királyi család előtt Katarban, együtt dolgozik az FC Barcelona labdarúgó csapattal is, és együtt zenélt már Teddy Swims-szel, vagy éppen az Il Divo-val. Mi volt az eddigi pályafutása legnagyobb kihívása?
1: FC Barcelona cooperation was incredible. I'm a huge Messi fan.
2: Barcelonai együttműködés elképesztő volt. Nagy Messi rajongó vagyok, Barcelona drukker. Csináltam egy videót Barca mezben, csak úgy, mert szeretem a klubot. 24 órán belül kaptam egy e-mailt a Barcelona hivatalos PR-jától. Így készült egy közös videó. Az én videóm felkerült az oldalukra 140 millió követő elé. Nagyonok mellé, mint Lamine Yamal vagy Lewandowski. Hát mi ez, ha nem őrület? Azt hittem, ettől majd rengeteg új követőt szerzek. De tudod, mi történt? Egy éjszaka alatt elvesztettem 35 ezer követőt a Real Madrid szurkolók miatt. Milliók követték közülük a csatornámat, és egyszerűen kikövettek. Akkor jöttem rá, mennyire óvatosnak kell lenni azzal, mit csinálsz és kikkel működsz együtt, de újra megtenném, mert a szívem a Barcelonáé. Egy másik őrült történet. Egy éve a Forte dei Marmiban voltam, Andrea Bocelli villájában. Meghívtak egy hétre. Felléptem a fiával, Matteo Bocellivel egy nagy koncerten. Aztán Andrea felesége meghívott, hogy forgassak egy klippet a privát strandklubjukban. Délután 3 körül vettük fel. Ezután felhívott a menedzserem, hogy aznap este Will Smith lép fel egy zárt körül bulin, 300 milliómos előtt Bocelli villájában, és kell egy előzenekar. Készen állok-e? Azt mondtam, mi van? Nem tudom, készen állok-e, mire ő ebben a szakmában nem lehet nem készen állni. Úgyhogy mondtam, rendben, kész vagyok. Milyen volt a buli? Őrület. Tényleg az, egy svájci farmról jövök 18 tején közül, és most Will Smith előtt játszom Bocelli villájában. Hát mi ez, ha nem abszurd? Kezet fogtunk egy pillanatra, és nem kaptam pofont. Ennek örülök. Komolyra fordítva, ezek hatalmas nyomással járó pillanatok, de elképesztően izgalmas találkozni olyan világsztárokkal, akiket eddig csak a képernyőn láttam. Rajtuk nőttem fel, rajongtam a filmjeikért, és most kapcsolatba kerülni velük, hát mondjuk úgy, érdekes, nagyon érdekes.
1: Yeah, it's interesting, let's say it like this.
0: És mi a legnagyobb zenei álma a jövőre nézve?
1: First of all, I want to transform my
2: Először is szeretném a közösségi médiás követőimet valódi koncertközönséggé alakítani. Azt szeretném, hogy az emberek a képernyő elől eljöjjenek a koncertjeimre, a helyszínekre. Világszerte szeretnék koncerteket adni nagy helyszíneken, arénákban, jelenleg színházakban játszom 1000-3000 fős közönség előtt. A cél viszont az, hogy 12-15 ezeres arénákban turnézzak világszerte, és jó úton haladunk. Nemzetközi menedzsmentem van, nagyon jó ügynökséggel dolgozunk, ugyanazzal, mint Ed Sheeran vagy Callum Scott. Lépésről lépésre építkezünk, és közben a legfontosabb cél az, hogy boldog, egészséges és alázatos maradjak. És hogy visszatérjek a kérdésére, a legnagyobb álmom az, hogy egyszer színpadon álljak a Coldplay-jel. Egy dal is elég lenne bárhol a világon. Ez a legnagyobb álmom.
1: That's my biggest dream.
0: És mire számíthat a júniusi koncerten Pozsonyban a közönség?
1: One of my biggest shows so far, because it's a huge.
2: Ez eddig a legnagyobb koncertem, mert nagy helyszínről van szó. Egy kisebb aréna, de mégis hatalmas tér. Van egy fantasztikus, különleges vendégem, és kifejezetten erre az estére fejlesztettük tovább a műsort, így lesznek igazán menő ötletek és meglepetések is. Ahogy mondtam, ezeket most még nem árulhatom el. Valójában egyedül vagyok a színpadon, de rengeteg minden történik körülöttem, fények, LED falak. Ez nem egyszerű koncert, hanem egy igazi show. Egy nappal ezelőtt Prágában volt egy fantasztikus fellépésünk, a közönség őrületes volt.

Tamás sztárrá is vált. Június 5-én a pozsonyi Peugeot Arénában lép fel, most viszont ellátogatott hozzánk ide a Pátria Rádió stúdiójába. Köszönöm, hogy beszélgetett velünk.

0: Egy interjú által Ausztria legnagyobb vidéki kastélybirtokára invitáljuk hallgatóinkat. Ha tehetik, kérem, csütörtök délelőtt hallgassák meg teljes beszélgetésünket, addig pedig egy kis ízelítővel szolgálok.
1: Az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a kötődés más. Tehát, hogy az embereknek megmaradt ez a folyamatos értékmegőrzés, illetve a tisztelet. A másik vagyona iránt a tiszteletet nem történt az meg, hogy ugye szétrabolták, szétszették téglákból a kastélyokat, várakat, ami ugye sajnos Szlovákiában elég gyakran megtörtént, illetve megtörténik még máig. Tehát, hogy ez itt nincs.
0: Récsei Noémi vagyok. Számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére csütörtök délelőtt 9 és 12 óra között.
2: Május 9-e az Európai Unió ünnepnapja. Ebből az alkalomból tekintjük át létrejöttének történetét és Szlovákia felkészülését a 2004. május 1-i belépésre. Érdemes felidézni a múltat a több mint két évtizedes hangfelvételekkel, amelyeket a szalagtárban hallgathatnak újra. Szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem változik a 13. nyugdíj rendszere ebben a választási ciklusban. A magyarok kétharmada bíróság elé állítaná Orbán Viktort a Medián friss felmérése szerint. Nyugat-Szlovákiában megélénkül a szél, holnap már csapadékkal is számolhatunk. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Nem változik a 13. nyugdíj rendszere ebben a választási ciklusban, jelentette be Ján Richter, a Smer frakció vezetője. A kormánypárti képviselő közölte, a kabinet nem támogat semmilyen módosítást, így továbbra is minden nyugdíjas egységes összegben kapja a juttatást. Ez jelenleg az átlag nyugdíj szintjéhez igazodik, vagyis 667 euró. A politikus azokra a felvetésekre reagált, amelyek szerint bevezetnék a célzottságot és a magasabb jövedelműek kevesebbet kapnának. Ján Richter szerint ez nem hozna jelentős megtakarítást, mivel kevés az érintett. Azt is hozzátette, a jövő évi összeg a 2027-es költségvetés előkészítésekor dől el. Az ellenzéki szabadság és szolidaritás arra figyelmeztet, hogy a kormány ma az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb jogszabályi változását hagyta jóvá az új polgári törvénykönyv módosításával, anélkül, hogy a szakmai nyilvánosság, a parlament vagy a jogalkalmazók számára elegendő időt biztosított volna a felkészülésre. Az SAS közleménye szerint, bár az új polgári törvénykönyv tartalmaz modern és szükséges elemeket, a szöveg több ponton kidolgozatlan és elkapkodott, ami a gyakorlatban több jogvitát szülhet, mint amennyi jogbiztonságot teremt. Elérhetőbbé válhatnak a gyógyszerek Szlovákiában, ezt szolgálja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és diétás élelmiszerek megtérítésének mértékéről és feltételeiről szóló törvény módosítása, amelyet a kormány ma hagyott jóvá. Kamil Saskó egészségügyi miniszter szerint a módosítás 7 alapvető változást hoz. Hozzájárul ahhoz, hogy minden szlovákiai beteg jobb hozzáférést kapjon a gyógyszerekhez, hogy ne alakuljon ki hiány, és hogy azok a készítmények legyenek elérhetők és értékeltek, amelyek a leghatékonyabbak és a legnagyobb hasznot hozzák, mondta a tárcavezető. A Medián közvéleménykutató legújabb adatai szerint a magyar lakosság kétharmada támogatná a távozó miniszterelnök Orbán Viktor büntetőjogi felelősségre vonását, és mindössze a válaszadók 28%-a ellenzi az eljárást. A politikai erőviszonyok drasztikus átrendeződését jelzi, hogy a Tisza párt támogatottsága már eléri a 70%-ot, miközben a Fidesz mindössze 23%-on áll. A felmérés rámutat a közhangulat radikális változására is. Míg a parlamenti választások előtt a lakosság 60%-a látta pesszimistán az ország helyzetét, a választások után fordult a kocka. Április végén és május elején a megkérdezettek 63%-a nyilatkozott úgy, hogy az országban jó irányba mennek a dolgok, és csupán 23%-uk vélekedik ennek ellenkezőjéről. Ukrajna megerősítette, hogy az orosz fél megsértette a tűzszüneti megállapodást, ezért a kijevi vezetés még ma este dönt a további katonai és diplomáciai lépésekről, jelentette be a közösségi médiában Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Az államfő bejegyzése szerint a hadsereg és a hírszerzés esti jelentései alapján határozzák meg a válaszreakciót, miután az orosz csapatok nem tartották tiszteletben a fegyvernyugvást. Eredetileg Moszkva hirdetett egyoldalú tűzszünetet május 8-ára és 9-ére a győzelemnapi ünnepségek alkalmából, amire Ukrajna saját javaslattal válaszolt, szerda éjféltől hirdetve meg a harcok beszüntetését.
0: Időjárás.
1: Nyugat-Szlovákiában megélénkül a szél, estétől a hegyekben is jelentősen felerősödik a légmozgás, éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmenetileg felszakadozó felhőzettel, helyenként főként Közép- és Kelet-Szlovákiában eső, zápor, sőt, zivatar is kialakulhat, A hajnali hőmérséklet 10 és 15 fok közé csökken. Holnap több helyen kell számítani esőre, záporokra, elszórtan zivatarokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Északon helyenként ennél hűvösebb lehet. A szél fokozatosan mérséklődik, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitra Novák belterületén a Milan Rastislav Csefányik utcában két autó ütközött össze, a helyszínelés miatt mindkét irányban jelentős, körülbelül 20 perces várakozásra számítsanak. Ennél is komolyabb a fennakadás a Sturechágón, ahol egy útról letért autót emelnek ki. A mentési munkálatok idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták. Radarméri a sebességet Somorján a főúton Dunaszerdahely irányába. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: A lázadó fiatalból dühös felnőtt lett. Ezt a következtetést vonhatja le az, aki végighallgatja Ardamica Zorán rockzenei munkásságát, a Romlás virágaitól kezdve a Mordent Projecten át a tavaly ősszel kiadott Létfene című szólólemezéig. Az album 7 dala indulatos társadalomkritika, amellyel a Losoncon született, füleken élő zenész görbetükröt állít az emberek elé. Elsősorban ezekről az új szerzeményeiről faggattam őt az év elején. Most megismételjük ezt az interjút. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk! Zorán, amikor legutóbb itt jártam nálad füleken, akkor szóba került az is, hogy egy újabb könnyű zenei lemezen dolgozol, és azt mondtad, hogy az valószínűleg a Mordent Project második albuma lesz. Nos, tavaly az év végén kaptunk tőled egy korongot, amelyet a saját neved alatt jelentettél meg, szólólemez, habár tulajdonképpen a Mordent Project is szólóalbum volt, és miután végighallgattam az egészet, rájöttem, hogy miért nem a Mordent Project név alatt jelent meg, sőt, már akkor rájöttem, amikor tanulmányoztam a borítót, 7 dal szerepel rajta, és jó hosszú dalok ezek.
3: Hát igen, én a Mordent Projectnél nem szerettem volna, hogy mindenki körülöttem forogjon. Igaz, hogy ott is több hangszert én vettem fel a stúdióban. Azon a lemezen volt még 2 olyan dal, ami a néhány romlás virágai időszakából maradt. Azt dolgoztam már, dolgoztuk, hát több volt a szerző is. A vendégzenészekkel együtt úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen mindenki kivette a részét ebből annyira, hogy legyen egy valami összefoglaló neve, ami nem én vagyok. De úgy alakult, hogy ez meg szinte teljesen én vagyok. Úgyhogy nem volt értelme most már keresgélni valami olyan kifejező, hát címe lett, de egy olyan zenekarnevet, vagy bármi mást, ami az összefogja, mert úgy láttam, hogy mivel most az összes dal az enyém, az összes szöveg az enyém, a hangszerelések is az enyémek, sőt most egy hangszer szólót leszámítva meg a szólók is az enyémek, ami a Mordent Projecten nem így volt, hogy ez most tényleg engem fejez ki, az én érzéseimet fejezi ki, az én jelenlegi világlátásomat és fájdalmaimat fejezi ki, úgyhogy ez most Ardamica Zorán lemez lett.
2: Ez a lemez egy teljesen más utat jár be, egy teljesen más úton indultál el, nem passzolt volna rá a Mordent Project cím, ezzel a lemezzel sokkal inkább visszatértél a gyökereidhez, a romlás virágaihoz, én úgy gondolom.
3: Igen, rokkosabb lett, mint az előző, tehát a Mordent Project, bár én akkor is azt hittem, hogy az alapjában véve egy rock lemez lett, kitekintett nagyon sok irányba, és végső soron a hangszereléseket akkor sikerült úgy alakítanom, hogy a chansontól a popzenéig mozgott végül is a palettán, tehát hogy nem volt olyan kemény, mint ami ennek a fejemben megszületett, amikor aztán kész lett. Itt most szintén vannak dalok, amelyek nem olyan nagyon kemények, de szerintem az első kettő az a rock and rollból indít, és valahol mindjárt az első dal visszatér a 80-as évekbe, tehát a brit heavy metal második hullámához, a Judas Priest gyökerekhez és hasonlókhoz. De hát kicsit visszanéztem a fiatalságomba, végső soron ezek a riffek voltak a kezemben, ez a fajta zenei gondolkodásmód ihletett meg. Valószínűleg öregszem, tehát nem akart ez semmiféle nosztalgia lenni, de valószínűleg, mikor az ember, most nem merem azt mondani, hogy beérik, mert akkor el is öregszik egy idő múlva, tehát amikor elér az ember egy bizonyos kort, akkor a kísérletezések sallangjai gyorsabban kopnak le.
2: Arra gondoltam, hogy a Modern Project lemezen volt egy vidám, szórakoztató, poppos lemez, de hogyha összehasonlítjuk ezzel a koronggal, a létfenével, akkor sokkal inkább elmondható, hogy az popposabb volt, vidámabb volt, szórakoztatóbb volt. Ez jóval komolyabb lemez.
3: A Modern Project 2018-ban jelent meg, ha jól emlékszem. Azóta eltelt egy kis idő. Személyes életemben is elvesztettem egy csomó embert. Volt közben egy pandémia, kétszer változtattam polgári állást, kitört a világon egy csomó háború, kezd összeomlani az a fajta társadalmi rend, amit nagyjából megszoktunk, tehát hogy én azt érzem, van egy ilyen kis világvége hangulat, mint megint csak a 80-as években volt, amikor mindenki az atomháborúval ijesztgette a másikat, tehát 80-as évek közepén. Ha visszagondolunk, akkor a pokolgépnek akkor jöttek ki azok a lemelezei, hogy amikor a háború gyermeke van, meg hasonló dolgok, tehát hogy akkor is mindenki attól félt, hogy úristen mi lesz, és akkor hál' Istennek összedőlt a szocializmus, és ledőlt a berlini fal, meg hasonlók, tehát az jól végződött. Hogy ez hogy fog végződni, azt nem tudom. Tehát talán tudat alatt ezért is nyúltam vissza azokhoz a kifejező eszközökhöz egy kicsikét. Minden esetre én érzek egy ilyen apokaliptikus, általánosan apokaliptikus hangulatot, ami az én személyes életemre is rányomja a bélyegét, és hát azért ilyenek a szövegek. Az, hogy néhány dal, például az utolsó előtti dal, az már egy ilyen kicsit swinges, táncosabb, az már tulajdonképpen az irónia, hogy a világvége szövegekhez társítsunk már valamit, ami megkérdőjelezi, ami ironizálja, ami rámutat arra, hogy mennyire abszurd ez a helyzet, mert az én szomorú szövegeimet már még szomorúbbra venni zeneileg az utolsó dalon, a blueson kívül már talán nem is sikerülhetett volna.
2: Miután meghallgattam a létfenét, elővettem a Romlás virágai kazettáját is, kazettát, nem tudom, hogy a fiatalok tudják-e, hogy ez mit jelent, szóval meghallgattam a Romlás virágai dalait is, és próbáltam összehasonlítani a kettőt, és arra jutottam, hogy amíg a Romlás virágai itt, főleg a szövegeket, azt egy olyan fiatal, tizenéves, huszonéves, kamasz, ifjú, fiatalember írta, aki valamelyest lázadt, most pedig nem egy lázadó ember szövegeit hallottam, hanem egy dühös emberét.
3: Igen, de ez a düh, ez már nem az a düh, mint amikor az ember lázadóként is dühös a körülötte levő világra, és tudja, hogy ő ezt meg fogja változtatni, mert előtte az élet és mindent elkövet, hogy megváltoztassa, hanem ez egy olyan düh, amikor hát nekem megadatott, hogy 89-ben diák voltam, tehát tényleg, ugye nem én voltam a központban, de többet magunkkal, ugye benne voltam abban a vonalban, hogy mondhatom, hogy a mi nemzedékünk azért megváltoztatott valamit a világban, és annak ellenére most megint okunk van dühöseknek lenni, és ez a fajta düh, ez már együtt jár egyfajta olyan csalódottsággal, ugye az én koromban valószínűleg még egyszer nem fogjuk megváltoztatni a világot, mert már se erőnk, se egészségünk hozzá, és nem is biztos, hogy hiszünk annyira abban, hogy mi még meg tudnánk változtatni. Én nagyon szeretném hinni, hogy majd a fiatalok, de mivel pedagógus vagyok, egyelőre ez inkább remény, mint gyakorlati tapasztalat.
2: 89 előtt gondoltad volna, hogy 2026-ban majd ilyenekről fogunk beszélni? Hogy 2025 végén egy dühös zenész, nem lázadó, hanem dühös zenész képét fogja mutatni a lemezed?
3: Nem, én 89 előtt azt se gondoltam volna, hogy 89 lesz. És ez azért reményt adó, mert az is egy olyan korszak volt a világban, amikor teljesen kilátástalannak tűnt a dolog. Tehát én 10 évesen, 70-ben születtem, tehát 89-ben 19 voltam, akkor kerültem egyetemre. Én a gimnáziumot abban a hitben végeztem el, hogy úgyse kerülek be egyetemre se, ugye édesapámat politikai okokból üldözték. Én sem tanulhattam középiskolában azt, amit szerettem volna, tehát nem azért kerültem a füleki gimibe, mert mindenáron oda szerettem volna menni, hanem ott volt lehetőség egyáltalán tanulni. Egyébként köszönök nekik mindent, amit ott megtanultam. Tehát én azt se tudtam elképzelni, hogy egyáltalán lesz egy boldog felnőtt korom. Én abban gondolkoztam, hogy innen meg kell pucolni valahova külföldre, mert különben nem tudom, mi lesz. És volt olyan szerencsém, hogy egyszer csak kitört 89, és volt lehetőség részt venni benne, és részt venni azokban a folyamatokban, amelyek után a szlovákiai-magyar társadalmat is megváltoztatták, volt lehetőség szabadon vállalkozni utána, volt lehetőség diákkorunkban diákparlamentet alakítani. Voltam judiker elnök, voltam a nyitrai pedagógiai kar szlovák diákparlamentjének a tagja, oda is beválasztottak a magyarnak a tagja, számos ilyen diákfunkción volt, tehát tényleg éjjel-nappal azon voltunk, hogy változtassunk egy kicsit a társadalmon, változtassunk a dolgok menetén, az iskola ügyön, mindenen, és úgy jó is visszanézni, mert ha az ember csinál egy leltárt, akkor azt látja, hogy hát nem éltünk hiába, tehát valami azért csak maradt utánunk. Ez a valami, ez úgy látszik, hogy most lassan kezd összeomlani. És a társadalomban is az emberek, mintha nem értékelnék azt, hogy élhettek 30-valahány évig egy olyan szabad társadalomban, amiért, mit tudom én, Iránban az életüket adnak.
2: Úgy is feltettem volna a kérdést, hogy 89 után gondoltad volna ezt?
3: Akkor sem gondoltam volna, mert 89 után volt egy eufória, ami hát lehet, hogy sokaknak kevesebb ideig tartott. Én romantikus alkat vagyok, tehát én nagyon sokáig eufóriában éltem, bár depresszív alkat vagyok, meg kritikus alkat is vagyok, de ez a 89 az én életemben egy olyan pozitív törés volt, hogyha ez megtörténhetett. Tényleg a pokol kapujából, én úgy éltem meg a kommunizmust, hogy a pokol kapujából egy szabad világba kerültünk, akkor minden lehetséges. Most pedig azt látom, a társadalomból sajnos nem lehetséges minden. Most talán nem is annyira a politikusok miatt, hanem az emberek fásultsága miatt. Tehát nem gondoltam volna, hogy ide jutunk.
2: Amikor látsz egy kisgyereket, elgondolkodsz azon, hogy rá mi vár a következő 70-80 évben?
3: Mivel pedagógus vagyok, naponta gondolkozom el rajta, és mivel egy olyan iskolában tanítok, ahol nagyon sok a szegény sorsú gyermek, tulajdonképpen hát szakmai kötelességem is elgondolkodni rajta, mert azt szerint próbáljuk őket vezetni, de szintén van okom nagyfokú szkepticizmusra.
2: Térjünk vissza erre a Létfene című albumra. Ugye mondtam, hogy pillanatok alatt rájöttem, hogy miért nem a Mordent Project név alatt jelent meg, de te, amikor elkezdtél a dalokon dolgozni az első percben, már tudtad, hogy ezt Ardamica Zorán név alatt fogod megjelentetni?
3: Nem. Hogy mondjam, vannak olyan köteteim, vagy a legutóbbi komoly zenei lemez volt olyan konceptalbum, amikor az ember tudja már az elején, hogy az hogy nézzen ki a végén. Tehát komplexitásában gondolkozik róla, már a megalkotás folyamatában. Ezek a dalok folyamatosan születtek, illetve hát több dal született, ez a hét lett az, amit végső soron kiválasztottam, és ezek folyamatosan születtek az évek során. Nem úgy volt, hogy leülök, és most akkor, tudom én, 5 hónap alatt megírom, hanem ahogy teltek az évek, születtek a dalok, és végső soron ezek fejezik ki leginkább az elmúlt néhány évemet. Mindig az aktuális hangulatom és világlátásom tükröződik egy-egy dalban. Van, amelyik dühösebb, van, amelyik csalódottabb, van, amelyik szomorúbb, van, amelyik ironikusabb, piszkálódóbb, mondjuk a Halott Város, amit már sikerült félreérteni sok-sok embernek, úgyhogy nem tudtam előre, tehát ez nem egy konceptalbum volt, de nagyon örülök neki, hogy a Juhász Katalin által írt kritikában arra mutatott rá, hogy összeállt, tehát van egy íve, sikerült úgy megszerkeszteni, hogy valahonnan, valahova eljut a mondani valója.
2: Igen, ebbe igaza van Juhász Katinak, az Új Szó munkatársának. Tehát amikor elkezdted a munkálatokat, akkor nem tudtad, hogy hol fogsz kiukadni, viszont azt tudtad, hogy ez lesz az eddigi legdühösebb, legtársadalomkritikusabb lemezed? Gondolom azt igen.
3: Igen, azt tudtam, és igyekeztem is egy picikét enyhíteni ezen egyébként zenei kifejező eszközökkel, tehát például a Bajokró című dal is egy sokkal rokosabb valami volt, amikor megszületett. Hát úgy gondoltam, hogy nem, most nem lehet minden dal egyforma a lemezen, és nekem mániám is az eklektika, és mivel a Modern Projectet az a kritika érte, hogy ugye egy ének hang megy végig, hogy jobbat tett volna neki, ha vannak vokálok. Hát itt most több dalban vannak vokálok, férfi vokális, női vokális, tehát van dal, ami végig két szólam, vagy refrénben három szólam is, vagy négy szólam. Tehát igyekeztem ezekkel a harmóniákkal egy kicsikét enyhíteni azt a zenei dühöt, tehát mégsem egy death metal album akart lenni, tehát hogy annál alapvetően a dallamossága is másabb. A sok torzított kvint közé azért csempésztünk meg kis terceket.
2: Hamarosan beszélünk majd az egyes dalokról is, kivesézzük az albumot, viszont előtte beszéljünk még magáról a zenéről. Próbáltam úgy hallgatni az egészet egy idő után, hogy csak a zenére koncentráljak, és a szöveget próbáljam a háttérbe szorítani. Ez a zene a 70-es éveket idézi, a 70-es évek rock zenéjét. Legalábbis nekem ez ugrott be. És megmondom őszintén, hogy a Létfene után nem sokkal meghallgattam Bródi János új lemezét is, az a címe, hogy az első 80 év, és szerepel rajta egy olyan szerzemény, amelynek az a címe, hogy a divatja múlt dalok. És az jutott eszembe, hogy ez pedig a divatja múlt zene. Tökéletes zene, én nagyon szeretem, de manapság ilyen zenét nagyon kevesen készítenek.
3: Hát innen is lehet tudni, hogy kiöregettem. Már az én koromban nem szempont, hogy a legújabb popzenei trendeket kövesse az ember, inkább az a szempont, hogy azokat a kifejező eszközöket használjam, amelyek az enyémek, amelyek az én számból, vagy tollamból, vagy kezemből hitelesek, és amelyeknek hát kvázi ura vagyok. Igyekszem én követni a mai zenei stílusokat, és nagyjából igyekszem megérteni, nem tudom, meghallgattam vagy három podcastot arról, hogy Azaria hogyan hangszerel, meg hasonlók, és meg is értettem, csak azok a zenei módszerek, azok nem az én módszereim. Én azokat, ha technikailag meg is tudnám oldani, vagy stúdióban segítséggel meg tudnánk oldani, az nem fejezné ki az én érzelmeimet, mert nem tudom, szóval aki ismer ez hasonlóan a ruházathoz, aki ismer az engem farmerban és nem tudom pólóban vagy inkben tud elképzelni, ha Matyó hímzéses névi ruhában járnék, vagy valami vadonatúj, nem tudom milyen 300 eurós aranyszínű gatyában, akkor nem hinnék el, hogy ez én vagyok. Tehát egyszerűen az az én számból nem volna hiteles, és aminek az ember nem ura, azt ne is vállalja föl. Bele lehet abba szeretni, időnként kikilengek olyan hangszer használat felé is, ami főleg a Modern Projecten, ami nem teljesen normális a rockzenében, mert azon a lemezen volt marimba is, meg mindenféle. Most itt alapvetően rock hangszerek vannak kiegészítve időnként vonósokkal, szaxofonnal, hasonlókkal. Tehát olyan eszközökhöz nyúltam, amelyek az én eszközeim.
2: És ha már említetted Azariát, akkor muszáj rá kérdeznem, hogy mi a véleményed az új előadók, Azaria, Krúbi, sorolhatnám őket, Jude Law, nem tudom, hogy mennyire ismered ezeknek a fiataloknak a zenéjét, mert hogy ők is nagyon érdekes zenét készítenek, itt most kiemelném Krúbit, aki lázadó zenét írt, és szintén dühös dalokat komponál. Lehet, hogyha Arda Micazorán most lenne 10-20 éves, akkor ilyen zenét készítene?
3: Nincs kizárva, de szerintem valahol a thrash és death metal vonalon mozognék inkább. természetemből fakadóan, hát annyira behatóan nem ismerem őket, felületesen időnként meghallgatok néhány dalt. A zenei részét én csodálom azokat, akik ezerféle stílusban tudnak mozogni, és hogyha valamelyik előadó csak egyet ebből elsajátít, és azt valóban a saját magáénak tudja, akkor azelőtt is kalapot emelek. Nem kapcsolom ki a rádiót, hogyha olyasmi szól benne, ami nem a kedvencem. Nyitott vagyok mindenre, mondjuk nem biztos, hogy egy óra hosszat hallgatnám, de úgy a többi között elfér. Valószínűleg szintén olyan dühös lennék, mint amilyen dühös voltam fiatalkoromban. Érdekes dolog azonban a társadalomban, tehát lehet, hogy kiharcoltunk egyfajta szabadságot, mert például a Romlás virágainál, amikor még 20 éves voltam, azt hiszem, hogy a dalszövegekben talán két helyen volt vulgarizmus, ami ma már nem is számítana vulgarizmusnak, és a koncerteken az egyik dalunk végén volt egy ismétlődő mondatom már prózában, ami elérte azt a hatást, hogy láttam a szülők egy gyereket kivezetett a koncertről, hogy ez nem gyerekeknek való, de egyébként nem az a világ volt még a 90-es években sem, hogyha normális helyeken fel akart lépni az ember, tehát most nem a legszutykosabb klubban éjjel háromkor, tehát valamilyen fesztiválon, hogy azért nem volt annyira vulgáris a mi világunk, valahogy másképp próbáltuk ezt kifejezni, de egyáltalán nem csodálkozok rajta, hogy érintett személyek most sokkal nyíltabban küldenek el embereket oda, ahová valók, vagy ahová szerintük valók, és hát bennem is megfordult egyszer-kétszer az utóbbi időben a borjú, hogy én is nagyon szívesen elküldeném őket, csak hát akkor, hogy mondjam, nem biztos, hogy a koromhoz méltó volna, másrészt nem biztos, hogy akkor az üzenet eljutna azokhoz, akik esetleg én rámvevők, meg bizonyos szinten nem is óhajtok lealacsonyodni bizonyos emberekhez. Hát ezt a publicisztikámon is lehet érezni, hogy azért, mit tudom én, 10-12 évvel ezelőtt a Paraméteren megjelent szövegeim azért harcosabbak voltak, és keményebbek voltak. A mondani való az maradt, csak most már igyekszem magam egyel följebb tartani, mint a kocsmai szint. Mivel, hogy a világ szállt le egy olyan dimenzióba, ahová én már nem biztos, hogy utánok szeretnék süllyedni.
2: Többször meghallgattam a Létfenét, és rájöttem, hogy kétféleképpen lehet hallgatni. Hogyha csak úgy szól, akkor azt hallod, hogy egy nagyon jó zeneszól, a 70-es évek rockzenéjét idéző zeneszól, és odamondogató társadalomkritikus szöveg íródott rá. Viszont, hogyha úgy belemélyedünk, és odafigyelünk az elejétől a végéig a szövegre, a mondani valóra, az üzenetre, akkor az alaposan megpecsételi a napunkat. Szerinted hogy hallgatják az emberek Ardamica Zorán zenéjét, és hogy szeretnéd, hogy hallgassák? Így vagy úgy?
3: Őszintén szólva nekem mindegy, a lényeg, hogy hallgassák. Én tudom, hogy mindenkinek máshol van a fájdalom küszöbe. Tehát, hogyha egy jókedvű vasárnap reggel, nem biztos, hogy az én zenémet kell hallgatni, mert vagy feldühíti az embert, vagy felfokozza az ember csalódottságát, vagy pedig teljesen depresszióba ejt, valamelyik ismerősöm viccelődött vele, hogy a végére felvágom az ereimet, valahogy így fejezte ki magát. Tehát tényleg nagyon szomorú és nagyon csalódott állapotot tükröz ez a lemez. Nem vagyok biztos benne, hogy aki éppen mély depresszióban van, akkor annak szintén ezt kell hallgatnia, mondjuk az utolsó Delta Blues-t, mert nem akarom kiváltani azt a hatást, hogy úgy váljak legendává, mint Seres Rezső a szomorú vasárnappal, tehát Isten ments, nem ez a szándékom, hogy öngyilkosságba kergessek embereket, csak szeretném szembesíteni őket azzal, hogy nem csak ők haragszanak ám a világra, vagy nem csak őnekik van rossz hangulatok, ha úgy érzik, hogy rossz hangulatuk van, hanem igen, sokan vagyunk ilyenek, akik azt látják, hogy nem jó felé megy a világ, és igazából nincs olyan társadalmi erőnk, hogy változtassunk rajta, csak ordítani tudunk, hogy baj van, és jöjjön végre valaki, aki csinál vele valamit. Ha valakinek elég egy dal ebből naponta, akkor hallgasson egyet. Ha valaki úgy gondolja, hogy tényleg olyan szomorú az idő is kint, meg minden, akkor szálljon rá egy 37 perc, nem tudom hány másodpercet, hogy megnyugtassa őt az a tudat, hogy van még a világon egy őrült Ardamica, aki ugyanúgy érez.
2: Én nem gondolom, hogy a zenét hallatán fel kellene vágnunk az ereinket, viszont azt mindenképpen, hogy úgy, bocsánat a kifejezésért, pofán csap a valóság. És elgondolkodunk azon, hogy ez valóban a valóság, ilyen rossz a helyzet, és rá kell jönnünk arra, le kell szűrnünk azt a tanulságot, hogy igen, ilyen rossz a helyzet, ez egy tükörkép a társadalom előtt.
3: Egyetértek. Tulajdonképpen ezért is írtam meg. Engem roppant módon dühít nem csak a társadalom mai állapota, hanem az is, hogy amerre nézünk, nekünk erről tulajdonképpen hazudnak. És nem csak a politikusok hazudnak, de mind a vízfolyás. Mintha fizetnénk őket érte, mert fizetjük őket érte egyébként, hanem oda jutottunk, hogy minden termékeladás az akkor működik, hogyha valami pozitív üzenete van, a samponttól kezdve a nem tudom, WC-papírig. Folyamatosan olyan reklámokkal bombáz minket a világ, hogyha ezt és ezt megveszed, megkapod, akkor boldogabb lesz az életed, szebb leszel, fiatalabb leszel, egészségesebb leszel, minden tuti szuper jó lesz, miközben tudjuk, hogy ez egy olyan felszín, tehát hiába fogom napi 8-szor megmosni a hajamat a korpásodás elleni samponnál, attól még vagy ugyanolyan korpás marad, vagy ha nem marad olyan korpás, hogy nem leszek sokkal boldogabb ember, hogy most már nem korpás a hajam, miközben a szomszéd országban, nem tudom, havonta 40 ezer ember hal meg. És ez itt van tőlünk, nem tudom, 200 kilométerre. Bocsánat, majd kivágod, de leszarom a sampont ilyen helyzetben, mert sokkal fontosabb dolgaink vannak. Engem már az is dühít, hogy kapcsolgatnom kell a TV híradók között este, hogyha tájékozódani akarok, mert egy csomó híradó látva azt, hogy a közönség tényleg felvágja az erejét az esti hírek alatt, tele nyomja úgynevezett vattával a legbrutálisabb hírek közti részt, és igen, jó hírekről is be kell számolni, de totál hülyeségekről is beszámolnak, aminek nincs országos jelentősége. Szerintem csak azért ez valamiféle szerkesztői szempont lehet, hogy tényleg az emberek ne ugráljanak ki a hetedikről, mert rettenetes rossz azt végighallgatni. És akkor utána majd valami kommentár műsorban, vagy egyéb podcastban helyezik el azokat a dolgokat, amiknek mondjuk a fő hírekben volna a helye az én megítélésem szerint. Persze, hogy én nem mondjam meg, hogy milyen legyen a híradó, mert nem az én ügyem, de mindenhol azt látom, hogy úgy tutulgatnak minket, hogy még éljünk egy kicsit, mert addig költünk valamire. Az életre és azt a pénzt azt náluk költjük el, és hasonlók, és nem biztos, hogy tutulgatni kellene már minket, hanem igenis szembesíteni kellene minket azzal, hogy gyerekek, rossz a helyzet, kell ezzel valamit csinálni. Az emberek nagy többsége a környezetemben is most már olyan védekező reakciókat alakít ki, hogy inkább nem vesz tudomást a legrosszabb hírekről, és bezárkózik egy kisebb világba, ami egy boldog világ, és egy teljesen releváns és hiteles önvédelmi stratégia, én azt senkitől el nem vitatom, nekem is vannak napjaim, amikor azt mondom, hogy mindenki hagyjon békén, mert most már magammal kell egy kicsit törődenem, mert ha másokkal törődök, akkor nem tudom, megüt a guta, vagy edvérzés kapok, vagy bármi más, és akkor inkább kimegyek sétálni a kutyával, hogy valami értelmes lény közelében legyek, aki szeret engem. Az úgy megnyugtat. Tehát igen, kellenek ezek a buborékok, csak én azt érzem, hogy nagyon sok ilyen propaganda buborék van körülöttünk, és a világ igyekszik elhitetni velünk, hogy nem baj az, hogyha a szomszédban nem tudom, ez van, hogyha a két állammal odébb az van, hogyha az egyik politikus ezt csinál, a másik azt csinál, hogyha a körülöttünk levő világ összeomlik, mert látjuk, hogy összeomlik az egészség, ugye a vasút sorolhatnám, majd valami lesz vele, hát nem. Akkor lesz vele valami, ha nekiállunk ezeket megjavítani. És ezt mindig hangosan ki kell mondani, igaz, hogy kimondani se esik jó, meg hallani se esik jó, nagyon sok embernek, de a művészetnek mindig volt a díszítő és az esztétikai funkcióján kívül egy olyan dimenziója, hogy szembesít a világ dolgaival, és ezt én most fontosnak tartottam.
2: Igen, és kiukadhatunk ott, hogy nem csak, hogy nekünk hazudnak, hanem sokszor saját magunknak is hazudunk, amit említettél, hogy nem veszünk tudomást bizonyos dolgokról, hova tovább egyre közömbösebbek vagyunk.
3: Igen, és sajnos én mondom, megértem azokat az embereket, akik nem annyira érzelmesek, vagy nem annyira szenvedélyesek, mint én vagyok, hogy kénytelenek bezárkozni időnként egy buborékba, mert tényleg egészségtelen állapotok uralkodnak zárkóznak körülöttünk, és ha időnként nem zárkózunk el a minket megölni kívánó világtól, akkor tényleg meg is öl. Tehát erre szükség van, csak az emberi védekezés és az emberi közömbösség között van egy nagyon éles határ, ami kezd elmosódni. Én igenis szólok, hogy ezt a határt, ezt látni kell, meg kell húzni piros vonalakat, mert a védekezés, az önvédelem, meg a közömbösség, a mással nem törődés, az nem jó. Tehát az önzés és az önvédelem közt igenis van különbség.
2: Hallgattalak téged, és egy bizonyos ponton eszembe jutott egy kifejezés, amelyről nem tudtuk, hogy létezik. Ezt még nem is hallottuk 2-3-4 évvel ezelőtt. Valamiért beugrott nekem most ez a szó, amit előszeretettel hallunk, főleg magyarországi politikusoktól, ez a háborúpárti.
3: Jó, hát ezzel ki lehet engem kergetni a világból. Háborúpárti az, aki háborút indít mások ellen, nem önvédelmi céllal. Igazán nem szeretnék most politikai kérdésekbe belemenni, de az, aki védekezik, az nem háborúpárti. Az, aki segíti a védekezőt, az nem háborúpárti, az nem a háborúnak az elhúzása, az nem a további halálos áldozatoknak a generálása, hanem éppen, hogy az az ellen való harc. A háborúpárti kifejezés abban az értelemben, ahogy mi azt manapság halljuk, az egy óriási kamu. Annak nem kell bedőlni. Van ez a klasszikus hasonlat, hogy ha valaki meggyújtja a szomszéd ház tetejét, akkor nem a szomszédot kell hibáztatni, hogy nem vigyázott arra, hogy ne gyújtsák meg a házát, és hogy elkezd védekezni, és össze-vissza locsolja a vizet, és végső soron a mi házunkra is jut belőle, és a vadonatúj friss festés egy kicsikét foltos marad, akkor örüljünk neki, hogy a mi házunk is nem éget le, és ne tartsuk az illetőt rongálónak.
2: Csak az a baj, és számomra hihetetlen, hogy ezt magyarázni kell.
3: Sóhaj, igen, viszont a főállásom az, hogy pedagógus vagyok, és mindig mindent magyarázni kell. Én már ott tartok, hogy felnőtt embereknek is időnként úgy magyarázok, mint a gyerekeknek. Emiatt sokan infantilisnek kezdenek tartani. Van, aki szól is, hogy figyelj, nem a suliban vagy, nekem mondhatod normálisan is, tehát nem a negyedikes meg az ötödikes gyerek szintjén. Elnézést kérek mindenkitől, akivel ilyen történt velem kapcsolatban, hogy ha hallgatom az embereket az utcán, orvosi rendelőben, pékségben, amerre megfordulsz, ahogy beszélgetnek, akkor azt veszed észre, hogy komoly felnőtt emberek, tudom, 40-50-60 évesek, akiknek már lehetne akkora élettapasztalatuk, akik megérték az előző rendszert is, akik felneveltek gyerekeket és unokákat, esetleg ismerem is őket, tehát tudom, hogy a családjukban is nem tudom, én komoly tragédiák történtek, tehát hogy végigmentek olyan dolgokon, ami ad egy olyan élettapasztalatot, ami megkönnyíti az élet dolgainak az értelmezését. Ők is néha akkora naivitással, bocsánat a kifejezését, szopják be a hülyeséget a propagandából, meg a politikusoktól, hogy kiesik a táskák kezemben. Tehát teljesen elhűlök. Nehezen fogom fel. Ennek nincs más módja, tehát ezeknek is el kell magyarázni. Legtöbbször ilyenkor az ember fogja magát és otthagyja őket, mert azt mondja, hogy nincs értelme, ha 60 éves ember nem érti a dolgot, akkor annak már mit magyarázol, az már nem fog fejlődni. De igen, van értelme a 60 évesnek, meg a 70 évesnek, meg a 80 évesnek is, még akkor is, ha esetleg műveltebb vagy okosabb, mint én, mert ugye a legtöbb ember okosabb, mint én, azoknak is el kell magyarázni az érveinket, hogy gondolkozhassanak róla. Akivel nem állunk szóba, azt nem fogjuk meggyőzni. Azt majd meggyőzi az, aki minden oldalról elömleszti őket mindenféle propagandával. Tehát beszélni kellene egymással, de úgy normálisan, tehát nem a harmadik mondatnál az illetőt le, nem tudom én nemzetárulózni, meg hát ne mondjak durvábbakat, meg elküldeni a jó édesbe, hanem igenis le kell ülni embereke, nem mindenki teljesen reménytelen, nagyon remélem. Ha mindenki reménytelen volna, akkor nem lehetnék pedagógus. Tehát nekem hinnem kell abba, hogy abból a gyerekből majd egyszer valami lesz, visszatérve az előző kérdésedre. Sajnos látjuk a szüleik példáján, a szüleik társadalmi csoportjainak a példáján, hogy nagyon nehezen vihető végbe, de hál' Istennek tudunk mondani pozitív példákat, ha nem is tömegével, és igenis látjuk, hogy ez lehetséges. Ehhez egy kicsikét a világot is meg kell változtatni. És a világot úgy tudod megváltoztatni, hogy egy picikét az embereket kezded megváltoztatni. Először egyet, aztán kettőt, aztán egy osztályt, aztán nem tudom én egy félvárost, aztán egy egész várost, aztán egy országot. Én azt hittem, ha már említettük 89-et, tehát naív voltam, fiatal voltam. Én azt hittem, hogy azoknak a változtatásoknak is mindenki fog tudni örülni, és a szabadsággal mindenki fog tudni élni. És most azt látom, hogy az utolsó 30-valahány év szabadságával nem tudtak élni az emberek, hanem mindegy rongyot visszadobták, hogy nem is akarnak élni vele, nem tudják, mit kezdjenek vele. Én nem tudom, hogy ez azért van-e, mert ez a nemzet, vagy ezek a nemzetek itt igazából sosem éltek szabad életet, tehát hogy nincsenek hagyománya, és ezt nem nevelték beléjük már a szüleik, vagy nem úgy élték az életüket, hogy folyamatosan egy szabad pozícióból indulnának neki a gondolkozásnak, vagy a tevékenységnek. Én annak idején nagyon örültem, ugye a mi nemzedékünk bármit akart csinálni, akkor az első felvetése az volt, hogy hol kell erre engedélyt kérni, hol kell erre elintézni valamilyen papírt, hogy ezt valamilyen felsőbb instancia megengedje. Az én gyerekeim szerencsére úgy álltak hozzá az életnek, hogy én ezt akarom csinálni, és csinálom. Én majd, ha valaki még szeretné ezt szabályozni, akkor szóljon, és akkor megbeszéljük. Tehát, hogy szabadon működtek a dolgok. És most oda jutottunk, hogy legalábbis amit én látok, nem biztos, hogy átlátom az egész társadalmat, nem vagyok szociológus, hogy az általam látott embereknek a többsége, az megint nem ott tart, hogy élne a szabadságával, hanem valamilyen kicsi, nyomorult, de még elég langyos a túléléshez körülmények között próbálja kibekkelni az időt addig, amíg itt van ezen a földön.
2: Ezt a témát lehetne folytatni a végtelenségig, de most ismét érjünk vissza a Létfenéhez. Honnan a lemez cím? Mert nagyon találó ez a cím, és ilyen című dal nincs az albumon.
3: Kellett egy szó, ami összefogja az egészet, vagy szókapcsolat, és mivel ez tényleg a mindennapi létnek a betegségeiről, a fenéiről szól, én ezt kitaláltam, hogy Létfene, és nagyon örültem neki, hogy hú, de frappáns, nagyon jó sikerült, és aztán úgy bökötte a csőrömet, hogy a mindenségét, nem vagyok én akkora zseni, hogy én ilyen jó dolgokat találjak ki, lehet, hogy hallottam én ezt valahol, beírtam gyorsan a keresőbe, nehogy már ellopjam valakitől érdemtelenül, és a nem tudom, második vagy harmadik találat a keresőben, az történetesen a saját doktori disszertációm volt, amelynek az egyik részletet, én irodalmat végeztem, a szlovákiai magyar irodalomból írtam a disszertációmat, a próbaút és az iródia nemzedékéből, ha lehet így leegyszerűsíteni a témát, mert ez ennél sokkal bonyolultabb, és ott, ahogy elemezgettem a verseket, én már erre nem emlékeztem, mert hát ugye elég terjedelmes műről van szó, a Farnbauer Gábor egyik versében van ez a kifejezés. Hát mondom, ha már én is írtam róla, akkor talán csak nem barátszik meg senki, a kölcsön veszem, mert nagyon jól kifejezi ezt az állapotot. Úgyhogy nem én találtam ki, és elfelejtettem, hogy foglalkoztam valaha ezzel a kifejezéssel, úgyhogy nem az én találmányom, most mondjuk copyright Farnbauer. A dolog pikantériája, hogy az illető költő unokatestvére az a másik Farnbauer, aki a CD-n hangtechnikusként és zenésztársamként szerepel.
2: Ahogy említettem már a beszélgetésben, kivesézzük most a lemezt. Az első dal az Agyonütöttek. Ez szólt eddig a legtöbbet a Pátria Rádió adásában. Nem véletlenül, szerintem ez a legpopulárisabb, de mindenképpen a legrádióbarátabb dal. Egyet értesz velem?
3: Nem tudom, ezen én még nem gondolkoztam, én amikor a rádióbarátságról gondolkoztam, akkor úgy körülbelül azt a két számot néztem meg, amiben van egy csúnyább kifejezés, de mondom, ezek biztos nem fognak menni a rádióban, de hát se baj, ott már az ember ne cenzúrázza önmagát. Ez egy viszonylag egyszerű szerkezetű, ilyen egyenes vonalú, vehemens, gyors tempójú rockzene, aminek a szövegvilága is, még, tehát nem ez a cizellált költői valami, hanem az első dühöt, tehát a hétköznapi ember első dühét nagyon egyszerűen megfogalmazó, tulajdonképpen kiabálás. Lehet, hogy ez az energia elviszi a dalt, és lehet, hogy ezért tűnik rá rádióbarátabbnak. Nincs úgy túl bonyolítva, mint a többi.
2: A CD-n a második dal A bajokról.
3: Hát igen, ez is egy nyíltan fogalmazó társadalom kritika tulajdonképpen. Nem csak társadalom, hanem politikai kritika is. Ugye a refrénben az van, hogy valami üvölt a bajokról, állítják többen, hogy a rock'n'roll, de aztán kiderül, hogy nem is a rock'n'roll, tehát tulajdonképpen ez még a rock'n'roll felé is egy-egy kritika, hogy mennyire képes jelenleg a zene reagálni tulajdonképpen a társadalmi változásokra. Nem vitatom el egyik zenésznek a jogát sem ahhoz, hogy ne reagáljon a társadalmi változtatásokra, és ne legyen más dolga, csak eldalolni saját bánatát sörömét, ahogy ugye parafrazáljuk nagy költőnket. De én azt látom sajnos, hogy amit ma időnként rock'n'rollként is próbálnak tálalni, ott is nagyon sokszor csak a külsőségek dominálnak, és inkább egy termékről van szó, mint arról a hiteles lázadásról, amit hát én még gyerekként, meg fiatalként a 70-es, 80-as, 90-es években megéltem.
2: A harmadiknak nagyon frappáns a címe, Aggaszt a ballaszt. Először a cím volt meg, és utána a dal.
3: Nem, itt a verszakok voltak meg előbb, és nagyon-nagyon sokáig nem sikerült egy jó refrént összehoznom hozzá. És pont azt a jelenséget kritizálom benne, hogy ellep minket a fölösleges információ, és eltakarja a lényeget. Valamin éppen dühöngtem híradó után, hogy megint csak ez a sok hülye ballaszt, nem a lényeges információ, és akkor nem tudom, hogy valaki a konyhából megkérdezte, és ez téged aggaszt. Hát hoppá, mondom, rímel, beugrott, és akkor szaladtam le gyorsan leírni a refrént.
2: A negyedik az a bizonyos halott város, amelyről már a beszélgetés elején mondtad, hogy néhányan félreértik. Én gondolom, hogy miért.
3: Igen, mondjuk tarthattam tőle előre, tehát gondolhattam volna, hogy majd sokan szó szerint veszik a halott várost. Hát én most egy kisvárosban élek, nem itt a legpörgősebb az élet a világon, de mindenki ismerhet annyira eddigi tevékenységem folytán, hogy azért annyira nem egyszerűsítem le a dolgokat, tehát hogy a referenciális olvasat mögött biztos van valami képletes vagy mögöttes tartalom. Ez a város egy kicsire összetömörített metaforája annak, ami az egész világon történik. Tehát nekem nem a várossal, mint olyannal, vagy csak a várossal van valami bajom, hanem az, hogy pontosan leképeződik a mi kisvárosi életünkben mindaz, ami egyébként a világban történik. Tehát ami itt nem működik, az ott sem működik, és ami ott nem működik, az természetesen nálunk sem működhet, és hogyha valami kicsi, érthető, egyszerűbbet teszünk az emberek elé, akkor talán jobban megértik a mögöttes folyamatokat se. Tehát nem konkrétan egy városnak a gondjairól szól a dal, hanem csak azzal prezentálom azt, hogy az egész ország, vagy ha eltúlzom, akkor az egész világ ilyen vacak helyzetben van. Mintha az egész világ azokkal a bajokkal szembesülne, amikkel egyébként mi itt a mindennapi kis életünkben, majdnem azt mondtam, hogy az Isten háta mögött, de ezzel a kifejezéssel igyekszek óvatosan bánni, hanem a minden egyébnek a háta mögött.
2: Az ötödikként a besúgó csendül fel, nos, ez az egyik szerzemény azok közül, amelyről azt feltételezted, hogy a Pátria Rádió nem játssza le.
3: Igen, ebben van azt hiszem egy S betűvel, meg egy K betűvel kezdődő szó is, mert hát vannak dolgok, amikről tényleg nem lehet teljesen szépen beszélni, még hogyha az ember igyekszik is megválogatni már a szavait az én koromban. Olyan életet éltünk mi a családban, letiltott írófiaként, hogy teljesen normális volt, hogy a leveleink későn és fölbontva, néha újra ragasztva, néha be se ragasztva, csak széttépve érkeztek meg, ha megérkeztek egyáltalán, hogy a telefonunkban egyfolytában valami csörgött és kattogott. Bizonyos szervek olyatokat is tudtak rólunk, amikről mi magunk sem tudtunk, hogy ez velünk megtörtént, és ez bizony nyomot hagyott a család életén, nem csak édesapám életén, akit éveken keresztül megfigyelt az elmúlt rendszer, hanem bizony ezt úgy érezte anyu is, és éreztem én is, és húgom is valószínűleg szembesült azzal, hogy nem kóser a dolog. Nagyon jól emlékszem arra, amikor megjelent a rendszerváltás után nem sokkal a Rudé Krávo nevezetű, tehát ilyen újság alapú kiadvány, tehát úgy nézett ki, mintha újság lenne, és volt benne egy óriási névsor, és azt hiszem, hogy 2 vagy 3 ilyen kötet volt belőle, elég vastag. Valahol megvan, mert múlt hónapban még rendezgettem a puhagyatékát, és tudom, hogy eltettem valahova azt a 3 Rudé Krávot, amiben ő akkor megtalálhatta azt az illetőt, aki rá volt állítva 80-as években, és kiderült róla, hogy a kollégája, tehát hogy egy brigádban dolgoztak. Én emlékszem az arcára, amikor kijött a szobából, lecsapta Rudé Krávot az asztalra, és azt mondta, hogy megvan, és elsírta magát. és sok-sok év után most Gazdag József kutat a Nemzeti Emlékezet Intézetének a dokumentumai között, és szólt néhány hete, hónapja, nem is tudom, azt hiszem már hónapja, hogy tudok-e arról, hogy megfigyelték kaput. Igen, tudok róla, mondom, tudjuk a személyt is. Azt mondja, akkor nem tudod, mert nem személy volt, hanem személyek. Öten voltak ráállítva apura, aki tényleg nem döntötte volna meg a rendszert, hogyha hagyják neki akkor sem, mert nem az volt a fő célja, csak szeretett volna szabadon élni és írni. És az ennek az öt embernek még tartó tisztjei is voltak, tehát tulajdonképpen ennél többen. És szerintem azok, akik ma szabadon élnek, nagyon-nagyon nem gondolnak bele abba, hogy ez a szöges dróttal körülkerített világ, ez nem csak kívülről szúr a szöges drót, hanem az emberek élete is körül volt tekerve ezzel a szöges dróttal, hogy minden nap valami szúrjon, minden nap valami fájjon és vérezzen. És hát valahol ezt ki kellett adnom magamból. Én nagyon jól tudom, hogy időnként a besúgók is sokszor áldozatok voltak, mert megzsarolták őket teljesen piszlicsáré dolgokkal, tehát az is a rendszerhez hozzátartozott, de nagyon sok ember képes volt kiállni és bocsánatot kérni, és nagyon sok ember nem volt képes kiállni és bocsánatot kérni, nem csak közember, hanem bizony a társadalmi életben aktívan szereplő, vagy résztvevő, vagy ismert művészember is sokan voltak, akik a mai napig nem egy biccentéssel sem kértek bocsánatot, vagy pedig csak egy-egy konkrét személytől, akit megfigyeltek, kértek bocsánatot, pedig az ő felelősségük, mivel ők ismert emberek, sokkal nagyobb annál nekik ebben társadalmi felelősségük van, és hogyha azt szeretnék, hogy tényleg az ember elhiggye, hogy ők is áldozatok, akkor talán nekik is illet volna elmagyarázni a dolgokat, és elnézést kérni.
2: Nem tudom, hogy véletlen-e vagy szándékos, hogy a Besúgó után a Nem harcolsz című szerzemény hallható a lemezen, hogyha Juhász Kati írásából indulunk ki, akkor valószínűleg nem. Minden esetre zeneileg ez lók ki leginkább a sorból.
3: Hát igen, ez a csalódottságnak már azt a fokát próbálja megfogalmazni, amikor az ember már nem tesz semmit, már csak tényleg ki akarja bekelni a fennmaradó éveket, és ezért is ironizálom tulajdonképpen a zenével, mert ez egy ilyen swingesebb, táncosabb valami, ami tulajdonképpen egy más szöveggel egy jókedvű dal is lehetne, csak ez a látszólagos jókedv a társadalommal, ez pont arról szól, hogy már nem teszünk semmit. Azt a kicsit, amit ki lehet még élvezni, azt eltáncikázzuk, meg elnótázgatunk. Egyébként hogy magyar rockzenében nagy hagyomány ez a nótázgatás, tehát a legszomorúbb dalok is, meg a legérzelmesebb dalok is olyanok, hogy lehet rájuk, nem tudom én, csárdásozni a színpad előtt, ezt most tök komolyan mondom, tehát nagyon sok olyan magyar rockzene van, amire vígan lehet ropni a mulatós típusú csárdást a színpad előtt, és ezzel nem kritizálni akarom őket, hanem valahol ez ilyen nemzeti jellemzője a magyar sírva mulatásnak, vagy sírva vigadásnak, tehát hogy valahol a ritmus úgy jön belülről. Én ezt az iróniát próbáltam felerősíteni azzal, hogy egy viszonylag vidám ritmusú dalt kapcsoltam egy ahhoz, amikor az ember már nem harcol és mindent feladott.
2: Utolsóként pedig a Részeg Blues hallható a CD-n.
3: Hát ez egy lassú dal lett, kicsikét tisztelek.

0: A megerősítése annak ez a dal, hogy baj van, hogy időnként csak részegen lehet elviselni, de ha az ember nem volna részeg, akkor talán ugyanúgy gondolná.
1: Hogyha valaki tanulmányozza a borítót, akkor láthatja, ami egyértelmű, hogy a dalok szerzője te vagy, tehát te vagy a zeneszerző, és te vagy a szövegíró, és azt is, amit tudunk rólad, hogy nagyon sok hangszeren játszol, viszont dobolni még nem tudsz.
0: Nem, dobolni csak elméletben tudok. Megint egy olyan dolog, hogy nem így szokott rockzene születni, Isten igazából, és ez nekem egy picit hiányzik is még a zenekaros időkből, hogy összegyűlik 3-4-5-6 ember a próbateremben, és közösen alkotnak valamit azokból az egyéni ötletekből, amiket hoznak. Tehát igazából a rock'n'roll az így szokott megszületni. Én nekem most van ez a betegségem, hogyha éppen nem adatott meg az a helyzet, hogy futó élő zenekarom és fenntartható élő zenekarom legyen, akkor én úgy szépen, mint a klasszikus zenét tanultam annak idején a zenesuliban, szépen mindent lekottázok, és fogom a partitúrákat, és amelyik hangszeren játszom, azt én fölveszem a részben a saját stúdiómban, részben aztán egy olyan stúdióban, ahol véglegesítjük az anyagot, és amelyik hangszeren én nem játszom, én annak a szólamait is megírom, tehát hogy elméletben tudom, hogy kellene, csak nem áll rá a kezem meg a lábam, tehát nem tudom olyan pontosan megcsinálni, hogy ez vállalható legyen. Akkor ezeket a partitúrákat én szépen kiosztom az egyes szólamkottákat a zenészeknek, és megkérem őket, hogy légy oly kedves, és ezt nem tudom én, dobolt fel, szaxiszt fel, trombitált fel, stb. És ők vannak olyan kedvesek, hogy ezt az én két szép szemem miért megteszik.
1: És ezek a zenészek, akik közreműködnek az albumon, ők főleg környékiek?
0: Igen, a dobos ugyanaz, aki a Modern Projecten is játszott, és ő részt vett a Partita Ceremónia komoly zenei lemez felvételében is. Ők tulajdonképpen vagy nagyon jó ismerőseim, vagy kollégáim. Botos József dobosról van szó, Balog Zsoltról van szó, és itten a szembeházban lakik Misik Pista barátom, szintén rock énekes és gitáros, aki vokálozik. Van egy kivétel, az Botos Katalin, akit már én tanítottam. Tehát tanítványom is szerepel a lemezen, ő kiváló énekes, és megkértem, hogy segítsen be, nagyon szívesen vállalta. Szintén zenetanár, tehát tulajdonképpen szakmabeliek, ezek az emberek konzervatóriumot vagy egyetemet végzett zenészek, akiknek tényleg, hogyha az ember odaadja a kottát, akkor x időn belül nem csak vállalható, hanem nagyon profi produkciókat tudnak összehozni.
1: Ez újdonság a te zenei pályafutásodban, ez a hangsúlyos zenei vokál megjelenése?
0: Igen, mondom, előző lemezt érte kritika, hogy hiányzott, hogy csak az én dörmögő mély hangomat hallani, és talán feldobná valami, úgyhogy kerítettem egy Misik Pistát, magas tenor hangja van, és egyébként rock énekes, ami nagyon jó kiegészítette oktávban az enyémet, és aztán a többi intervallumra pedig a szólamokat női hangra írtam, ez lett Botos Katikat.
1: Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor elmondtad azt, amin megjegyzem, picit csodálkoztam, hogy már nem igazán motivál az, hogy színpadra állj. Ezzel az új dalokkal sem fogsz színpadra állni?
0: Belső motivációm volna, csak a körülmények olyanok, hogy ez rettenetes sok energiát és pénzt emésztene fel, miközben valószínűleg a hatása az lenne, hogy évente 3-4 koncertet lehetne ebből összehozni. Most ne firtassuk a zenei élet viszontagságait, ugye elég sokat foglalkozott nemrég az internet is, meg azt hiszem, ha nem tévedek, a Pátria Rádió is azokkal a Dunaszerdahely környéki kezdeményezésekkel, hogy hogyan lehetne a szlovákia-magyar rockzenészek életét egy kicsikét elviselhetőbbé tenni, és hogyan lehetne még jobban eljuttatni a közönséghez a dalokat. Én nagyon drukkolok ezeknek a fiataloknak, és kevésbé fiataloknak is, hogy ez sikerüljön. Én olyan helyen élek, hogy innen ez most nem megvalósítható, tehát azt a fajta energiát, amit ebbe fektetnék, és pénzt inkább valami olyanba fektetem, ami nekem jelen pillanatban fontosabb, még ha nagyon jó érzés is volna megint, hogy a hangerő rázzálgatja szárat, és lobogjon a hajam a szembeszélben, tehát hogy én ezt nagyon szerettem mindig, és most is szeretném, de ezeket az energiákat most újabb művek létrehozásába fektetem.
1: Jó, akkor már is rátérhetünk a következő témára, rákérdezek arra, hogy min dolgozol manapság, de lehet, hogy többes számot kellett volna használnom, mert rólad pontosan tudjuk, hogy mindig egyszerre több dolgon munkálkodsz.
0: Hát igen, jót nevettek a stúdióban is, mikor Fambinál, Farbauer Péter stúdiójában véglegesítettük az anyagot, és

0: a dobokat, meg bizonyos vokálokat ott vettünk fel nála, mert itthon az én technikai felszereltségem, vagy az akusztikai körülmények ennek nem feleltek meg, és mikor valamelyik szólamnál valami nem stimmelt, és megkérdezték, hogy akkor hogy szeretnéd, akkor én ott kihúztam fél kiló partitúrát, és elkezdtem lapozni a kottában, hogy hogy is volt, és hogy a nap végére már nagyon nevetett mindenki, hogy Zorán, ha elég ügyes vagy, akkor délután ötre majd megtanulod a saját dalaidat, és ez tényleg egy nevetséges helyzet volt. Hát az az igazság, hogy mire oda jutunk, hogy valami már megvalósuljon, tehát összegyűjtöttük rá a pénzt, megpályáztuk, megírtuk, kikönyörögtük, stb. Ugye addigra ezek a dalok már régen elkészültek, már csak technikailag kell őket megvalósítani, tehát az ember az alkotó folyamatai nem állnak meg addig. Tehát én fejben már egy másik zenén gondolkoztam, vagy írtam egy könyvet, tehát én valahol teljesen máshol voltam, itt már nekem ez csak egy ilyen, bocsánat, nem saját magamat akarom degradálni ezzel, de ez ilyen mechanikus dolog volt már csak befejezni ezt a lemezt, tehát a zeneszerzés, a hangszerelés, meg ilyesmi, az már lezajlott korábban, én a szólamaimat már korábban felvettem. Az előadói része is részemről véget ért, én ott tulajdonképpen ilyen producer segédként ültem már, hogy mint szerző eldöntsem, hogy akkor most jobbra vagy balra, vagy hangosabb legyen, vagy halkabb, vagy jobbra-balra, azt tényleg komolyan gondolom, mert amikor panorámázzuk a zenében az egyes hangszereket, nem mindegy, hogy melyik oldalon szól, és mennyire a szélen. Ezért ültem ott, és tényleg mindenki röhögött, hogy te már nem is tudod, hogy mit írtál, mert valahol máshol vagy lélekben. Jelenleg egy új könyvön dolgozom, és ez ezzel összefüggő új, komoly zenei anyagon, de van ez a rossz szokásom, és ezért nem mindig szeretnek az újságírók és a riporterek, hogy semmi konkrétumot nem szoktam elárulni arról, ami készül, mert ha véletlenül nem sikerül megvalósítani, akkor szégyenben maradok. De a következő anyag, ami készül, az irodalom és komoly zene.
1: A beszélgetős pentatonban Alosoncon született, Füleken élő Ardamica Zoránt kérdeztem, főleg az új hétszámos Létfene című lemezéről, amelynek dalait adásunkból is jól ismerhetik. Az interjú további kérdésekkel és válaszokkal holnaptól lesz megtalálható honlapunkon a podcastek között. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Vasies Olivia nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem változik a 13. nyugdíj rendszere ebben a választási ciklusban. A magyarok kétharmada a bíróság elé állítaná Orbán Viktort a Medián friss felmérése szerint. Nyugat-Szlovákiában megélénkül a szél, holnap már csapadékkal is számolhatunk. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Nem változik a 13. nyugdíj rendszere ebben a választási ciklusban, jelentette be Ján Richter, a Smer frakció vezetője. A kormánypárti képviselő közölte, a kabinet nem támogat semmilyen módosítást, így továbbra is minden nyugdíjas egységes összegben kapja a juttatást. Ez jelenleg az átlag nyugdíj szintjéhez igazodik, vagyis 667 euró. A politikus azokra a felvetésekre reagált, amelyek szerint bevezetnék a célzottságot és a magasabb jövedelmű kevesebbet kapnának. Ján Richter szerint ez nem hozna jelentős megtakarítást, mivel kevés az érintett. Azt is hozzátette, a jövő évi összeg a 2027-es költségvetés előkészítésekor dől el. Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás arra figyelmeztet, hogy a kormány ma az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb jogszabályi változását hatta jóvá az új polgári törvénykönyv módosításával, anélkül, hogy a szakmai nyilvánosság, a parlament vagy a jogalkalmazók számára elegendő időt biztosított volna a felkészülésre. Az SAS közleménye szerint, bár az új polgári törvénykönyv tartalmaz modern és szükséges elemeket, a szöveg több ponton kidolgozatlan és elkapkodott, ami a gyakorlatban több jogvitát szülhet, mint amennyi jogbiztonságot teremt. Elérhetőbbé válhatnak a gyógyszerek Szlovákiában, ezt szolgálja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és diétás élelmiszerek megtérítésének mértékéről és feltételeiről szóló törvény módosítása, amelyet a kormány ma hagyott jóvá. Kamil Saskó egészségügyi miniszter szerint a módosítás 7 alapvető változást hoz. Hozzájárul ahhoz, hogy minden szlovákiai beteg jobb hozzáférést kapjon a gyógyszerekhez, hogy ne alakuljon ki hiány, és hogy azok a készítmények legyenek elérhetők és értékeltek, amelyek a leghatékonyabbak és a legnagyobb hasznot hozzák, mondta a tárcavezető. A Medián közvéleménykutató legújabb adatai szerint a magyar lakosság kétharmada támogatná a távozó miniszterelnök Orbán Viktor büntetőjogi felelősségre vonását, és mindössze a válaszadók 28%-a ellenzi az eljárást. A politikai erőviszonyok drasztikus átrendeződését jelzi, hogy a Tisza párt támogatottsága már eléri a 70%-ot, miközben a Fidesz mindössze 23%-on áll. A felmérés rámutat a közhangulat radikális változására is. Míg a parlamenti választások előtt a lakosság 60%-a látta pesszimistán az ország helyzetét, a választások után fordult a kocka, április végén és május elején a megkérdezettek 63%-a nyilatkozott úgy, hogy Magyarországon jó irányba mennek a dolgok, és csupán 23%-uk vélekedik ennek ellenkezőjéről. Ukrajna megerősítette, hogy az orosz fél megsértette a tűzszüneti megállapodást, ezért a kijevi vezetés még ma este dönt a további katonai és diplomáciai lépésekről, jelentette be a közösségi médiában Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Az államfő bejegyzése szerint a hadsereg és a hírszerzés esti jelentései alapján határozzák meg a válaszreakciót, miután az orosz csapatok nem tartották tiszteletben a fegyvernyugvást. Eredetileg Moszkva hirdetett egyoldalú tűzszünetet május 8-ára és 9-ére a győzelemnapi ünnepségek alkalmából, amire Ukrajna saját javaslattal válaszolt, szerda éjféltől hirdetve meg a harcok beszüntetését.
0: Időjárás.
1: Nyugat-Szlovákiában megélénkül a szél, estétől a hegyekben is jelentősen felerősödik a légmozgás. Éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmenetileg felszakadozó felhőzettel. Helyenként, főként Közép- és Kelet-Szlovákiában eső, zápor, sőt, zivatar is kialakulhat. A hajnali hőmérséklet 10 és 15 fok közé csökken. Holnap több helyen kell számítani esőre, záporokra, elszórtan zivatarokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Északon helyenként ennél hűvösebb lehet. A szél fokozatosan mérséklődik, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitra Novák belterületén a Milan Rastislav Stefánik utcában két autó ütközött össze, a helyszínelés miatt mindkét irányban jelentős, körülbelül 20 perces várakozásra számítsanak. Ennél is komolyabb a fennakadás a Sturechágón, ahol egy útról letért autót emelnek ki. A mentési munkálatok idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták. Radar méri a sebességet Somorján a főúton Dunaszerdahely irányába. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Május 9-e Oroszországban nem egyszerű történelmi megemlékezés. Putyin rendszerében a győzelem napja, az állami önkép egyik legfontosabb ünnepe lett. A múltbeli szovjet győzelem, a mai orosz katonai erő és az ukrajnai háború igazolása egyszerre jelenik meg benne. Csak hogy az idei moszkvai parádé különös lesz. A Vörös téren nem vonultatnak fel nehéz fegyverzetet, tankokat, rakétarendszereket. A Kreml biztonsági okokról beszél, nyugati elemzők viszont azt mondják, ez inkább a félelem jele lehet. Közben oknyomozó források arról írnak, hogy Putyin környezetében pucs és merénylettől is tarthatnak. Mit árul el mindez az orosz rendszer állapotáról ma? Erről beszélgetünk Rácz András posztszovjetérségi szakértővel, a Corvinus Egyetem tanárával. A Kreml azt írják, drasztikusan megnövelte Vlagyimir Putyin elnök személyes biztonságát új intézkedések részeként, például egész abszurd, de hogy megfigyelő rendszereket telepítettek a közeli munkatársai otthonaiba is. Írják ezt például az OCCRP oknyomozó újságírói hálózat elemzésében is. Hát ilyet már hallottunk sokszor, hát ezt, hogy valamennyire veszélyben érzi magát, most ez más lenne.
2: Ugye azt látni kell, hogy a mindenkori orosz vezetők, orosz és szovjet vezetők, ha úgy tetszik, hagyományosan paranoidok voltak. Tehát nekem a személyes kedvencem ebből a történetből Josif Stalin, akinek több hasonmása is volt, sőt az egyik hasonmása fura módon túlélte a diktátort, és még könyvet is írt. Tehát önmagában az, hogy az orosz vezetők, vagy a moszkvai vezetők biztonsággal nagyon-nagyon figyelnek, ebben különösebb újdonság nincsen. Putyin esetében is, ugye, ha a Prigozsin-féle pucs, ugye 2023 júniusa, a Prigozsin-féle pucs kísérlet óta jelentősen szigorították az elnök körüli biztonsági intézkedéseket. Onnan is tudjuk egyébként, hogy a Oroszországban van egy külön félig meddig titkosszolgálat jellegű szervezet, az FSU, Fegyelme Szkúzsba Ukrajne, Szövetségi Védelmi Szolgálat, aki az állami vezetők védelmét látja el. Tehát kicsit olyasmi, mint régen Magyarországon volt a köztársasági őrezred. Na most a háború elején dezertált egy FSU tiszt, és elég sok mindent elmondott arra, hogy Putyin körül hogyan szerveződik az élet, Putyinnak hogyan szervezik a biztonságát. Tehát már 3 évvel ezelőtt is tudtuk azt, hogy az elnök extrém módon el van szigetelve a világtól, nagyon-nagyon vigyáznak rá, az ételeit külön megkóstolja valaki, mielőtt az elnök asztalára kerül. Mindent szűrnek, vizsgálnak a környezetében. Tehát igazából ez a mostani hír, ez nem teljesen új, ez inkább egy már régóta folyamatban lévő trendnek egy újabb állomása. Ezzel együtt nyilván az, hogy már ténylegesen a munkatársak otthonait is megfigyelik, ez azért új elem, tehát eddig ilyesmit korábban nem hallottunk. Lehet, hogy volt, és nyilván az ilyen helyen dolgozó munkatársak esetében tulajdonképpen normális, hogy rendszeres biztonsági ellenőrzésen esnek át. Tehát ilyen például Magyarországon is van, tehát a kiemelt beosztásban dolgozóknak az úgynevezett nemzetbiztonsági ellenőrzését az jellemzően 5 évente meg kell ismételni. Tehát önmagában ez az egész, ez kevésbé újdonság. Az, hogyha az illetők, ha a munkatársak, ha a kiszolgáló személyzet otthonait is bekamerázzák, az kétségtelen új elem lenne. De mondom, ez a paranoia, ez önmagában nem új.
1: Azt írják, hogy az intézkedések egy részét az elmúlt hónapokban vezették be, ugye miután decemberben meggyilkoltak egy magasrangú tábornokot, ami hogy konfliktust váltott ki az orosz biztonsági elit felső köreiben. Na most ez ilyen találgatós kérdés lesz, de megpróbálkoznék vele. Most az ukránoknak lehet céljuk az, hogy likvidálják valahogy magát, a legfelső vezető, tehát Putyin. Putyin nem inkább megtestesít valamit, ami adott esetben a halálával még ugyanúgy fennmaradna?
2: Ugye azt, hogy pontosan az ukrán vezetés milyen logika mentén dönti el, hogy milyen oroszországi célpontokat, személyi célpontokat támad, ezt kívülről nem lehet megmondani. Azt meg lehet mondani, hogy rendkívül hatékonyak. Tehát 2-3 csillagos tábornokból már többet is sikerült megsemmisíteniük részben Moszkvában, részben más városokban. Tehát nem teljesen volt. Ha nekem kéne az elnök biztonságáért felelnem, akkor ez nyilván engem is aggodalomba töltene el. Az, hogy törekednek-e az ukránok Putyin meggyilkolására, nyilván nem tudom, ha tudnám, nem mondhatnám el. Nincs hosszú távú tapasztalatunk arról, hogy Ukrajna hogyan háborúzik. Ez az első háború, amit a független Ukrajna vív. Azt viszont tudjuk, hogy az orosz és a szovjet katonai kultúrának integráns része volt, hogy megpróbálják megsemmisíteni az ellenfél politikai és katonai felsővezetőit. Tehát mondjuk a Szovjetunió afganisztáni háborúja az úgy kezdődött 1979-ben, hogy egy helyi erők egyenruhájába öltöztetett szovjet különleges egység lerohant az afgán elnöki palotát és megölt az elnököt a teljes stábjával együtt. Hogyha az első csecsen háborúban részben azért is következik be fordulat, mert többedik próbálkozásra ugyan, de az oroszoknak sikerült kiiktatni Dzsohár Dudajev csecsen elnököt. És egyébként a mostani nagy léptékű ukrajnai háborúban is 2022. február 24-25-26-án elég komoly összecsapások voltak Kijevben az ukrán biztonsági erők, illetve a beszivárgott orosz különleges erők között, akiknek a fő célja egyértelműen Zelenszkij elfogása, vagy ha ez nem megoldható, akkor Zelenszkij megsemmisítése lett volna. Tehát összességében ennek a térségnek a hadi kultúrájától, katonai kultúrájától nem idegen az, hogy megpróbálják megsemmisíteni az ellenség katonai és politikai felsővezetését. Hogy konkrétan Ukrajna ezt tervezi, azt nem tudom, de az eddigi merényletek fényében érthető, hogy Putyin környezete aggódik.
1: Aztán itt van ez, amit egyébként nagyon gyakran emlegetnek, hogy a mobil internetet korlátozzák Oroszországban, és hogy ha olvastam, hogy a moszkvai középosztályt igencsak hergeli, vagy hát mindenképpen kifárasztotta, és hogy emiatt is valamiféle fokozódó elégedetlenségről beszélnek a Kreml, illetve Putyin irányában, de hát mindig ugye erre az a válasz, meg megszokhattuk, hogy Oroszországban nagyon gondolni sem mernek mást az emberek, így tulajdonképpen egy kényelmes támogatottságot élvezhet a rendszer. Azonban felmerül itt Szergej Sojgu egykori ugye hadügyminiszternek, aki jelenleg a biztonsági tanács titkára. Az ő esetében felmerül az, hogy összefüggésbe hozható valamilyen puccs kísérlet vagy ez irányba való gondolkodásnak a kockázatával. Mit lehet erről gondolni, hogy lázadna az elit Putyin ellen? Talán egy mondatban.
2: Ugye az orosz gazdaság számára ez a háború egyre nehezebben fenntartható terhet jelent. Tehát nagyon konzervatív becslések szerint is, ugye a költségvetés egyharmada megy el a háborúra, van, aki azt mondja, hogy ez már bőven meghaladja 40%-ot. Minden háborúval kapcsolatos kiadással együtt, tehát az özvegyek családjának fizetett kompenzáció, meg minden ilyesmi, a háborúra elköltik a GDP legalább 8-9%-át. A vesztességeik bőven meghaladják az 1.300.000 halottat és súlyos sebesültet, úgy, hogy az egész előző esztendőben 4.600 négyzetkilométert sikerült elfoglalniuk, csak hogy ezt tudjuk hova tenni, Ukrajna 604.000. Tehát ez a háború, ebben a háborúban Oroszország rettenetes árat fizet minimális területi nyereséget. Tehát érthető az, hogy sokan gondolják úgy, hogy ezt a háborút nem lehet megnyerni, ennek a háborúnak véget kell vetni, egyébként orosz szélsőséges nacionalista körökből ezt már hallan egy ideje. Viszont amíg Putyin van hatalma, addig ezt nem lehet megtenni. Tehát az elégedetlenségről tudunk, és egyébként bizonyos mértékben mérhető is, ugye a Levada központnak, az orosz, tulajdonképpen leginkább független orosz közvéleménykutató központnak a kutatásaiból látszik, hogy folyamatosan nő azok aránya, akiknek ha választani lehetne, hogy folytassák a háborút, vagy béketárgyalásokat kezdjenek, már a béketárgyalások kezdését szorgalmaznák, ez közelít a kétharmadhoz. Tehát fárad a társadalom, fárad az elit, és különösen ami a mobil internetet illeti, ez egy érdekes dolog. Tehát ugye mondta ön is, hogy az orosz társadalom már gondolni sem mer mást, és hogy most ez addig igaz, ameddig a rezsim azért az alapvető a boldogulásnak és a kényelmes életnek legalább az alapvető feltételeit képes biztosítani. Ugye azt szokták ezt néha úgy is leírni, ugye ez Bíró Zoltán tanár úrnak ez a hasonlata, hogy ez az orosz rezsim leírható a televízió és a hűtőszekrény háborújaként is. Tehát ameddig tele van a hűtő, addig elhiszem, amit a tévében mondanak. Amint kívül a hűtő, elkezdenek kérdéseim lenni, hogy vajon igazat beszél a tévé. A mobil internet az kicsit ilyen dolog. Tehát ha a kedves hallgatók belegondolnak, hogy milyen lenne az, hogyha hirtelen egyáltalán nem lenne a telefonjukon internet, sőt, vannak olyan orosz megyék, ahol egyáltalán nincs semmilyen internet. Az azért ez nagyon-nagyon megnehezíti a mindennapi életet. Kezdve onnantól, hogy tudunk az autóban navigálni, vagy tudunk-e e-mailt olvasni, vagy ilyesmik, és egyre több olyan orosz régió van, ahol szisztematikusan nagyon hosszan korlátozzák az internetet, különösen a mobilnetet, Belgorod régióban hónapok óta nincs stabilan, megfelelően funkcionál a mobil internet. Ugye azért egyébként, mert az ukrán drónok hajlamosak rákapcsolódni az orosz mobil internet hálózatra, és akkor azt használják fel a célpontok megtalálásához. Légitámadások idején Ukrajnában is lekapcsolják a mobilnetet, de ez egy sokkal fejlettebb hálózat, sokkal differenciáltabb lehet kapcsolgatni. Tehát mindig csak addig nincs mobilnet, ameddig épp az orosz légitámadás le nem megy. Az orosz hálózat robusztusabb, primitívebb, rugalmatlanabb. Tehát mondom, vannak megyék, ahol ez hónapok óta nem működik normálisan. Érthető, hogy idegesíti az embereket. De az, hogy ez átfordul olyan politikai cselekvésbe, ami Putyin hatalmát veszélyeztetné, ezt pillanatnyilag nem lehet megmondani.
1: Guardian szerint csak nem két évtizede nem volt olyan, hogy a Vöröstéren ne vonulna fel a győzelemnapi ünnepségen katonai technika, márpedig most úgy néz ki, más 9-én ez így lesz. Peszkov azt mondja, hogy ez nem gyengeség, hanem valamiféle biztonsági intézkedés, a Kreml ukrán terror aktivitásra hivatkozik, vagy amiatt tervezi így lebonyolítani ezt a megemlékezést. Jó, hát most mindenki gondolhatná, hogy hát épp háborúznak, hát nincs mondjuk annyi fegyver, vagy épp nehézkes mondjuk mozgatni ennyi, nem tudom, nehéz tüzérséget, pusztán mondjuk állami díszelgés miatt, uram, bocsá. Hát mi van ebbe, gondolhatnánk?
2: Ez teljes egészében annak a jele, hogy az orosz légvédelem képtelen megbírkozni az ukrán dróntámadásokkal. Tehát az, hogy mennyire fontos az, hogy rendes díszszemlére kerüljön a sor. Ugye a Szovjetunióban a nagy díszszemle az május 9-e volt nyilván ugye a II. Világháború után, de november 7-e, ugye a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója, november 7-e is kiemelt állami ünnep volt. Van egy ilyen legendás eleme a szovjet díszszemléknek, ugye 1941. november 7-e, a náci Németország csapatai Moszkvához közelednek, de Moszkvában megtartják a díszszemlét, és a még gyári szürke színű, tehát még csak lesen festett harckocsik a díszszemlér legyenesen a frontra indulnak, de a díszszemlét megtartották. Tehát, hogy díszszemlének már pedig lennie kell. Az, hogy ezt a mostani május 9-i győzelemnapi parádét úgy fogják megtartani, hogy tényleg csak gyalogos egységek fognak menetelni a Vöröstéren, ez egyértelműen azt jelzi, hogy képtelenek garantálni azt, hogy ne érje ukrán dróntámadás a felvonulást. Ugye látjuk az utóbbi hónapokban, hogy kiemelt például olajipari célpontokat sem tud megvédeni az orosz légvédelem, elég sok és elég szofisztikált ukrán drónjon ahhoz, hogy legalább néhány átjusson. És képzeljük el annak a presztízs vesztességét, hogyha egy díszszemlébe, egy május 9-i győzelemnapi felvonulásba csapódna be egy ukrán drón, vagy akár csak légiriadó miatt evakuálni kellene a Vörösteret. Tehát ez olyan presztízs vesztesség, amit a Kreml láthatóan nem akar megengedni magának. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a moszkvai díszszemle lesz korlátozva, hanem egész Nyugat- és Közép-Oroszországban minden május 9-i felvonulás, egyébként már túlságosan tartanak az ukrán dróntámadásoktól. Tehát ez egyértelműen annak a jele, hogy a rezsim gyengül, és hogy pontosabban nem, a rezsim katonai hatékonysága gyengül, és a légvédelem képtelen elhárítani az ukrán dróntámadásokat. Épp ezért javasolt egyébként Putyin egy tűzszünetet 8-ára, 9-ére. Meglátjuk, hogy ez meg tud-e valósulni.
1: Szegényesebb díszítéssel ünneplik idén Oroszországban a győzelemnapi megemlékezést. A részletekről Rácz András posztszovjet térségi szakértővel, a Corvinus Egyetem tanárával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek!

0: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szerint Szlovákiát rendkívüli talajasszály érinti. Az idei április pedig 1881 óta rekord alacsony csapadékú hónap lett. Repedezik a föld, nem kell rendesen a kukorica, gyengül a búza, és a gazdák Kelet-Szlovákiában már most attól tartanak, hogy nagyon rossz év elé néznek. A baj nem csak az, hogy kevés az eső, hanem az is, hogy közben a felvásárlási árak alacsonyak, az üzemanyag, a műtrágya és a termelési költségek viszont továbbra is nyomják a gazdaságokat. Mit várnak a mezőgazdaságban? Pattasi Ilona, a Szlováki Agrárkamara elnöke a vonalban. Hát jó számolom, akkor 145 év óta a legszárazabb április volt a mostani. A gazdák nagyon rossz évtől tartanak. Mennyire lehet ezt még egyébként visszafordítani, ha mondjuk májusban érkezik valamennyi eső? Vagy már vannak bizonyos károk, amelyek véglegesek?
1: Igen, ezzel a helyzettel komolyan kezdtünk foglalkozni már a két héttel ezelőtt is, és mivel a mezőgazdasági minisztériumtól van ilyen megbizatásunk, ami a természetbeni csapásokat érinti a gazdaságokban, az 10 napon belül, tehát elvárják, hogy ezt az információt eljuttassuk a szaktárcához, úgyhogy hétfői napon kiküldtünk az összes határmenti régióban gazdálkodó gazdáinknak egy ilyen nyomtatványt, hogy töltsék ki, hogy melyik növény mekkora területen van veszélyeztetve, függetlenül attól, hogy a helyzetet azt komolyan ismerjük, és ez a valós helyzet. A Hidrometeorológiai Intézetnek az információit állandóan figyelemmel kísérjük, és így, ahogy tetszett mondani, hát a tavaly decembertől április végéig, tehát rekord alacsony volt a föld vízhiánya, ami még rosszabb, mint a 2022-es év volt, és a klimatológusok szerint is, ami kimutatás alapján volt, 250 milliméter hiányzik a földből a nedvesség, úgyhogy Szlovákia területének információjuk, számításuk szerint is 60% a Szlovákia területének vízhiányában szenved. Úgyhogy ez valóban a vegetáció alatt a növényeknél, a őszi vetéseknél már látható volt, hogy a növekedésben leálltok a növények, nincs az a fejlődési szint, ami ebben a stádiumban kellene lenni. 3 hete voltunk Bodrog közben, ott a gazdák már mondták, hogy az árpa kezdi a kalászát dobni, amiben alig van szem, és látjuk azt is, hogy a olajos repce, ami most sárgít a földeken, tehát az is sokkal alacsonyabb a nagyságrend, és nincsen olyan sok hüvely a növényzeten, ami aztán a szemet is képezni, és jó terméshozamot mutatna. Tehát ez valóban nagyon nagy problémát fog jelenteni, mert ha ez az időjárás nem változik meg, tehát nem lesz víz, akkor a tavalyi évi terméshozam az a szakemberek előrelátásai szerint 40%-kal alacsonyabb lehet a tavalyi évhez viszonyítva. Ha azt veszem, hogy tavaly volt búzából Szlovákiába 4,9 tonna terméshozam hektáronként összterületen, gondolok egész Szlovákiába, ha ez 40%-kal alacsonyabb lesz, akkor könnyen ki lehet számítani, hogy milyen terméshozamok várhatóak, és valóban mondjuk a gabonaféléknél Szlovákia az önellátást valószínű, hogy ilyen feltételek mellett is tudná biztosítani, de ez nem elég, ugyanis takarmányra is szükség van az állatok részére, és most az időjárás, ahogy mutatja, itt Kelet-Szlovákiai térségében a gyeplegelők is olyan alacsony a növény, hogy nem merik az állatokat kiengedni, legeltetni, és az első kaszállást az május végéig meg kellene a gazdáknak, ezt az Európai Uniós rendelet előírná, hogy az első kaszállás az május végéig történne, de mivel a növényzet olyan helyzetet alakított, hogy a gazdálkodók nagyon kicsikbe van esve, hogy ha kaszálás is történik, akkor milyen széna lesz ott, hogyha ilyen alacsony a növényzet.
0: Ha már itt említi a takarmányokat, akkor adódik a kérdés, hogy mondjuk, és ezt a hallgató szempontjából kérdezve, hogy mit jelenthet ez a szárazság, hogy a kenyér drágulhat, a hús, a tejtermék, vagy mondjuk ezek a gazdáknak ez a kárra nem feltétlenül vetül át érezhető gyorsasággal, meg mértékben, mondjuk az élelmiszer árakba, illetve hát azt évről évre hallani, hogy az öntöző rendszerek rossz állapota, vagy éppenséggel nem léte miatt nagyon kritikus az a helyzet, hogyha asszály van. Ebben a tekintetben akkor meg mi marad a gazdáknak, ha öntözni alig tudnak?
1: Igen, Szlovákia összterhöttének 66 ezer hektáron van öntözés, ami működőképes, és nem csak a beépített öntözés. Itt is el kell mondani, hogy a konszolidációs törvény is a mezőgazdászokat néhány esetben elhidegítette a helyzettől, olyan értelemben, hogy az egyik gazdálkodó hív, hogy a benzinkutakon 400 euró vehet ő naftát, amikor egy traktor, az 240 literre lett elég, amikor egy traktorba 1000 liter kell, akinek nincs otthon gazdálkodónak párolási lehetősége, vagy nincs saját naftakútja, akkor az a benzinkutakon vásárol, de ezt a helyzetet, tehát én a miniszter úrnak rögtön írtam, úgyhogy a kormány akkor ezt a felszabadította, ezt a helyzetet a mezőgazdászok részére, de az öntözésnél is mindjárt előjött, hogy akinek pedig pumpája van, az bandaszkába viszi a naftát, és néhány benzinkutas nem akart neki adni naftát, hogy nem lehet elvinni azt naftatartályba. Úgyhogy ilyen esetben tényleg úgy van, hogy az egész Szlovákiában nem csak a mezőgazdászok, hanem ráépülő, vagy a feltételeikhez szükséges helyzet is sok esetben gondot okoz számukra. Tehát a víz, ez komoly probléma. Mind a mellett arra várunk, hogy legyen felhívás a beruházás területén az öntözés kiépítésére, vagy modern öntöző berendezéseknek a megvásárlására. De nálunk még az is a gyümölcsösöket sújtotta, és Zselízi gazdálkodónk, akinek 200 hektáron van diósa, mondja, hogy az egész diósa elfagyott. Tehát a miniszter úr most összehívta a tanácsadóit, tehát igen, én is részt veszek jövő héten az értekezlet. Itt mindenképpen meg fogom említeni, hogy minél az öntöző berendezésekre a felhívást, a beruházásokra megejteni, valamint a fagyokra, a védekezési rendszerre is, tehát olyan feltételeket kialakítani, ami a gazdálkodóknak mindenképpen szükséges, hogy védekezzenek a fagykárok ellen, és hát a gyümölcsösökben. Ez is még romlott a helyzeten, uh-huh. Úgyhogy hát, ha amit tetszett kérdezni, hogy az alapélelmiszereknek a biztosítás a lakosság részére, azt hiszem, hogy nem szabadna, hogy probléma lenne. Itt gondolok akár a kenyérre, tehát a sertéshúsok ugye annak és a csirkéknek a tenyésztése és a hizlalása a tenyészeteknél, ott szemes gabonánk van, most már az árak is egy picit megkezdtek felfelé menni, mivel nagyon alacsony volt, még vannak tárolók, ahol kukorica, gabona is van, a gazdálkodók nem számolták el, és előtt egy hónappal sokkal alacsonyabb volt, mint az előző évben, de már mutatkozik, hogy a fölvásárlók és a kereskedők látják ezt a helyzetet nem csak Szlovákiában, hanem egész Európában, úgyhogy picit kezdtek az árak emelkedni. Úgyhogy azért a lakosságnak attól nem kell félni, hogy nem lesz kenyér, hús, pedig baromfi, sertéshús. Itt nagy probléma van a tejtermelés területén. Ott viszont ugye azt tudjuk jól, hogy a tejára, mivel az egész Európában a tejárok lecsökkentek, a termelési költségek alá, tehát itt nagyon sok tenyészetben foglalkoztatott gazdálkodók le fogják építeni a tehenészetet. Sajnos, hogyha valamilyen injekciót nem kapnak arra, hogy a költségeik a tejtermelésnél valami módon honoráló legyenek, már mondjuk a minisztérium is ehhez a lépéshez hozzájárul azzal, vagyis a segítséghez, hogy a tehenészetekbe az állami támogatások során valami helyest támogatva lesz ez az ágazat. Tehát ott fölmerülhetnek problémák abban az esetben, ha a tenyésztők nem tartsák meg az állományokat. Persze az, hogy a zöldségben, a gyümölcsnél biztos, hogy magasabb piaci árakra fog kelleni számítani, mert ott hiány lesz, tehát a gyümölcsösök sok elfogyott. Ugyanúgy a zöldségtermelők például, akiknek cukorborsójuk vagy csemeg a kukoricájuk, paprika, paradicsomot még a szabadföldön nem merik kiültetni, mert a föld annyira száraz, hogy a növény elszárod, tehát nem indul be a növekedésbe, tehát ott biztos, hogy lesznek problémák.
0: Folytogató a szárazság a szélesebb régióban is. A részletekről Patasi Ilonával, a Szlovákia Agrárkamara elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm szépen. Minden jót.

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Nem változik a 13. nyugdíj rendszere ebben a választási ciklusban. Péntektől megszűnik a kettős árazás a benzinkutakon. Szlovák F-16-osok védik majd a balti államok légterét. A magyarok kétharmada bíróság elé állítaná Orbán Viktort. Holnap már csapadékkal is számolhatunk, 19-24 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: Napzárta. Kis Balázsa.
1: Kérem, hallgassák meg a mai nap eddigi legfontosabb híreit. A koalíció legerősebb pártja a Smer és a pártelnök Robert Fico vezette kormány sem fogja engedni, hogy ebben a választási ciklusban bármilyen módon megváltozzon a 13. nyugdíj jellege. Ezt a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján jelentette be Ján Richter, a Smer frakció vezetője. További részletek Paszmár Líviától.
2: Ján Richter az elmúlt napokban felmerült elképzelésekre reagált, miszerint a 13. nyugdíjrendszerében esetleg bevezetnék a célzottságot. Jelenleg minden nyugdíjas ugyanolyan összegben kapja, az átlagos nyugdíj szintjén 667 euró összegben. Ez a tavalyi érték, amely a konszolidáció miatt idén is érvényes. Hogy a befagyasztás jövőre is érvényben marad-e, Richter szerint a 2027-es költségvetés előkészítése során dől el. Hozzátette, a párt szándéka az, hogy azt nyugdíjellátásként őrizzék meg. A 13. nyugdíj kifizetésének korlátozása az egy bizonyos magas jövedelem határ felettiek számára. Ráadásul szerinte nem lenne jelentős megtakarítás, mivel az ilyen nyugdíjasokból kevés van. Richter szerint a koalíció nem lesz megosztott ebben a kérdésben. Mindenki megszavazta a kormány program nyilatkozatát, érvényes, ránk is érvényes, és többet erre nem térünk vissza. A célzottságot keresni kell, de inkább valamilyen szociális juttatásban látnék erre teret, más téren, nem a nyugdíjakat illetően, mondta a frakcióvezető. Nem fogjuk hagyni, hogy ebben a választási ciklusban bármilyen módon hozzányúljanak a 13. nyugdíjhoz, és természetesen minden hatáskörünket és politikai erőnket latba vetjük, hogy ez a következő ciklusban is így legyen, zárta Richter.
1: Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás arra figyelmeztet, hogy a kormány ma az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb jogszabályi változását hagyta jóvá az új polgári törvénykönyv módosításával, anélkül, hogy a szakmai nyilvánosság, a parlament vagy a jogalkalmazók számára elegendő időt biztosított volna a felkészülésre. Az SZSZ közleménye szerint, bár az új polgári törvénykönyv tartalmaz modern és szükséges elemeket, a szöveg több ponton kidolgozatlan és elkapkodott, ami a gyakorlatban több jogvitát szülhet, mint amennyi jogbiztonságot teremt. A Progresszív Szlovákia szerint a tranzakciós adó visszafogja a gazdaságot, elmaradnak miatta a beruházások és a vártnál kevesebb bevételt hoz, ezért eltörlését és szélesebb gazdasági reformokat sürget, Mezőszállási Márk összefoglalója.
3: Slúbil som, že progresívne Slovensko transakčnú daň kompletne zruší. A hovorili sme to ešte predtým, ako ju Kamenický doniesol do parlamentu.
4: Megígértem, hogy a Progresszív Szlovákia teljesen eltörli a tranzakciós adót, és ezt már azelőtt mondtuk, hogy Kamenický behozta volna a parlamentbe, mert első ránézésre is gazdasági nonsens volt. Közvetlenül a sajtótájékoztató után az iktatóba megyek, hogy benyújtsak egy újabb javaslatot az eltörlésre, és nem gondolom, hogy ez felesleges lenne, vagy csak egy újabb dolog, ami úgysem megy át, mert már most is egyre több koalíciós képviselő és miniszter ismeri fel, hogy ez gazdasági képtelenség, és maguk is arról beszélnek, hogy meg kell szüntetni. Nyilatkozta Michal Truban, a PS képviselője. A párt képviselői szerint az intézkedés negatívan hat a szlovák gazdaság teljesítményére, lassítja a növekedést, növeli az inflációt és rontja az ország befektetői megítélését. Trubon a sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági növekedés 1% alá csökkent, miközben a külföldi beruházások jelentős visszaesést mutatnak. Elmondása szerint 2024-ben mindössze mintegy 440 millió euró értékű beruházás érkezett az országba, ami körülbelül kétharmados csökkenést jelent. A politikus kiemelte azt is, hogy a tranzakciós adó nem hozta a várt költségvetési bevételeket. A tervezett mintegy 580 millió euró helyett kevesebb, mint 380 millió euró folyt be. A párt szerint mindez azt bizonyítja, hogy az intézkedés nem csak gazdaságilag káros, hanem fiskálisan sem hatékony. Stefan Kis hangsúlyozta, hogy az adó eltörlése csupán az első lépés lenne, és a gazdaság élénkítéséhez átfogó reformokra van szükség. A mozgalom ezért további intézkedéseket is javasol, például a vállalkozói környezet egyszerűsítését, a beruházások gyorsabb leírásának lehetőségét, valamint az adó és járulékterhek csökkentését. A PS bírálta a kormányt amiatt is, hogy szerintük nem tesz elegendő lépést a gazdasági növekedés támogatására, miközben növeli az adóterheket, ami a befektetők elfordulásához vezethet.
1: Péntektől, azaz május 8-ától megszűnik az üzemanyagvásárlásra vonatkozó minden korlátozás Szlovákiában, jelentette be a mai kormányülést követően Denisa Szaková gazdasági miniszter. Ezzel véget ér az a szabályozás, amely maximum 10 literben korlátozza a kannákba tölthető gázolaj mennyiségét, és kivezetik a hazai, valamint a külföldi autósokra vonatkozó megkülönböztetett árazást is. A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntéssel okafogyottá válik az Európai Bizottság Szlovákia ellen indított eljárása a kettős üzemanyagár miatt. Denisa Szaková egyúttal védelmébe vette a hazai töltőállomások jelenlegi árait, amely szerinte versenyképes a szomszédos országok áraival. Az ellenzéki szabadság és szolidaritás szerint a hazai magas üzemanyagárakra a jövedéki adó csökkentése jelentené a megoldást. Ennek érdekében ma petíciót indítottak, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy közösen követeljék a kormánytól az adóteher mérséklését. Az SAS érvelése szerint, ha Szlovákiában lennének a legalacsonyabbak az árak a környező országokhoz képest, az adócsökkentés miatti bevételkiesést bőségesen kompenzálna a megugró értékesítési volumen, ami a közpénzügyeknek is kedvezne. Marián Viszkupics, a párt parlamenti képviselője kifejtette, ez a megoldás sokkal célra vezetőbb, mint az, hogy a Slovnaft külföldre exportálja az üzemanyagot. Szlovákia Robert Kaliňák védelmi miniszter bejelentése alapján bekapcsolódik a NATO balti légtérrendészeti missziójába. A tárcavezető a lengyelországi Defense Days konferencián közölte, hogy a szlovák légierő

0: Ilyen közvéleménykutató legújabb adatai szerint a magyar lakosság kétharmada támogatná a távozó miniszterelnök Orbán Viktor büntetőjogi felelősségre vonását, és mindössze a válaszadók 28%-a ellenzi az eljárást. A politikai erőviszonyok drasztikus átrendeződését jelzi, hogy a Tisza párt támogatottsága már eléri a 70%-ot, miközben a Fidesz mindössze 23%-on áll. A felmérés rámutat a közhangulat radikális változására is, míg a parlamenti választások előtt a lakosság 60%-a látta pesszimistán az ország helyzetét, a választások után fordult a kocka, április végén és május elején a megkérdezettek 63%-a nyilatkozott úgy, hogy az országban jó irányba mennek a dolgok, és csupán 23%-uk vélekedik ennek ellenkezőjéről. Ukrajna megerősítette, hogy az orosz fél megsértette a tűzszüneti megállapodást, ezért a kijevi vezetés még ma este dönt a további katonai és diplomáciai lépésekről, jelentette be a közösségi médiában Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Az államfő bejegyzése szerint a hadsereg és a hírszerzés esti jelentései alapján határozzák meg a válaszreakciót, miután az orosz csapatok nem tartották tiszteletben a fegyvernyugvást. Eredetileg Moszkva hirdetett egyoldalú tűzszünetet május 8-ára és 9-ére a győzelemnapi ünnepségek alkalmából, amire Ukrajna saját javaslattal válaszolt, szerda éjféltől hirdetve meg a harcok beszüntetését.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Mint beszámoltunk róla, az Arsenal kedd este az elődöntős párharc visszavágóján hazai közönség előtt 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot, és 2-1-es összesítéssel bejutott a labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináléjába. A találkozó után Mikel Arteta, a londoniak vezetőedzője nehezen találta a szavakat. Nagyon boldogok vagyunk, ez a klub nem sok ilyen pillanatot élt meg eddig. Örülök a szurkolóknak, akik már régóta várták ezt a pillanatot, mondta a 44 éves spanyol tréner. Ma este játsszák a labdarúgó BL-ben a másik elődöntős párharc visszavágóját. A Bayern München 21 órakor a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja. Az első találkozót a francia együttes nyerte 5-4-re. Hosszantartó súlyos betegséget követően 78 éves korában elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi csatára. A Mexikóvárosban olimpiai bajnoki címet szerző támadó 92-szer lépett pályára címeres mezben, a lilákkal 9-szer nyert bajnoki címet, 1980-ban a 36 góljával európai ezüstcipős volt. Pályafutását követően Belgiumban, később Spanyolországban telepedett le. Udvardi Panna 6-1-7-6-ra legyőzte az orosz Alexandra Kornyejevát a római tenisztorna nyitófordulójában. A férfiaknál Marozsán Fábián viszont 6-3-6-3-ra kikapott a cseh Vít Kopsivától. A magyar női vízilabda válogatott 9-7-re legyőzte Ausztráliát a rotterdami világkupa selejtező utolsó fordulójában, ezzel kvalifikálta magát a júliusi Sydney szuperdöntőre. Charles Leclerc magyarázatot vár a Ferraritól a Forma 1-es Miami nagy díj után, miután autója teljesítménye látványosan visszaesett a szombati sprinthez képest, és a monakói pilóta szerint pontosan meg kell érteniük, mi okozta a tempóvesztést.
1: Időjárás.
0: Nyugat-Szlovákiában megélénkül a szél, estétől a hegyekben is jelentősen felerősödik a légmozgás. Éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmenetileg felszakadozó felhőzettel. Helyenként, főként Közép- és Kelet-Szlovákiában eső, zápor, sőt, zivatar is kialakulhat. A hajnali hőmérséklet 10 és 15 fok közé csökken. Holnap több helyen kell számítani esőre, záporokra, elszórtan zivatarokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, északon helyenként ennél hűvösebb lehet. A szél fokozatosan mérséklődik, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.

0: Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hír összefoglalója. Vasies Olivia hangmester nevében is a hírszerkesztő Kis Balázs köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Ha tehetik, ébredjenek velünk. További szép estét a viszonthallásra!
1: Pátria Rádió. Tőketerebes. FM 106,7.

0: Egy interjú által Ausztria legnagyobb vidéki kastélybirtokára invitáljuk hallgatóinkat. Ha tehetik, kérem, csütörtök délelőtt hallgassák meg teljes beszélgetésünket, addig pedig egy kis ízelítővel szolgálok.
1: Az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a kötődés más. Tehát, hogy az embereknek megmaradt ez a folyamatos értékmegőrzés, illetve a tisztelet. A másik vagyona iránt a tiszteletet nem történt az meg, hogy ugye szétrabolták, szétszették téglákból a kastélyokat, várakat, ami ugye sajnos Szlovákiában elég gyakran megtörtént, illetve megtörténik még máig. Tehát, hogy ez itt nincs.
0: Récsei Noémi vagyok. Számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére csütörtök délelőtt 9 és 12 óra között.
2: Május 9-e az Európai Unió ünnepnapja. Ebből az alkalomból tekintjük át létrejöttének történetét és Szlovákia felkészülését a 2004. május 1-i belépésre. Érdemes felidézni a múltat a több mint két évtizedes hangfelvételekkel, amelyeket a szalagtárban hallgathatnak újra. Szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
3: Patria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

Ce qui est